Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. Have you ever seen a pretty girl get

következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfél.

világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense,

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session a Forrás Rádión.

Special. A lemezjátszóknál Spy the Ghost.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Elhozzuk nektek a szombat esti

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A pedagógusok szerint barátságos feladatokat kaptak a diákok történelemből. George Washington medállal tüntették ki Karikó Katalint, mesterlövészképzést hajtanak végre a Szomódi lőtéren. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részletek át. Ismert témákat, barátságos, jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szerdai történelem érettségén, így nyilatkoztak az MTI által megkérdezett szaktanárok a középszintű írásbeli dolgozatról. Mercs István, a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium magyar történelem szakos tanára, kutató tanár az MTI-nek elmondta, a feladatsorban voltak könnyebben megválaszolható kérdések, ilyen például az ókori görög-római építészetre vonatkozó kérdéssor, alapvetően azonban nem volt megoldhatatlan egy feladat sem. Egy-egy részkérdésnél előfordult, hogy a feladatsor összeállítói egy konkrét megoldást várnak, de akár több érvényes felelet adható, ilyen például a dualizmuskori etnikai viszonyokhoz kapcsolódó kérdés. Elmondása szerint a szöveges források mellett jelentős számú képi forrás is szerepelt a feladatsorban, a karikatúrákhoz kapcsolódó feladatok változatosabbá tették a feladatsort, a rövid, könnyen áttekinthető táblázatos feladatok a mai kor elvárásához igazodtak. Az amerikai magyar alapítvány legrangosabb elismerésével a George Washington medállal tüntették ki Karikó Katalint, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati igazgatósága szerdán az MTI-t. Az 1961-ben alapított George Washington Award az alapítvány legjelentősebb kitüntetése. Olyan személyeknek ítélik oda, akiknek élete és eredményei megtestesítik az amerikai nemzet első elnökéhez fűződő eszményeket, jövőképet, bátorságot, becsületességet, szolgálatot és a közjó iránti elkötelezettséget. Azokat ismerik el, akiknek eredményei átlépik a határokat, és akiknek munkája felemeli az emberiséget. A Magyar Honvédség Lapka György első páncélos dandár tájékoztatása szerint a Honvéd vezérkar főnöke 2026 májusától elrendelte a hétvégi lövészetek végrehajtását a lőtérrel rendelkező katonai szervezetek vonatkozásában. A Magyar Honvédséggel szerződésben lévő Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület sportlövő szakosztálya mesterlövész képzést hajt végre hétvégén a Szomódi kombinált fegyvernemi lőtéren május 9-én tervezetten 8 és 18 óra között. Dalos találkozó lesz Tatabánya Alsógallán. Május 9-én 16 órakor kezdődik a program a József Attila Művelődési Házban. Az Alsógallai Baráti Egyesület német nemzetiségi dalköre vendégekkel együtt idézi meg a sváb dalok világát, közösen ápolva és továbbadva hagyományaikat. A meghívott vendégek a német nemzetiségi hagyományőrző kórus Gánt, a Német Kultúregyesület dalköre Várgesztes, valamint a Vértestolnai német nemzetiségi dalkör. A program ingyenes, mindenkit szeretettel várna.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő lesz, és a délutáni órákban gyenge esőt is jósolnak Vármegyénkbe. 19 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan Best of I. és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Figyelj, tegnap az a kép, ami kikerült, egyébként aki nem látta, csekkolja. Én gondolkoztam, hogy oda kommentelem, hogy ugye ott kaptunk mind a ketten pólót itt tőletek, és köszönjük szépen még egyszer.
2: Miért nem abban vagy?
1: Hát, mert azért úgy nem, tehát, hogy...
2: Mit szólt az a feleséged?
1: Röhögött, nagyon nevetett egyébként, igen. Úgyhogy itt ugye pózoltunk vele, mert kikerült Facebookra és Instára is, hogy akkor tessék szavazni, hogy kinek melyik tetszik jobban. És gondoltam, hogy oda kommentelem, hogy hát azoknak a férfiaknak üzenném, akik először bármelyik pólót vették észre, hogy van egy rossz hírem. De aztán nem tettem meg.
2: Jó, ezt
1: csak hogy lássátok, hogy milyen visszafogott vagyok. Oda kommenteljem?
2: Ezt Frankon írtad, ezzel szerintem semmi baj nincsen, meg aztán azért is hordjad, mert tudod, mennyi meló volt megkérni a kedves stábtagunkat, hogy lefotózhassuk a pólódhoz. Azt nem mondom el melyiket, de valamelyik stábtagunk.
1: Igen, érdemes meglesni a pólómat.
2: Látható a pólón. Én ma reggel láttam egyet Facebookon, hogy valaki kirakta a gyakori kérdésekbe, és ezt kifotóztam neked, hogy hívják azokat a férfiakat, akik idősebb nőket szeretnek. Így valaki megkérdezte, és ott van alatt a kommentben Csabától, hogy engem például Csabának. Annyira cuki. Úgy szerettem.
1: Jaj, jók ezek gyerekek. Na, igen, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a pólókat. Mondjál bármit, mert én most kommentet írok már.
2: Jó, figyelj, néha átvált ilyen Darth Vader-esbe a hangod.
1: Kicsit, igen, én is érzem, és nem tudom, hogy miért, mert én nem így beszélek.
2: Nem így? Figyelj, nem. Átugrasz a hármashoz, és akkor majd megcsinálom?
1: Hát, jó.
2: Jó? Gyere. Nem tudom, mi történt ott annál a mikrofonnál, majd megbütykölöm. Szóval, az van. Ja, viheted a laptopot is, hogy most akkor kommentáltál?
1: Nem tudtam elküldeni, nem engedted.
2: Jaj, bocsánat. Átültettelek egy másik mikrofonhoz büntetésből a sarokba. Szegény Roland most úgy néz ki, mint aki tényleg ilyen büntetésbe odaültettem, mert a másik helyen nem rám figyel, hanem a laptopot nyomkodja.
1: Igen, és nem tudtam elküldeni a kommentet, úgyhogy nem is tudom, hogy miről beszélek. Nincs előttem semmi. Igen, én közben is azt látom, hogy azért így nagyon figyelnek a drága, azt írja Norbi. Buenos Morgan, átugrasz egy hármasba? Korán reggel? De jó neked! Hát, látod, ez ilyen. És az a baj, hogy csak az Ádi van itt a stúdióban.
2: Igen, mert ez úgy szokott történni, hogyha a Roland mikrofonja meghibásodik, én mindig segítek neki.
1: Egy segítőkéz mindig jól jön.
2: Ja, Kitty mondta egyébként...
1: 40 fölött meg már nem válogat az ember.
2: Kitty mondta, hogy nagyon nagy forgalom volt odakint már, hogy így az emberek terén, tehát hogyha az autókról nem is mondhatjuk azt, hogy dugó van reggel, mert én is úgy láttam, hogy jól lehetett autózni.
1: A járdán dugó volt.
2: A járdán dugó volt. Tehát ma valami van, nem tudom, hogy ez ilyen érettségis dolog-e, vagy történik valami a városban, amit ünnepelnek, vagy nem tudom én, akár a tegnapi közlekedés biztonsági nap hatására most mindenki úgy döntött, hogy már reggel kezd gyakorolni.
1: Igen, úgy gondolták az emberek, hogy elindulnak a szokásosnál másfél-két órával korábban.
2: Hogy gyakoroljanak.
1: De várjál, mert egyébként a Kitty meg ilyen, nem tudom, ilyen fél öt körül jár dolgozni. Tehát, akkor meg különösen mi lehetett?
2: Nagyon érdekel, hogy fél öt körül kivel kell megküzdenie mondjuk a járdán.
1: Én nem tudom, tehát, hogy jó állapotban van a Kitty?
2: Úgy látom, igen.
1: Aludt eleget?
2: Igen, visszamosolygott.
1: Evett, ivott eleget?
2: Egy kicsit izgul, mert ugye ő lesz az, aki a matek érettségi kérdéseket nekünk szegezi, hogy majd egy kicsit megküzdhessünk egymással itt Rolanddal.
1: És ugye? Ő izgul. Tehát ez a durva, hogy ő kérdezni fog, de már ettől izgul. Hát akkor mit szóljunk mi, akik totál hülyék vagyunk a matekhoz, és ezt ma a komplet megye fogja hallani?
2: Igen. Titkon én azt remélem, hogy szinten felül teljesítek, tehát várakozáson felül. Én ma várom a sikeremet váratlanul.
1: Pitagorasz tál, tehát, hogy azért ilyen alapszinten egészen jó vagyok, csak attól félek, hogy az érettségi, remélem a középszintet hozzam erre az emeletet, akkor én tüntetőleg kivonulok.
2: Á, de nekem egy reményem van, most akár így ezekkel kapcsolatban is, hogy azt mondta Kitty, hogy egy csomó olyan dolgot, jelet, illetve kifejezést talált, amit nem tud kimondani, úgyhogy ezeket kihagyja. Bízom benne.
1: Tehát magyarán fel fognék kukolni három darab névelőt és kettő darab kötőszót.
2: Jó, a tálesztétel szerintem meg lesz nála is, de hogy ne várjatok túl sok jót a tegnapi matek érettségére. érettségi boncolásánál, és igazán nagy bajban én majd holnap leszek, mert Roland a történelembajnok, és ugye ma írják a töri érettségét, és holnap abban küzdünk meg majd egymással. Egy reményem van azzal kapcsolatban is, hogy a Roland ilyen eminens jó diák, tehát hogyha tudja a választ, már pedig tudni fogja, akkor nem fogja kivérni, hogy nem mondja be, és akkor tudok majd így rádandizni, ahogy tegnap próbálkozott a magyarnál Andi, hogy igen, igen, igen, az.
1: Ez milyen szép kifejezés, rádandizni.
2: Rádandizok.
1: Tehát, hogy rádandizni, nem rádandizni, mert az is nagyon jó hangzik, csak ennek konkrétan semmi értelme nincs.
2: Hogyha igazán szemét akarsz lenni, akkor pár helyre beblöffölsz rossz választ. És hát utána majd kiavítod, de én rájövök arra, hogy igen, igen, igen, jaj, ne, rosszul emlékeztem.
1: Jó, csőbe húznak.
2: Igen, csőbe húzhatsz, ha akarsz, de szerintem annál híjúbb vagy, tehát a jó választ akarod majd rámondani, úgyhogy meg lesz az.
1: Vagy pedig így elgondolkozom, ez most így hirtelen nem jut eszembe, Ádi.
2: Ezt ne csináld. Olyan nagy kus lesz, mint most. Buenos Morgan.
1: Na, jöjjön az első csodálatos feladat. Milyen témakör lesz?
2: Matematika.
3: Matematika.
1: Köszönjük szépen.
3: Ne tegyél fel kereszt kérdéseket. Köszönjük, így is majd... koncentrálok, hogy olyanokat mondjak, amit...
1: Tehát, hogy ami le van írva, majd
3: értesítjük. Amit tudsz értelmezni, és nem kell hozzá...
1: Jó.
2: Van tollad?
1: Nincs, én fejbe gondoltam megoldani.
3: Hát igen, tehát, hogy...
1: Én bízom magamban.
3: Roland, az teljesen... Na figyeljetek, egy derékszögű háromszög átfogója 50 cm, az egyik befogója 14 cm hosszú. Határozza meg a másik befogó hosszát.
1: Ja, hát ez könnyű. Várjál, ez Pitagórasz tétel.
2: Igen, Roland, számolj számológép nélkül.
1: Igen, igen, a befogó, tehát hogy 14 a négyzeten plusz x a négyzeten egyenlő 50 a négyzeten. Tehát ezt a képletet kellene felírni.
2: De várjál.
1: Ezt még én is tudom.
2: Annyira bizé vagy, Roland.
1: Az 2500,
2: 2500
1: 2304.
2: Ne dumálj.
1: 2304, gyök alatt, 96, az mennyi lehet?
2: Van, 40. Gyökjel nincs gyökjel a számológépemen, várjál, bedöntöm, így lesz.
1: Várjál.
2: Hol egy gyök?
1: Az nem az
2: hogy
1: kevesebb.
2: Hogy kell gyököt vonni gyökvonó nélkül?
1: Várjál, én már itt közel, mert elkezdek tippelgezni. 48 lesz gyökjel. Akkor szerintem, de várjál. Annyi,
2: 2304 gyöke, hagyjatok, 2304.
3: Figyelj, megvan már oldva, Ádik.
2: Nem, 2304 gyök, mert olyan nincsen íze, nincs gyökvonal az izében.
3: Ádik, te elveszem.
1: De hogy figyelj, tudsz nagyjából
2: sorszolni. 48!
1: Igaz, hogy egy perce bemondtam, de nem baj.
2: De az is számít, hogy jutottál oda. Tehát nekem meg volt az útvonal, le van vezetve, tehát nekem nem csak egy eredményem
1: van. Az mi, amit te oda brittyentettél? Én mondtam, hogy Pitagórasz tétel.
2: Pitagórasz tétel, háromszög, megrajzoltam, odaírtam,
1: mondtam a képletet, mondtam, hogy 14 a négyzeten plusz x a négyzeten egyenlő 50 a négyzeten.
3: És egyébként tényleg így volt.
2: De ugyanígy jutottam el ide.
1: De csak háromszög, te rajzolgattál.
2: Hát persze, mert le kell rajzolni. De ki
1: nem, ezt így le kell vezetni, ahogy én mondtam.
3: Igen, tehát a megoldás.
2: Papíron.
3: A megoldásnál
1: csak
3: is.
1: Csak egy rajz, Morel.
2: Ilyen elszállt.
3: Figyelj, nyugodj le, menjünk tovább.
2: Hagyjatok. Kiszámoltam, megvan Pitagorasz. Ez az egy, amit tudok.
3: Igen, te is tudtad, ügyes köszönöm. Vagy, de hát Rolandnak az agyával nem nagyon lehet egyébként versenyezni. Na mindegy.
1: Hát ez eddig jó voltam Pitagorasz.
3: Igen. Hány átlója van egy konvex 11 szögnek?
2: 11 konvexben el lehet bújni, vagy nem? Az melyik? A konkávban lehet elbújni, vagy a konvexben?
3: Fogom.
2: Hány milyen átfogója?
3: Mi? Hány átlója van egy konvex 11 szögnek?
2: Hát akkor 11 szög, akkor 11 szög van.
3: Mi van, Roland,
2: átló, hát rajzolok.
1: Erre volt valami képlet.
3: Igen.
2: Nem kell képlet, ezt megrajzolok.
1: De.
2: 11 szög.
3: Bé.
2: Rajzolok 11 szöget.
3: Te imádom az arcot.
1: Fúha.
2: 11 szög.
3: Igen, ez nehezebb. Én sem fogom levezetni egyébként a megoldásnak a képletet.
1: Az a baj, hogy eszembe jutott egy képlet, de fogalmam nincs, hogy tényleg az a képlet-e, vagy próbáld. És hogy amit gondolok benne, mint ismeretlen, az tényleg az átlók száma, mert nekem minden... beugrott egy olyan, hogy n-szer n-3 per 2, és az n az átlók száma, talán, de erre nem mernék mérget venni.
3: Nem bírom
1: ezt. És akkor 11-szer 8, az 88 per 2, az 40, létezik, hogy 44 darab átlója lehet egy ilyennek?
3: Nem hiszlek el. És elmondja
1: a képletet. És te ezt tényleg?
3: Igen.
1: Mondom, vannak ilyen passzív tudásanyagok a fejembe. De abban nem voltam biztos, hogy az n az átlók száma, csak beugrott ez, hogy n-szer n-3 per 2.
2: Ha most tényleg nem az van, hogy megnézted reggel.
1: Halvány fogalmam nincs, hogy mi van az érettségén.
2: Nem, én most elindultam logikus úton, elképzeltem egy 11 szöget, az ilyen nagyon kusza vacak, és meggondoltam azt, hogy ugye egy szögből átló nem mehet a két mellette lévőhöz, mert oda nem tud menni, mert oda fal megy, és ezért
1: fal le kell, megy.
2: Igen,
1: tehát élnek nevezik, de
2: ki kell számolni, hogy 11 ilyen pontot kell nézni, ahonnan mindenhova húzhatsz átlót, kivéve két helyre, tehát ezt felszorzod, és akkor így nekem is kijön, de helyen képlet.
1: De mondom, ez nekem így beugrott, csak arra nem emlékeztem, hogy az N az mit jelent. De hogy az N, azt mondom, akkor biztos az átlók száma.
3: Úgy, nem hiszem el, komolyan
1: akkor
3: mondom.
1: Az. Na, ez még az a szint, ahol még képbe voltam matekból.
2: Jó, az, hogy nekem képlet nélkül jött ki, az jó?
1: Neked nem jött ki?
2: De hogy nem elképzeltem.
3: Tehát, jó, neked nem jött ki.
1: Ez a feladat megosztás, hogy Ádi elképzeli, vagy lerajzolja, én meg kitalálom.
2: Hát most mit, hogyha építem a házadat, mit akarsz, hogy inkább ki tudjam számolni, vagy inkább megálljon?
1: Inkább, hogy elképzeld, vagy hogy megépítsd, hát akkor megépítsd.
2: így halva tényleg hülyeség, amit mondok.
3: Na figyeljetek, drágáim.
2: Szöveges feladat nincs, azt szeretem.
3: Egy háromszög egyik oldala 6 cm hosszú, az oldalon fekvő két szög 45 fokos, illetve 70 fokos. Határozza meg a 45 fokos szöggel szemközti oldalhosszát. Válaszát indokolja.
1: Jújjúj,
3: ez is, igen.
1: Oldalhosszát? Mert azt kiszámolom, hogy 40, mennyi 45, meg 70?
2: 75, igen.
1: Akkor 65 fokos lesz a, vagy várjál, mennyi lesz 55?
2: 180-ból kell kivonni. 75,
1: igen, 45, 115, 120, 60. 65.
2: 60, mert 45, meg 75.
1: 45, meg 70.
2: 45, meg 75?
3: 45, meg 70.
1: 70. Tehát 65. Azért 65 fokos lesz a harmadik szög.
3: De már a megoldás egyik fele, igen, ez meg volt, amit levezettél, igen.
1: Fú, te ilyen, ez volt valami színusz, koszínusz, tangens, kotangens, nem? Ott nem valami ilyesmit kellett számolni? De hogy, azt már nem tudom.
2: Ezt számológépet megfogom, tehát...
3: Még egyszer elmondjam egyébként?
2: Várjál.
1: De hogy ő mit kezd a számológépen?
2: Mehet,
1: ezek a szögek, de oldalhosszat kell számolni.
3: Na, még egyszer. Egy háromszög egyik oldala 6 cm hosszú, az oldalon fekvő két szög 45 fokos, illetve 70 fokos. Határozza meg a 45 fokos szöggel szemközti oldalhosszát. Hát ehhez
2: és
3: most kéne rajzolnod amúgy.
2: Deciliterbe jó?
3: Deciliterbe jó.
1: Fú, nem, szerintem ez
2: ilyen... a színusztétel lesz, Roland.
1: Az nekem is szerintem ilyen színusz, koszínusz, valami ilyesmi. De hogy az mi volt, na arra már nem emlékszem, látod.
2: Szerintem, Kitty, 4,68 század centiméter.
3: Nagyon ügyes vagy.
1: Te mit csinálsz? Hogy jött ki?
2: Színusztételt alkalmaztam. Hogy, ChatGPT-vel felvettem Kitty kérdését, és kértem, hogy válaszoljon. Hogy?
3: De én annyira örülök, hogy ezt tudta. Esküszöm, mert már kezdtem elkeseredni, és láttam az ideget az arcán.
1: A ChatGPT tudta, nem ő.
3: Ja.
2: Mit ChatGPT? Ezeknek fizetek, hogy azt mondtam, sem én csináltam.
3: Tényleg a hallgatók oldják meg velünk szinkronban, nem?
1: Én nem nézem nem, közben.
2: Itt az a baj, itt a színusz tételt kell alkalmazni,
1: hát
2: ami...
1: Ezt nem tudjuk.
2: Tehát addig eljutottam, hogy színusz tétel kell, de hogy az hogy néz ki, az már nem volt meg.
1: Aha. Igen, én is az arra emlékeztem, hogy valami színusz, koszínusz, de hogy itt mi, hogy...
3: Mindegy, a megoldás sem van.
2: Na, úgyhogy azt nem. Alá is húzom duplán, kész.
1: Na, ez már meghaladta a képességeinket, abszolút.
3: Na.
2: Ez a középszintű amúgy?
1: Igen.
2: Te nem, a középszintű nem olyanok szoktak lenni, hogy, izé, hogy van három piros labdám, meg egy kék labdám, bedobom egy zsákba, és mennyi az esély, hogy kéket húzok, mert én ezeket tudom.
1: Tudod, hol van ilyen? A fiam ötödikes dolgozatában. Igen. Tehát, hogy körülbelül ott. Csak mondom, hogy utána már bajba vagy.
3: Igen.
1: Jó.
3: Na, nézzük a következőt. Adja meg azt a két egész számot, amelyeknek a különbsége 6, az abszolút értékük pedig egyenlő.
1: Hát ez a 3-3, ez tök könnyű. Mert annak az abszolút értéke egyenlő, a különbségük 6.
2: Ezt én is tudtam volna, persze. Jézus. Mert az abszolút érték, amikor elszeded az előjelet, a különbség meg 6.
1: Igen.
2: Jó. Az ez a baj, egyszer állj már meg egy pillanatra, hogy legyen esélyem, mert tehát most a büdös életben nem győzök meg senkit, hogy tudtam volna, de ezt tudtam volna.
3: De most elképzeled, hogy az autókban meg mindenhol 7 óra 39-kor, hogy így hallgatják, hogy így és Roland, az így...
1: Tehát jó, de ez könnyű feladat volt, tehát ez ennyi.
3: Neked.
1: Jó, hát ha valaki tudja, mi az abszolút érték, akkor hát, azt nem nehéz összerakni, igen. Hogy akkor ez csak ez lehet.
3: Igen.
1: Na jó, nézzük a következőt.
3: Ádinak ezt az aggódalom az arcán.
2: Négyféle fagyid van, legalább hányat kell rendelned, vagy legfeljebb ilyenek lesznek, vagy mennyi a mediánja a citromfagyinak? Tehát ilyenek...
1: Mediánja a citromfagyinak.
2: Ilyeneket nem akarsz. A következőt hasonló, ne vágd rá, jó?
1: Jó.
2: Azt hadd én.
3: Na, ez szerintem igen, ez Ádi, a tiédé lesz. Hány három jegyű, különböző számjegyekből álló, páratlan, természetes szám alkotható az 1, 2, 3, 4 számjegyekből.
1: Na, hajrá!
2: Még egyszer mond.
3: Hajszolom. Hány háromjegyű, különböző számjegyekből álló, páratlan, természetes szám alkotható az 1, 2, 3, 4 számjegyekből?
2: Jó, ez könnyű. Különböző számjegyekből kell menni, tehát az első helyre mehet 4 számjegy, utána már csak marad neked 3 számjegyed, és a harmadik helyre mehetnek 2 számjegy, hogyha nem számít a nagy páros vagy páratlan.
1: Hmm.
2: Ez jó. De ugyanálunk számít esetünkben, azért ezt összeszorzom, 4×3×2, ez 12×24.
1: De ezt minek szorzod össze, fölösleges? Szerintem jó úton jársz, csak nem szűkítetted a kört.
2: Az első helyre 4 kerülhet, addig jó.
1: Nem jó, nem jó, Ádi. Figyelj csak, gondolj bele, hogy páratlan. Tehát azt jelenti, hogy egyesre vagy hármasra végződik.
2: Estimmel.
1: Az azt jelenti, mivel 3 jegyű, ezért előtte 2 variáció marad, meg 3 variáció marad, tehát az egyesnél is lesz a 3×2×1, meg a 3-as végűnél is lesz szerintem a 3×2×1. Pont azért, mert páratlan és 3 jegyű. Tehát innentől ennyire szűkül a variációk száma, az 1×6, meg még 1×6, tehát hogy józan paraszt élsz, nekem az 12 variáció.
2: Elmondom, hogy jött ki nekem, mert ugyanennyi jött ki nekem, és nézeg, itt van. Tehát ugyanez jött ki, hogy összeszoroztam, hogy hány szám van, 4×3×2, az 24, és ennek a fele páros, fele páratlan, tehát 12
1: a megoldás. Ó, igen, az is egy jó módszer, ha azt úgy leszűkíted.
3: Igen, egyébként nyilván az és Roland féle megoldó képlet van a megoldáshoz írva.
2: De miért, ez enyém nem jó?
1: De az is jó, ugyanadalítottál, csak te másképp indultál el.
3: A levezetés.
1: Mert én rögtön az elején szűkítettem le a lehetőségeket, te meg a végénél.
2: Na, jó.
1: Ez jó, mind a ketten jók voltunk.
2: Na, oké. Okay.
3: Na, ezt valószínű, hogy tudjátok. Két szabályos dobókockával egyszerre...
1: Hat. Csak hogy gyorsabb legyek egyszer, mint a Roland. Mi a feladat? Ez nem tűnik könnyűleg
3: első. Segítsen,
2: mondjad.
3: Két szabályos dobókockával egyszerre dobunk. Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a két dobott szám között legalább 4 lesz a különbség.
1: Az azt jelenti, várjál, hogy tud 4 lenni a különbség?
2: Ha az egyikkel 1-es dobsz, a másikkal dobhatsz 5-öst meg 6-ost. Ha az egyikkel 2-es dobsz, a másikkal már csak 6-os dobhatsz.
1: Így van.
2: Ezek a lehetőségek.
1: Ezek a lehetőségek. Tehát az azt jelenti,
2: ezt meg kell tudni, hogy az összes dobásból mennyi esély van, hogy ilyet dobok.
1: Nyilván. Na hát, na itt leszünk bajba.
2: Az ugye... összes dobás az ugye 6 faktoriális.
1: Szerintem igen, 6 faktoriális. Én is ezt mondanám rá így, zsigerből.
2: De hogy abból, két kocka van.
1: Hú, basztus, tényleg. Na ez megint meg fogja haladni a tudásunkat.
3: Ez jó lesz.
1: De várjál, mert hogy mennyi a valószínűség? Aha.
2: Kevés.
1: Kevés.
2: Csekély.
1: Várjál, és akkor, mert ott is, ha két kockával dobsz, akkor ráadásul ugye lehet úgy, hogy 1-es, 5-ös, meg lehet úgy, hogy 5-ös, 1-es, és az két külön eset. De lehet úgy is, hogy 1-es, 6-os, meg 6-os, 1-es, meg lehet úgy is, hogy 2-es, 6-os, 6-os, 2-es. Tehát az azt jelenti, hogy 6 féle variáció van. Akkor már csak azt kéne megfejtenünk, hogy az összes variációk száma mennyi, az a 6 faktoriálisnak a duplája lehet? Mennyi a 6 faktoriális?
2: A 6 faktoriális az 720, de hogy...
1: Hát ez nekem nagyon soknak tűnik.
2: Nem, az nem stimmel.
1: Ez nem stimmel.
2: Az egyik kockával, most azt kell megnéznünk, hogyha az egyik kockával 1-es dobsz, amire ugye 6 esély van, akkor a másikkal már csak 5-öst meg 6-os dobhatsz, arra mennyi esély van, hogy a másik kockával ez dobott ki? 2. Nem?
1: Hú, te, szerintem itt valahol elvesztünk, tehát hogy én összeszámoltam, hogy hány ilyen eset jó.
2: Ne.
1: 6 darab.
3: Igen, az
1: jó,
3: amit mondtál.
1: Na, akkor már csak annyit kéne levezetnünk, de ez itt akadtunk meg, hogy ennek mennyi a valószínűség.
3: Hát igen, itt a valószínűség számításnak itt a képlet.
2: Meg lesz, mert az itt amit dobhatsz, az egyikkel 6 félét dobhatsz, a másikkal is 6 félét dobhatsz, tehát akkor 6×6, 36, ebből 6 az, ami jó nekünk, tehát akkor a 36...
1: Hát akkor az 1/6.
2: Osztva 6.
1: 1/6.
2: 1/6. Uh-huh. Ez a valószínűség.
3: Igen.
1: Összeraktuk! Yes!
3: De ügyesek vagytok.
2: És az egyik cinkelt kocka.
1: Na jó van, figyelj, mennyi a francba.
3: Figyelj, most már nem tudok most már olyat adni, amihez nem kellene, hogy lássátok meg.
1: De próbáld ilyesmi. Meg azért, nincs sem. Várjál, volt valami, azt mondta az Andi tegnap, hogy volt gráfos. Most már arra kíváncsi vagyok, mert tudom a gráf fogalmát. Az nem tudom, mire elég.
2: Mi a gráf fogalma? Mondd már, hogy én is tudjam.
1: Azok, hát ilyen csomópontoknak a halmaz, a csomópontok, és az abból kiinduló egyenesek élek, tehát, hogy annak a... El tudom képzelni, mi az a gráf. Csak hogy kíváncsi, hogy kell csinálni.
2: Tessék, eljutottál az én szintemre.
3: Fel tudom neked olvasni. Vagy hát el tudom mondani, hogy jó. A feladat ezzel kapcsolatban. Rajzoljon egy olyan 5-pontú gráfot, amelyben a pontok fokszámának összege 10, és az egyik pontjának fokszáma 4.
2: Így jön egy olyan pálinkát, aminek a fokszáma
1: 48.
3: 42.
1: Az könnyebb. Várj, a fokszám az azt hiszem, hogy az, ha jól emlékszem, hogy abból hány ilyen él tud jönni. Azt hiszem. Még egyszer a feladatot?
3: Ugye. Rajzoljon egy olyan 5 pontú, igen, gráfot, amelyben a pontok fokszámának összege 10, és az egyik pontjának fogszáma 4.
2: Hát ugye egy átlagos felnőttnek 32 foga van, akkor ez a fogszámot megtudtuk. De vidéken...
1: tehát, hogy összesen kell, akkor...
3: Figyelj, magad.
1: Az egyikből kijön 4, ugye? Az egyiknek... Aha.
2: Te várod ezt a pontot, Kitty, amikor elsírom magam? Mert közel jársz.
1: Hát jó, akkor ezt a feladatot elengedjük. Tehát akkor nézzük valamit.
2: Én odaírnám, hogy becsapós.
1: Én mást írnék oda.
3: Van itt egy ilyen, hogy egy végzős osztály diákjainak matematika érettségi eredményeiről készült az alábbi doboz diagram. A diagram alapján... Ugye? A diagram alapján adja meg a diákok eredményeinek maximumát, mediánját, alsó... Micsodáját? Alsó kvartiriszét? Vagy nem tudom miért? És terjedelmét
2: távol. Arra van az a kenőcs. A kvartiriszre.
1: Igen. Egyszer nekem is kellett használni, egész jól elmúltak a pörsenések.
3: Kicsit úgy néz ki, mint egy ilyen inekciós tűn.
1: Ilyet életemben nem láttam, ez első tanulmány. Mutass más, mert ezt nem tudjuk
2: értelmezni. A kvartiriszek nem azok, akik elrabolták a patakit?
1: Ez a dobozdiagram, én ilyet nem láttam, ezt nekünk nem tanították.
3: Figyelj, még ezt esetleg nézd meg.
1: Na.
3: Esküszöm,
2: hogy figyelj, maximumot meg tudunk, de amúgy maximumot meg tudunk határozni, minimumot meg tudunk, átlagot meg tudunk, mediánt meg tudunk.
1: De mi az a kvart? De nem, a dobozdiagramot nem tudom értelmezni. Nézd.
2: Na, kiték összebújtak.
4: Az N értékét.
2: Mondjad.
4: Hogy, kettő a négyzeten, kettő az a négyzeten. Zárójelben.
2: Igen.
4: Ez még a negyediken.
2: Negyediken.
4: Per 8.
2: Per 8.
4: És egyenlő 2 az n-ediken.
2: 2 az n-ediken. És most akkor mi van? Számoljam ki?
1: Hát, légy ő kedves, és vezesd le. Igen.
3: Igen, az n-nek.
1: Mi volt alul? 2 a hányadikon volt alul? 2 a nyolcadikon volt alul?
2: 2 2...
3: Nem, per 8.
1: Ja, per 8 volt alul.
2: Tehát a 2 másodikon az 2x2, 2, hát az 4.
1: De várjál...
2: És ez van még a negyediken?
3: Igen.
1: De nem, várjál, ezt nem így vezetjük le, nem, egyen, tehát hogy nem, mert hogy 8 van alul, de hogy tudjunk egyszerűsíteni, a 8-at föl kell írnunk úgy, hogy 2 a harmadikon.
2: Erre emlékszem. De hogy kell.
1: De, mert ez volt a, anno erre emlékszem, hogy ezt így kell. Várjál, és akkor 2 a másodikon, az a negyediken, az azt jelenti, hogy az 2 a nyolcadikon, és várjál, azt 2 a harmadikonnal, azt úgy osztjuk, hogy, hogy a 8, akkor abból ki kell vonni a 3-at, 2 az 5-en lesz akkor a megoldat, tehát az n egyenlő 5.
2: De én megint ugyanide jutottam volna el, hogyha hagyod a logikámat.
3: Én ámulok és bámulok, nem tudom.
2: Nem, mert, hogy én nem tudok ilyet, hogy így írjuk föl, meg úgy osztjuk el, meg ízé, de nekem is kijött az 5. 5 a megoldás?
3: Igen, de azzal a megoldás kulcs, tehát az a megoldás kulcs, amit a Roland...
2: Elmondom, Roland, te elmondom, mi a helyzet.
3: Kész van az emberünk.
2: Te megtanultad, beseggelted az ilyen kötelezőket, hogy szimpatikus legyél a matek tanárnak. Én meg logikából eljutok oda, amit a különböző képletek feltalálói Pitagorasz, Thales kitaláltak. Tehát ők odaadták neked a készkaját, én meg alapanyagokból főzök.
1: Értem, tehát te ilyen ikka a matematikus vagy.
3: Hát most amúgy lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de amúgy az érettségén, hogyha beírod a megoldást.
1: Az nem elég, az csak egy pont. A levezetés, aha, levezetés is kell.
3: Igen.
1: Tehát, hogy Ádi lenne az, aki nagyon büszkén bukna meg.
2: De hogy is, hát...
3: És azt mondaná, hogy ne haragudjon, de jó volt a megoldás.
2: Azért ez nem véletlen, hogy kenguru matematika versenyen, ahol kigúnyolt a haverom, hogy hogyan rontottam egy feladatot, ott holt versenyben lettünk mind a ketten 2368-ok. Azért ez nem véletlen.
1: Kicsit sokkolt a dalszöveg itt előbb a Follow the Flow újdonságánál a beszélőm. Nekem egyébként tetszik a dalnak a flow-ja, tényleg. Nekem tetszik ez a rimpár is, a kútba, útba.
3: Nem tudom, én sajnálom, elnézést minden mostani zenésztől, hogy én nem tudok néha azonosulni a dalszövegekkel, meg a ritmusokkal.
1: Mi neked útba esik a kútba?
3: Hát...
2: Tudsz meg ilyen UAS rímeket?
1: Igen.
3: Csak most nem maradjuk ennyiben.
2: Kutya jutott eszedbe.
1: Kutya, az! A kutya! Igen, az.
2: Jó, hát...
1: Buja.
2: Igen. Tegnap nagyot ünnepeltünk.
1: Micsoda, puja?
3: Puja.
1: Tuja.
2: Akarjátok? Még ezzel elmeltünk így 10-ig. Jön a Tomi.
1: Tuma. Na, mit hoztál?
2: Zsuga.
1: Zsuga.
2: Én egyszer voltam vőfé egy török-magyar esküvőn.
3: Na.
2: És képzeljétek el, egy nagyon furcsa házasság volt az, vagy frígy, a férj, ő egy ilyen nagyon nagy gíroszozót, vagy dönerest üzemeltett a körúton, és egy ilyen igazi cicababa barátnője van, aki nem nagyon jár dolgozni. És felkértek engem vőfénynek, már ott éreztem, hogy furcsa a dolog, és képzeljétek el, amikor a menyasszony anyukája beszélt, akkor a török család meccset nézett telefonról. Mert hogy nekik a nő az nem ember. azt képzeljétek el, hogy ott milyen volt a hangulat. És külön táncolt a két család, a magyarok bent mulatósra, a törökök pedig kint a kertben, ahol rájuk szólt az egyik pincér, hogy most már menjenek odébb, és ne azt az egy szerencsétlen fát táncolják körbe két órája, mert hogy kiássák a fát.
3: Jézusom!
2: Nagy buli volt.
1: Mondjuk úgy, hogy azért érezted a kulturális különbségeket, ugye?
2: Voltak gondok.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Pontosan fél hét van, Buenos morgen mindenkinek, szép jó reggelt, Komárom Esztergom vármegye, nagyon jó reggelt, és Roland, szia. Hát hello. Figyelj, mivel ugye én ültem ennél a gépnél, ezért most hallgathatunk egy dalt, de ezt majd lealkítom és megoldom, jó? Jó reggelt mindenkinek.
3: Jó reggelt, szevasztok. Na, hát remélhetőleg mindenkinek jól indul a reggel. Figyelj csak, azt nem tudom, hogy ma még megy bármiféle érettségi egyébként, ilyen választott tantárgyas, vagy ma pihi van, vagy mi van, mert hogy tegnap lement a töri, ma nyilván majd itt teszteljük magunkat, vagy egymást, vagy én nem is tudom, hogy Andi tesztel minket, vagy hogy lesz a felállás. Na mindegy, tegnap mindennel volt időm foglalkozni, csak ezzel nem, hogy bármit is nézek az érettségi kapcsán, mint hogy mi a menetrend.
2: Mert fontosabb dolog volt például üvölteni egy csarnokban.
3: Hát mondjuk tegnap azért, mondjuk így az Európa Kupa elődönt, ma angol érettségi van, azt írja Zsolt, kösz. Ja, jól emlékszem, annó én mentem, igen, mert nekem angol volt a választott tárgyam. Na, szóval, hogy hát üvöltöttem, de hát azért nap, láttunk már jobb meccset is, látszok, hulla fáradtak, úgyhogy tegnap a Fradi nyert egyébként furra tét nélküli mérkőzésen, mert ugye Bányász már a harmadik, a Fradi meg negyedik. Hát mondjuk úgy, hogy voltak enervált teljesítmények, például fehér mezben is, más színű mezben is, de hát ez van.
2: Azt mond nekem, hogy a félidei játékban, aki lejött, dobott te gólt.
3: Hallod, volt egy nagyon ügyes kislány, mindenki ügyes volt, minden négy gyerkőc jó, tehát még mielőtt.
2: De volt, aki tényleg.
3: De hogy 60 pontot dobott a félidei játékban, ugye ott ilyen, van egy háló, és akkor azon lyukak, és ott kell találni. Hát azért 60 pontot ritkán dobnak össze ott
2: a fiatalok. Az mit jelent? Tehát mondjuk hány százalékos teljesítmény, hogyha így le akarod butítani?
3: Hát figyelj, az azt jelenti, hogy dobott, várjál, hogy volt? Hogy dobott egy 10, egy 20, meg egy 30 pontot is. Tehát, hogy mind a három dobásával betalált, és ha jól emlékszem, így volt, és akkor azért a 30 pontosba betalálni, hát mondjuk úgy, hogy kéne hozzá egy jó pár lövés, szerintem neked is, meg nekem is.
2: Kézizik egyébként a lány?
3: Szerintem igen, lehet, hogy ránézésre ott a négy gyerkőcből alsó hangon kettő szerintem kézizett, mert ugye mozgásból ez lejön, tudod, azért látszik, hogy valaki hogy dobja el a labdát.
2: Jó, tehát megvolt ez a labtudás, rendben. Egyébként ez most egy megbocsájtható vereség, meg amúgy semmi nem múlott rajta, én a kupa mérkőzésen fogok nagyon szurkolni.
3: Hát az kemény lesz. Figyelj, azért ez az Ohrid, ez nem egy gyenge csapat, ugye itt az Észak-Macedón bajnokságról, ha beszélünk, akkor hát a Macedón tatabánya körülbelül, mert hogy ilyen második-harmadik helyen van, azt hiszem. Minden esetre hát én azért tervezek majd azon a héten így vendéget hívni, szóval

0: szóval szerintem mindenféleképpen beszélgessünk. Én azt gondolom, hogy a Marcinak van, a Székely Marcinak talán a legtöbb tapasztalata, mert ugye játszott kint, tehát ő a Pelisternek volt játékosa, úgy tudom, hogy van is olyan, vagy van olyan volt csapattársa, aki jelenleg az Ohridban kézilabdázik. Szóval majd nyilván itt azért hangolódunk arra a meccsre, most már egyébként hivatalos, most már itt adásban is elmondhatom, tegnap elmondtam meccsen is, hogy 24-e vasárnap délután 5 órától lesz egyébként az első mérkőzés, mert hát ugye így alakult, hogy az első mérkőzést játssza majd a csapat itthon, úgyhogy vasárnap délután 5-től lehet majd azon a héten szurkolni a Kék Tigriseknek.
1: Én tudod, mit álmodtam meg? Frankon erről álmodtam, én azt álmodtam, hogy a hazai döntetlen lesz.
0: Hát az nem jó, tehát
1: nyilván nem jó,
0: vannak.
1: De ezt álmodtam. Csak mondom, hogy ha valaki tenne rá nagyobb tétet és nyerne, akkor kérek az álmomért 100%-ot. Andi bölcsebb lett talán? Azt nézem.
0: Andi eddig is bölcs volt.
1: Jó, hát tegnap volt a
0: születésnapja. Én nem merek rá olyat mondani, amiért bőtted előkapja a sokkolóját.
1: Másnaposnak tűnt?
0: Nem.
1: Teljesen fit, friss?
0: Fit, friss, igen. De szerintem fittebb, meg frissebb, mint én.
1: De jó, mondjuk ez nem nagy szó.
0: Mondjuk ez is igaz. Okay. Hát valaki rám néz.
1: Köszönöm a kérdést, igen, reggel bütyköltem. Itt a stúdióban nézem az SMS falat is. Majd látjátok a videóban, az volt itt a kavarcs, meg minden, hogy van szép új függönyünk, aminek köszönhetően talán én, meg Roland sem leszünk sötétek. Már hogy a videóban ezt majd megnézhetitek. Egyébként olyan tisztaságérzésem lett tőle, nem tudom te, hogy vagy vele.
0: Figyelj, szép lett, nagyon ügyesen felszerelted, úgyhogy arra kérlek titeket, drága hallgatók, dicsérjétek meg a Rédládit, mert most már függönyt is fel tud rakni, úgyhogy ha bármilyen magányos háziasszonynál ilyen munkálatokat kell vállalni, akkor örömmel megteszi, ráadásul neki még feltétlenül létrára se kell állni. Tehát amíg az én esetemben egy kisebb tűzoltó létrát kellene beszerezni egy ilyen művelethez, addig Ádi ezt megoldja talpról.
1: Igazából ezt úgy kéne akkor hirdetnünk magányos háziasszonyoknak, hogy Ádi mindent megold fent, Roland pedig mindent megold lent. Vagy ez félreérthető?
0: Ez jó, nem, ez jó. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó kombináció, erre talán lehet igény.
1: Jó, akkor így csináljuk.
0: A kis igény, azok jelentkeznek, akiknek kicsi az igény.
1: Kicsik az igények, vagy nincsenek, igen.
0: Ezek nélkül voltunk mindig is jók.
1: Jó, egyébként, ha már érettségit megmondtad, hogy igen, az angol van ma, nyilván köszönjük az SMS-t is, és az üzeneteket ezzel kapcsolatban viszont nálunk ugye ma még a történelem lesz reflektorfényben, mert végigmentünk itt egy folyamaton, ígérem, az angolba már nem lépünk be, vagy hogyha nagyon szeretnéd, akkor azt az Immerer Tomival kell, hogy nyomnod.
0: Nem, azt már ki fogjuk hagyni, nem, hát a kötelezőkön megyünk.
1: De törét még lenyomjuk, és hát az történik majd, hogy Andi szembesít minket a kérdésekkel, már amivel lehet. Tegnap cikkeket már láttunk, hogy nagyjából milyen témából kéne felkészülnünk. Bevallom, én nem sokat készültem ezekből a témákból, de olyannak tűnik a terep, ami szerintem általános műveltségből kimeríthető.
0: Amit így említettél még tegnap adás közben, körülbelül annyit tudok én is.
1: Volt benne honfoglalás,
0: okay. Meg volt benne, amit én megjegyeztem, a görög-római építészet, tehát hogy ez amit mondtál.
1: Igen, meg középkori kereszténység, nem?
0: Meg valami a kereszténységgel kapcsolatban, igen, tehát hogy ennyi rémlik, de hát na, szóval, hogy tegnap kisebb gondunk is nagyobb volt ennél, elnézést minden érettségiző, mert nekik meg nyilván most ez van fókuszban, nekünk más, de azért így belevetjük magunkat és megpróbáljuk. Figyelj, én a tegnapi matek óta nem félek, tehát hogy ha úgy voltam vele, hogy a matekot elő tudtam hozni, érted, ilyeneket, hogy n·3/2, valahonnan innen hátulról, akkor most a törítő méret tegyek.
1: Most visszahallgattam, emlékszel arra, amikor a kérdés felénél bevágtam, hogy a válasz 6? Mert amúgy jó volt. Azon röhögtem otthon, hogy 36-ot osztva 6, jó, 1/6, de az lett a megoldás, de gyakorlatilag én nagyon jól blöffölök.
0: Lehet, pókereznet kéne.
1: Majd a törinél megnézzük, ott benyomom. Remélem, rákérdeznek a pápára. A már egyhez. Azt nagyon tudom.
0: És mit fogsz mondani? Ennyit, hogy pápa? Pápa!
1: Készülök. Készülök, és ezt be tudom mondani. Egyébként
0: pápa, haladás, egy-egy.
1: Volt olyan, hogy én nagyon furcsán teljesítettem matekból, és ezt a matek tanár is tudta, jaj, de szépen fogalmaztam, és volt egy Gordius matematika verseny annó, és ott a legjobb 10 helyezettet az iskola díjazta. És képzeld el, még én is kaptam plusz 5-ösöket, mert 13. lettem Gordius matematika versenyen, és a matek tanár egyszerűen ilyen kikerekedett szemekkel nézte, hogy ezt hogy csináltam.
0: De mennyiből? 14-ből, vagy hogy?
1: Nem, a teljes iskola felhozatalából, tehát több százból 13. helyre kerültem.
0: De mi, végig x-elted a B-ket, aztán ennyire bejött?
1: Nem, sokkal jobb. Kérdezte a tanárnő, mikor adta az 5-öst, meg kihívott, hogy beírja az ellenőrzőmbe, hogy ezt hogyan csináltam, és mondta, hogy dobókockás módszerrel. És frankon az első 20 feladatot megoldottam, mert azok könnyűek voltak, az úgy nagyjából sikerült. És az utolsó 10-nél dobókockával dobtam, hogy A, B, C, D vagy E a megoldás.
0: És ha 6-os dobtál, akkor nem húztál semmit?
1: Na és ez volt a baj, hogy az utolsónál azt hittem, hogy becsapós, mert 6-os dobtam, ezért dobtam újat, és ha azt is eltalálom, bekerülök a top 10-be, így 13-dik lettem csak.
0: Tehát ott a 6-osnál az alt kellett volna bejelölnöd, mert az volt az 5 plusz 1.
1: Igen, nem kellett volna, azt gondolom, hogy az becsapós. Szóval a dobókockás módszernél láttam a matek tanár szemében, hogy na ott aztán tényleg lemondott mindenről, ami reménye még velem kapcsolatban volt.
0: Ezúton üzenném az érettségizőknek, hogy jól választhatok példaképet magatoknak, tehát még véletlenül se a Rédládit.
1: Még véletlenül sem. Utána egyébként bejött a gyökmatek képzés 0. órában, tehát lehetett menni az ilyen nagyon bénáknak, mint én, de a matek tanár elengedett engem, tehát addig fogta a kezemet.
0: Na, ma úgy sejtem, hogy nem matek faktos voltál, ugye?
1: Az elején az voltam, de a végén már átjöttem a gyökmatekra.
0: Ja, nálunk mi ezt gyógymateknak hívtuk, igen, de én kezdetektől ott voltam. Tehát én úgy éreztem, hogy nekem nem kellene a magasabb szintú matematikát erőltetnem. Jól sejtettem.
1: De egyébként a gyógymatekon vagy gyökmatekon ott király voltam, tehát vakok közt a félszemű a béna, vagy hogy van?
0: De hát én ott sem voltam. Én mondjuk elengedtem. Tehát én úgy voltam a matematikával, hogy köszönöm szépen, mi már annyira jó barátok nem leszünk, úgyhogy én elkezdtem inkább a csajokra koncentrálni, de hát kinek mi, tudod? Tehát, hogy...
1: És vajon neked volt-e nagyobb sikered a csajoknál, mint nekem a mateknál?
0: Hát gyanítom, igen.
1: Igen? Jó. Na, hát ennek
0: mindenféle örülök. Nagy képviselőnek úgy gyanítom.
1: Ennek örülök. Jó, és hogyha már annyira beszélünk róla, hogy mennyire nyár van, meg mennyire meleg, meg mennyire jó hangulat, én bemerem vállalni az első strandos témát. Egyébként ma 21 fok lesz, most 14 van, de azért egy strandon filózás az már szerintem nem árt nekünk. Láttam Andinál a görög feliratú szatyrot, úgyhogy azt gondolom, hogy Görögországba neki is lesz ma hangulata elutazni. 251 strand tiltja be a napágyakat.
0: De hogy miért? Tehát, hogy ennek azért nyilván van valamiféle oka, mert ezek ugye elengedhetetlen kényelmi elemek a strandon, kérem szépen. Egy jóval természetesebb állapothoz szeretnének visszatérni, hogy mi ennek az oka, azt természetesen körbejárjuk, illetve hát ugye, mivel csütörtök van, ezért jön a nagyon-nagyon közkedvelt szóvisz csütörtök rovatunk. Én egyet-kettőt már így bekészítettem, van köztük egy, ami kifejezetten fájdalmas lesz.
1: Előre is félek, de egyébként tényleg az SMS falon sírtok, hogy jöjjön már a szóvisz csütörtök, tehát most itt van. Amúgy a közlekedés ma sima volt, de nézem, mit ír Zsolt. Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányán egy jól autózható, csend van, rend és fegyelem. Érdekes bírói ítéletekkel tarkított mérkőzés volt a tegnapi, az ítéletekkel felhúzták a játékosokat, és ezért lettek parázs jelenetek. Most belefért a vereség, de büszkék vagyunk a csapatra, hajrá Bányász, kis mellékinfo a közlekedési mögé. Szerintem Roland egyetértesz.
0: Én nem mondhatok a játék vezetőkre semmit, mert a csapat speakere vagyok, úgyhogy én ezt nem kommentálhatom.
1: De mondhatsz,
0: én csak helyben hagyom a Zsolt véleményét.
1: Mondd azt, hogy a zebrák a csarnok környékén, és akkor mondd utána, amit a játékvezetőkre gondolsz, de ezt senki ne tudja, legyen burkolt. A zebrák autóját megkarcolták a mérkőzés után.
0: Nem, semmi ilyesmi, úgyhogy nem, én mondom, én azt mondtam, hogy tegnap azért voltak halványabb teljesítmények.
1: Jó.
0: Enervált teljesítmények. Én ennyit mondok, aztán mindenki értse, ahogy gondolja, Norbi is jelezte itt nekünk, hogy az M1 jól halad, bár ő reggel fennakadt azon, hogy komolyan matek feladatok vannak reggel? Azt hittem, ez egy vidám műsor.
1: Eskü itt a vége, jó? Most ma még történelem lesz, utána zárjuk az érettségi dolgot, tehát nem megyünk tovább. Még én az éneket akartam, meg Roland egy kicsit a testnevelést, de ezeket most idén kiadjuk.
0: Hát azért egy testnevelés érettségi, az szerintem keményebb kihívás lenne, mint egy töri vagy egy magyar volt.
1: Ahhoz szerintem ott is izé van ilyen, nem hiszem, hogy olyan feladat van, hogy sasleng. Tehát valószínűleg
0: sasleng.
1: Ilyen elméleti dolgok jönnek. Biztos.
0: Nem, kell a gyakorlatokat is egyébként végrehajtani. Hát persze, figyelj, azért a tesi érettségire szoktak ám készülni az emberek rendesen, úgyhogy az komoly kihívás lenne. Ez ha azt valaki... jelenti, hogy mi kétszer meghalnánk.
1: Az biztos, de ha valaki érettségizett vagy érettségizni készült testnevelésből, írja már meg, hogy ott mik a feltételek. Azt hiszem az ének az egyfordulós. De mindegy, majd ebből sincs infom, tehát hogyha valaki tudja, akkor ezeket nyugodtan írja meg nekünk. Azt hiszem, hogy tartalmas napunk lesz, és elsőként az időgépbe fogunk belecsöppenni, beleugrani, úgyhogy erre készülünk. Kihagytam valamit?
0: Nem, szerintem nem. Ez lesz tehát ma egészen 10-ig. Tartsatok velünk!

0: tehát ég veled. 6 óra múlt 47 perccel. Buenos Morgan mindenkinek, szép jó reggelt Annának is, aki most írt üzenetet, meg hát jó reggelt mindenkinek, aki szereti ezt a május 7-ét, az év 127. napját, Gizella neve napját.
1: Meg Bendegúz, Dalma, Domicián, Domitilla, Germán, Giza, Késa, nem Gésa, Késa, jó, ez fontos, Szaliszló, és Napóleon. Gyerekek, ki a tököm adja azt a nevet egy gyereknek, hogy Napóleon?
0: Annyira jó, Rédl Napóleon, én imádom.
1: És hogy lecézed, Napi?
0: Napi. Napcsi.
1: Vagy Leon?
0: Napcsi.
1: Mikor Leon azok, a Leon a profi.
0: Mert egyébként a Gizella az sem egy olyan név, amit szerintem túl sokan adnak ma a kisgyerekeknek, de például az én keresztanyukám, ő Gizella volt. Lottinak becéztük.
1: Jó, hát egy időben egyébként a Gizella az népszerű volt. Értem, a Napóleon is népszerű volt, persze.
0: Na hát.
1: Több mint 200 éve.
0: Szerintem ez egy győztes név.
1: Már mint nem azért, nem mindenhol Európában, de na. De hogy tényleg, tehát ezt a nevet, most gondolj bele, hogy valaki így szembe jön veled, és mit bemutatkozik, hogy Dr. Kovács Napóleon.
0: Mi simán benne van a pakliban, hogy Noé és Napóleon lesznek a legjobb barátok az oviban.
1: De nem? Szerintem is.
0: De most inkább a gyopárt adod a fiadnak, vagy a Napóleont?
1: Hát az játszik, hogy egyiket se?
0: De valamit választanod kell. Ott vagy, azt mondják az utcán, hogy vagy gyopár, vagy Napóleon, különben lőnek. Na?
1: Pú, te! Ez egy nehéz kérdés, de akkor is inkább a gyopárt választanám, mint a Napóleon.
0: Pedig ezt a kérdést sokaknak szegezik az alvilágban.
1: Ha úgy kérdezed, hogy Teofil vagy Napóleon, Napóleon, akkor lehet, hogy a Napóleont választom, mert a Teofil az egy ritka ocsmány név. Elnézést kérek minden Teofiltól, de nekem ez a véleményem.
0: Írjatok, Teofilok, ha megsértődtetek ezen. Berzsenyi Dániel ezen a napon született, a klasszicista nagy alak, 1776-ban látta meg a napvilágot. 250 éve.
1: Báj, de nagyon ügyes vagy, szépen kiszámoltad. Piotr Ilyich Csajkovszki, a hatjuk tavaly is a diótörő szerzője, 186 éve született.
0: Mesterséges intelligencia nélkül. A következőt ki tudod mondani? Én ezt csak azért hoztam ide, Tagore egyébként. Nem...
1: Mert elneveztek róla egy híres sétányt. Rabindranath Tagore, igen.
0: Hogy én?
1: Rabindranath Tagore, igen.
0: Rabindranath Tagore, Rabindranath Tagore, olyan, mint valami átok.
1: Még jó, hogy nem racsolsz egyébként, akkor szép lenne.
0: Egyébként ő az első ázsiai irodalmi Nobel-díjas, és Magyarországon is volt, tehát hogy ezért nevezték el róla valószínűleg a sétányt.
1: Gary Cooper, kétszeres Oscar-díjas, hollywoodi legenda, 125 éve született.
0: Egy másik legenda, 66-ban Pintér Attila, válogatott labdarúgó, hátvéd, labdarúgó edző, szövetségi kapitány, 60 éve született.
1: Kommunikációs szakértő. Hallottad már a pinyót nyilatkozni?
0: Igen, az nincsen túl bonyolítva.
1: Hát az is túl bonyolítva. A lényeg, hogy tolódjunk, gyerekek, tolódás, az nagyon fontos. Igen, meg hát ugye a klasszikus tőle, hogy mindenkinek boldog új évet, a légiósoknak pedig happy birthday. Ez tényleg elhangzott.
0: Ez megtörtént.
1: Bizonyos,
0: hogy maradt ki eddig, ez zseniális.
1: Ugye? Na, 1976-os születésű Béres Alexandra, magyar fitness szakértő, edző, egy tüneményes nő egyébként a Béres Szandő, úgyhogy ezúttal is üdvözöljük.
0: Dr. Béres és a Béres Cseppek rokonja egyben. 1824-ben, na, egy tök jó popkulturális dolgok vannak, Bécsben bemutatták Beethoven 9. szimfóniáját, ebben van az Örömóda.
1: Aztán megnyílt a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz 1891-ben.
0: Most láttam előadást egyébként, nem ott, de attól a csapattól. 1911 Hamburgban megnyílt a régi Elba alagút, ez egyébként több mint 400 méter hosszan fut, egy kikötő alatt, tehát tulajdonképpen 115 éve nagy kunszt volt, hogy ezt meg tudták csinálni.
1: Attól a csapattól, de hát ők már baromi öregek. Na mindegy. Megalakult a későbbi Sony elődje, a Tokyo Telecommunications Engineering.
0: De kár, hogy nem így maradt. Mennyivel jobb lett volna ez van a tévé alján, amilyenkre később fért volna.
1: TTE, igen.
0: 1950-ben nyitották meg a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt Ferenc repülőtér elődjét 76 éve.
1: Aztán elindult egy akárminek az első küldetése, fogalmam nincsen, hogy mi ez, ezt meghagyom neked. Valami látványos műhold befogási és javítási manőverek, a kutyát nem érdekli, és hát Vlagyimir Putyin pedig először lett hivatalosan Oroszország elnöke 2000-ben. Azért az kemény.
0: Mennyi minden történt?
1: 26 éve.
0: 1895-ben, illetve azóta Oroszországban ez a mai nap a rádiózás születésnapja. Ott ezt ünneplik a rádiók, mert hogy Alekszandr Popov bemutatta a korai rádióvevő készülékét, tehát ott most a rádiókban szülinapoznak.
1: Aztán Otto Steiger szabadalmat kapott a millionár mechanikus számológépre, amely közvetlen szorzásra is képes volt, tehát okosabb volt, mint néhány Mónika Show szereplő, 1895-ben.
0: Ma van a jelszó világnapja. és ez minden évben május első csütörtöke egyébként, úgyhogy most szeretnék mindenkit megkérni, akinek 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 esetleg a neve vagy a születési dátuma, az ma változtassa meg ugyanebből a háromból valamelyik másikra.
1: Igen, vagy az 1, 2, 3, 4, 5, 6 hétre esetleg, mert az megy fokkal nehezebb. Ma van az atlétika világnapja, tessék mozogni, és ünnepeljük a fiatalok sportolását.
0: És egy komoly világnap a végére, hogy az anya nélkül nevelkedő gyermekek napját is ma tartjuk, ez egyébként egy magyar kezdeményezésű figyelemfelhívó nap.
1: Így is van, úgyhogy ez történt tehát így május 7-én, picit zenélünk, aztán pedig Andi hozza a legfrissebb híreket.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Képzési programok segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket, megújultak a Hungaromet megfigyelési térképei, kiállítás nyílik a Tatabányai Kortárs Galériában. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hitt Taler Andreától hallják. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és széleskörűbb képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint a képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. Emellett az őszi ülésszak kezdetéig központi támogató csoportot is működtetnek majd, amelynek célja, hogy a képviselők munkájához szükséges adatokat a legrövidebb időn belül és a leghatékonyabban tudják átadni. Megújultak a Hungaromet ZRT megfigyelési térképei, így már átláthatóbb felület, több adat, gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárási helyzet követését. A Hungaromet a honlapján számolt be a fejlesztésről. Mint írták, az volt a cél, hogy a mérési adatok áttekinthetőbb, letisztultabb és felhasználóbarátabb formában legyenek elérhetők, miközben több, napközben is hasznos információ jelenik meg a térképeken. Hozzátették, az új megjelenésben az egyes térképek nem csak az aktuális mérési adatokat mutatják, hanem a legfontosabb szélső értékeket is kiemelik, így például a minimum és maximum hőmérséklet, a legnagyobb csapadékmennyiség vagy a legerősebb széllökés értéke mellett az azt mérő állomás neve is megjelenik. Ez gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az országos időjárási helyzet értelmezését. A megújult megfigyelési térképek a www.met.hu címen érhetők el. Lévai Ádám Tört Énekek című kiállítás megnyitója lesz május 8-án Tatabányán. Most pénteken 17 órakor kezdődik a program a Kortárs Galériában. A tárlatot Eszik Alajos grafikus művész ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként június 12-éig lesz látható. A Német Nemzetiségi Önkormányzat május 10-én vasárnap 14 órakor tartja hagyományos Gizella napi ünnepségét az esztergomi bazilika oszlopcsarnokánál. Ezt követően 15 órakor német nyelvű misét celebrál Török Csaba a bazilikában. A program vendégfogadással zárul a plébánián.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő lesz, és a délutáni órákban gyenge esőt is jósolnak Vármegyénkbe. 19 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kezd velünk a napot! Itt egy újabb napindítós láger. Utána ismét bekapcsoljuk a mikrofont, hogy biztosítsuk a vidám ébredést. Ez a Buenos Morgen I és Rolanddal

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! Jó reggelt mindenkinek, itt a Forrás Rádió ébresztősója, 7 óra múlt 5 perccel, az I.S. Roland velem szemben, mögöttem a nap, meg a tér, meg a szép új függöny, és a hallgatóink. Sziasztok!
3: Ők is ott vannak mögötted? Na hát kézcsók a hölgyeknek, egefenő az uraknak is, aki erre vágyik esetleg, ha ilyen perverz állat. Na,
2: ezt megnézném.
3: Ja, ugye? Hát azt azért én is. Na jó, nem, én inkább nem. Nézem, mi a helyzet az utakon. Ugye itt még az előző órában azt kaptuk, hogy minden rendben. Például az M1-esen azért ott Herceghalomnál már egy ilyen szolíd kis torlódás, light elkezdett kialakulni. Leginkább ugye a külső sávban jellemző mindez, és azt nézem, hogy környén is azért alakulgat a helyzet. Tatabánya, Tata, Komárom és Esztergom egyelőre még nyugis, nagyjából és egész évben szerintem úgy 10 percig.
2: Ma, hogy felraktam a függönyt, hogy ne süssön be a nap, felhős időnk lesz, 21 fokos csúccsal, nem tudom egyébként, hogy miért esett vissza. Most egyébként 15-öt mérünk, de holnaptól megint visszamelegszünk a hétvégére, és elérjük a 25-öt vasárnapra.
3: Igen, szépen lassan figyelj, be fog ütni a strandidő, nem tudom, hogy hosszabb távú előrejelzést néztél-e.
2: Itt van.
3: Igen.
2: Mi érdekel, lesz egy esős hetünk?
3: Engem, figyelj, az érdekel, hogy a 30-at mikor fogjuk karcolni, hogy látsz-e már esetleg ilyet.
2: Ja, hogy annyira hosszút.
3: Hát igen.
2: Mert nekem most itt a 10 napos van itt. Nem, annyira hosszút nem. Várjál. Megkérdezzük a ChatGPT-t.
3: Figyelj, én se látom, most én azért megnéztem egy olyat, ami egész májust mutatja, és nem látok. Tehát, hogy ilyen 24-25, ez egyébként jó, lesz azért némi csapadék is, de egyelőre még az az igazi klasszikus strandidő az nem jön el, aztán egyik napról a másikra fog beütni, biztos vagyok benne.
2: Ez azt mondja, hogy először júniusban. Tehát, hogy májusban a ChatGPT szerint nem lépjük át a 26-ot.
3: Igen, egyébként jelen pillanatban ezt látom itt az előrejelzésen.
2: Jó, de szerintem ez szerethető, tehát hogy ezt így én el tudom fogadni.
3: Abszolút, tehát lehetne egész évben tavasz, vagy ez a szolid koranyári nem egy évszak, hanem konkrétan időjárás. Na, ebben az órában ugye foglalkozunk a tegnapi töri érettségivel, hajrá azoknak, akik ma angolból mérettetik meg magukat, mert hogy ma ez vár a végzősökre. Mi a tegnapi töri érettségi feladat során fogunk végigmenni, ha minden igaz, akkor ezúttal Andi lesz a tanárnő. Hát neki ez a szerepkör egyébként szerintem jól is áll, tehát hogy mondjuk ő inkább a fegyelmezés részét élvezni, de ez már megint egy más kérdés. Most ennek a szadista mazoista vonalában nem fogunk belemenni, semmilyen értelemben. Minden esetre a tegnapi töri érettségi feladataival remélem, hogy jól felkészült, és ezekkel fog minket megkínálni. Izgulsz?
2: Nagyon. Van egy olyan érzésem, hogy nekem ez annyira nem fog menni, mint neked, viszont látva tegnap csak így a szalag címeket, hogy mi a témakör, azért mégis van esély. Tehát attól féltem, hogy majd ilyen, nem tudom, magyar királyok dátumait kell majd tudni. Az évszámok neked megvannak?
3: Nagyjából igen, de figyelj, alapvetően ugye most már ilyen forrásértelmezős, például a töri érettségi. Régen szerintem több lexikális tudás kellett hozzá, nem tudom az emelt szintű milyen, ott lehet, hogy kell a mai napig, de hogy a középszintűn, ott inkább a forrásokat kell tudni értelmezni, meg kontextusba helyezni. Nyilván ehhez is kell tudás. Persze.
2: Nekem életem egyik legnagyobb bánata, hogy nem volt olyan igazán nagyon jó fej volt, de igazán nagyon jó történelem tanárom nem volt. És szerintem én ezt imádtam volna, ezt a tárgyat, hogyha olyan töri tanárt kapok, mint akiről a legendák szólnak, meg amilyen neked volt. Én úgy emlékszem, hogy te ezt egyszer már rávágtad erre a témámra. Nekem például volt egy olyan tanárom, aki a lexikális tudást kért, és nála olyan volt a dolgozat, hogy valahogy rájött a Word-be lehet 6-os betűméretre állítani a dolgokat, és akkor a betűmérettel nézett ki úgy a dolgozat, hogy mit tudom én, mikor uralkodott negyedik Béla, és akkor beírtad a dátumot. Aztán a következő. A fentebb említett évszámhoz milyen esemény köthető még? A fentebb említett évszámhoz kötött eseményben lévő valakinek a felesége hány gyereket szült? Mi volt a gyermekeik neve? Ki halt meg gyerekkorában? Tehát, hogyha egyet nem tudtál, akkor minden borult.
3: Jó, hát igen, de ha azt veszed, a történelemben ugye valóban rengeteg minden összekapcsolódott, de nagyon kevés helyen oktatják, meg oktatták szerintem úgy a törit, hogy a diákok fejében ez így összekapcsolódjon, és ne ilyen különálló egységek vannak, tudod. Hiába azok egy időben történtek mondjuk Európában. Egyébként emlékszel a negyedik Béla uralkodására? Tehát, hogy az úgy, abban csak, hogy a Wi-Fi hoztad példaként.
2: Biztos, hogy tudod.
3: 1235-1270, igen.
2: Annyit tettem, hogy az aranybulla után.
3: Na, látod? De akkor azt már tudod lőni legalább századra. Tehát ennyi azért úgy meg, mert azt tudom, mert tegnap mondtad, hogy 22, az pont tudod, ugye az aranybullát.
2: Azt szóval pont tudom.
3: Azért valami megragadt.
2: Igen. És a másik, ami elgondolkoztat a töri érettségivel kapcsolatban, az a sok magolás, amihez kapcsolódott, meg hogy nem tudom, jelentkezzen nálam az, aki tovább jutott, mint az első világháború, tehát hogy mi épp hogy súroltuk azt, senki nem ért a történelem tananyag végére.
3: Hát most azon gondolkozom, hogy mi vajon odaértünk el.
2: Én semmit nem tudok a második világháborúról. Meg ami utána történt, azt sem tudom.
3: Azóta Ádinak fogalma nincs, mi történt a 20. században, tényleg. Nem, egyébként nekem tényleg egy zseniális tanárom volt, ezúton is üdvözlöm, Nagy Gabriella tanárnőt. Én imádtam a történelmet, de nálunk egyébként őt, meg ahogy ő tanított, az egész osztály szerette. Tehát,
2: Hányban kezdett tanítani Nagy Gabriella?
3: Ez mint kérdés?
2: Hát történelem.
3: Na, igen. Nem? Szóval, hogy a tanárnő, figyelj, olyan jegyzeteket írtunk, hát én a jegyzeteimből fel tudtam készülni nagyon-nagyon jól az egyetemi töri felvételire.
2: Én pedig a másik történelem tanáromnak mindig megvettem az ő általa írt könyvét, hogy ötöst kapjak, és egyébként néha megsimízte a fejemet.
3: Na, hát mindenkinek
2: jutottak az egy történelemből.
3: Igen, rész sikerek mindenkinek jutottak, kinek kisebb, kinek nagyobbak. Na, hát figyelj, ez jön, nem tudom, mire fogunk tudni menni. Én mondom, én a töri érettségitől félek a legkevésbé. A tegnapi matektól azért így izgultam, de előjöttek rejtett tudásanyagok. A töri aztán annyira nincs elrejtve a fejembe.
2: Jó.
3: Mert azt nagyon-nagyon szeretem mind a mai napig. Úgyhogy ez vár ránk az óra második felében, de természetesen előtte azért még a csillagok üzeneteit el kell, hogy hozzuk.
2: Igen, és arra gondoltam, hogy tematizálom még ezt a mait is. Most azokhoz szeretnénk szólni a horoszkóppal, akiknek nem sikerült jól az előző három napi érettségi. Tehát egy kis vigaszt szeretnénk adni azoknak, akiknek nem igazán jöttek össze az érettségi vizsgái.
3: De mi akkor elrejtettél ilyen megkisálláshirdetéseket, meg ilyeneket? Vagy,
2: majd meglátod.
3: Mire kell itt számítani? M1 megállt. Ezt írja nekünk Norbi, és gondolom, hogy nem a köztévére utal, hanem az autópályára.
2: Bárki tudja a mai világban.
3: Úgyhogy itt a tatabánya magasságában nézem, hogy akkor elkezdett valamiféle torlódás. Gondolom a külső sávot, a kamionok. Hát igazából az M1-es az egy ilyen nagy kamionparkolóvá vált, így 42 kilométeren keresztül.
2: Közben valami, amit én nagyon akartam, csak ott nem kaptam szót, de ezt akartam még mondani, hogy az angol érettségizőknek én is szeretnék egy üzenetet továbbítani, Pintér Attila válogatott labdarúgónk szavaival élve. Happy birthday!
3: Így van. Good luck!
2: Ez annyira tetszett.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Bizony, és mivel érettségi hetet tartunk, ezért arra gondoltam, hogy azokhoz is szóljunk, akiknek adott esetben nem sikerült annyira jól. Itt a stábból is volt olyan, aki mondjuk csalódott az érettségi eredményében, volt olyan, és aki egy tételt tudott, és megörült annak, hogy ki tudta rizsázni. Igen, Tomi, rád gondolok. Tehát, hogy mindenfélék vannak, de van, akinek nem sikerült jól az előző három nap, és szeretnénk egy kis lendületet, kis örömet hozni az életükbe. Ne aggódjatok, nem álláshirdetések jönnek gyors éttermekbe, de szeretnénk egy kicsit helyre rakni a lelket.
2: Hát mondjuk, akinek a lelki segélyt a Buenos Morgan horoszkóp jelenti.
3: Az olyan is.
2: Nem baj. Megpróbáljuk ezt a vigaszt nyújtani. Kedves Kos, nem az számít ma, hogy mit rontottál el az érettségén, hanem hogy milyen sztorit fogsz mesélni róla 10 év múlva.
3: Ha.
2: A csillagok szerint egy váratlan újratervezés végül jobb irányba lökhet, mint az eredeti terved.
1: Egyébként ez jogos, tehát idővel annyival viccesebbek lesznek ezek a kudarcok, nem? Tehát amit akkor traumaként élsz meg, később az vicces. Bika, ma ne a javítókulcsot bújt, hanem próbál túlélni a családi, és ez szerinted hogy sikerült kérdéseket. A horoszkóp szerint a pihenés most több pontot érne, mint még egy órányi stresszelés.
2: Az univerzum szerint az érettségi utáni első mémed fontosabb lehet a lelki egyensúlyodnak, mint maga az eredmény, kedves ikrek. Egy baráti beszélgetésből ma meglepően sok erőt tölthetsz vissza.
1: Gondolkozom, mi az első mémem, de még szerintem nem jött szembe, küldjetek mémet nekem. Rák, ha úgy érzed, szétesett a tegnapi nap, ma ragd össze magad apró darabokból. Kávézene, alvás, egy jó sorozat, Buenos Morgan, a csillagok szerint nem bukás történt, csak karakterfejlődés.
2: Ez de jó duma. Te már fejben újra lejátszottad a feladatlapot 6-szor, kedves oroszlán, és minden verzióban mást írtál be. A mai nap arra jó, hogy elfogadd, a világ nem dől össze egy rossz matek példától, vagy töri feladat. Adattól.
1: Szűz, a maximalizmusod ma különösen hangos lesz, de próbáld meg lehalkítani. A csillagok szerint nem attól leszel sikeres, hogy hibátlan voltál, hanem attól, hogy mész tovább.
2: Tele vagyunk ma bölcsességekkel. Ma két személyiséged vitázik benned, kedves mérleg. Az egyik szerint minden rendben lesz, a másik szerint inkább elmegyek kecskepásztornak. A csillagok az elsőnek adnak igazat.
1: Skorpió, valaki ma megpróbálja kielemezni veled az egész feladatsort, de te inkább menekülj. Fuss! A bolygók szerint a lelki békét többet ér, mint hogy megtud, tényleg rossz helyre írtad ezt az X-et.
2: Ezzel együtt azért mi az óra második felében majd kielemezzük a tegnapi töri érettségit. Te már most azon gondolkodsz, milyen B-tervből lehetne világhírű karrier, kedves nyilasjegyű. A csillagok szerint a spontaneitásod most többet segít, mint a görcsös agyalás.
1: Bak! Még ha nem is úgy sikerült minden, ahogy tervezted, ma a fontos felismerés jöhet. Az élet nem egyetlen dolgozaton múlik, csak a következő 4-6-8 éven. A kitartásod most nagyobb fegyver, mint bármilyen képlet.
2: Az univerzum szerint ma furán sokszor fogod hallani a nekem is rosszul sikerült mondatot, kedves vízöntő. Lehet, hogy az érettségi utáni túlélő klubban új barátságok születnek.
1: És egy kis megnyugtatás a halaknak. Ma hajlamos leszel túl dramatizálni a dolgokat, pedig lehet, hogy sokkal jobb lett minden, mint gondolod. A csillagok szerint estére már nevetni fogsz legalább egy tegnapi bénázásodon.
2: Az, hogy mi hogyan fogunk bénázni, hát ez kiderül az óra második felében. Andi érkezik ugyanis, és letesztel minket a tegnapi töri érettségivel. Forrá!

0: és jó reggelt, Andi, jó reggelt, Roland.
1: Jó reggelt. Reggelt.
2: Figyelj, arra jöttem rá, hogy a Sean Paulnak hasonló az angol kiejtése, mint a Dashnek. Csak a Sean Paul jamaikai. A Dash meg lehet, hogy ezt a kőbánya kispesti akcentust beszéli, vagy nem tudom.
0: Ha úgy veszed, akkor például a bevitt vitaminok tekintetében nincs is nagy különbség, nem?
2: A vitaminok szót értsük némi idézőjelben?
0: Miért nem mondtam semmit?
2: Na, figyelj, hát lehet, hogy ez lesz a következő percekben is, hogy nem mondunk semmit, de azért csak nem. Töri érettségi. Tegnap ugye lezajlott, kinek sikeresen, kinek még sikeresebben nyilván, és megkértük Andit, hogy akkor legyen ő a történelem tanárnéni itt a mai adásban, és kínáljon meg minket ezekből feladatokkal. Ha nem is az egészen, mert az baromi hosszú lenne, de azért mindenképpen szemezgessünk, aztán nézzük meg, hogy vajon mit tudunk mi ebből kiokumlálni.
0: Igen, és igazából Roland nyilván ebben jobb lesz. Tehát neki az agya, mint egy szivacs. Tehát a dátumokat, meg minden ilyen dolgot ő megtanul, bár állítólag forráselemzés is van benne. Szerintem itt tegnap látva a szalagcímeket azért van esélyünk. Kérlek, Roland, hogyha rávágod valamire a választ, akkor ne húzz el csőbe. Tehát ne csináld azt, hogy rossz választ adsz, mert én a rádandizást meg akarom csinálni. Tehát igen, igen, úgy, ahogy mondod.
2: Na, jöhet akkor, kezdjük is.
1: Figyeljetek, megmondom őszintén, hogy nehéz dolgom van, mert hogy rengeteg képes feladat van.
2: Hát akkor tehát, hogy
1: az első, ez az egyszerűbb, rövid választ igénylő feladatokat hoztam igazából.
0: Mondd el, mi van a képem.
1: Azt nem tudom elmondani, de majd megpróbálom úgy beállítani, hogy megmutogassam. Az első egyébként a görög és a római építészethez volt köthető.
2: Ja, ezt hallottuk, hogy
1: megmutatom,
2: volt ilyen feladat.
1: Megmutatom mindegyikőtöknek a képeket.
0: Közben, amíg Andi mutatja a képeket, addig Buenos Morgan. Júj, pont jókor csatlakoztam, írja Móni. Mónika is itt van, sziasztok. Roli, szerintem te ebben is brillírozni fogsz, elképesztő a tudásod. Jó van, Roland, már fel vagy hájpolva.
1: Térképezi a szemével, már okay.
2: El is olvastam az instrukciót. Tehát...
0: Nagyjából megpróbálom akkor elmondani, hogy mit látunk a képeken. Az elsőn a Jondor korintoszi oszlopok vannak, a másodikon szerintem az a vízvezeték, az majd mindjárt mondom, hogy melyik nemzethez köthető. A harmadikon valamilyen csarnok, ilyen a negyediken meg aréna, ilyen gladiátor aréna. A harmadikat meg tudod mondani, mi van a képen amúgy?
3: Már nem emlékszem.
0: Azon van a, hát ilyen piactér, vagy nem tudom az mi. Ilyen,
1: hát
0: az vagy borozó.
1: Valami épület, izé. Hát tehát, hogy ez
0: épület,
1: valami.
0: Kerek épület, izé. Igen. Hát Fehérváron ilyen a kút.
2: Ez egy épület típus, igen. De az a kérdés, ugye, hogy melyik jelent meg a görög, és melyik a római korban.
0: Jó, igen. Tehát igen. Az oszlopok az görög.
2: Így van, az abszolút klasszikus.
0: A vízvezeték az római.
2: Így van.
0: Az az épület, hát szerintem nyilván az lesz a római, mert az aréna meg a görög.
2: Így van, tehát hogy AD az ami az 1 vagy 1-4, nem tudom, hogy volt, az a görög, és a két középső az meg a római korban jelent meg.
1: Igen, yes. Ügyesek voltatok.
0: De amúgy az érdekes, hogy ma az AI korában eléggé bének ezek a rajzocskák. Tehát, hogy ilyen fakók is, halovány, nagyjából felismerhető, de nem teljesen, nem tudnak csinálni egy normálisat.
2: Hát, egyébként ugye amfiteátrum volt inkább a D-verziót. Arénának hívtad, de hát mindegy, jó lesz az úgyis.
0: Amfiteátrum.
2: Na, nézzük. Köszönöm. Akkor a másodikat.
0: Az a lényeg, hogy a gladiátorok ott zúztak. Meg jó, olimpia. Mesztelen olimpia.
1: Oké, ez már a négyes feladat, ezt tudom úgy megmutatni nektek, hogy ez a reformációval lesz kapcsolatos.
2: De és a kettes-hármassal mi van?
1: Hát mondom, hogy olyan tehát ilyen térkép van az a kettesnél, vagy a hármasnál, már nem tudom, és akkor azok alapján van
2: hát de
1: válasz.
2: Mutasd meg, nézzük meg.
1: De nem fogod tudni megjegyezni.
2: Ne csináld már, hát még annyira bonyolult. Hát mutasd meg, azért adj egy esélyt.
1: Jó. Oké, te akartad.
0: Adj egy esélyt.
2: Te akartad.
0: Adj egy esélyt ebben a formában.
1: Ez
0: Rolandtól.
1: A hármas feladat, tessék. Itt a térkép, és mindjárt mondom akkor az első állítást, ami alapján be kell lőnöd.
0: Roland, ne szólj már be Ádinak, olyan ügyes volt, hogy tudta a válaszokat.
2: Persze, nem. Tehát várjál, megnézem, az egyes terület. Igen, az a kettes terület.
0: Andi, már az üzeneteidet nézi, csak mondom.
1: Ja, igen.
0: Andi, a kezdve megyom a telefonját.
1: Nem a térképet nézem.
2: Morva fejedelemség, de itt van, azt nézem.
0: Tinder jobbra, balra, jobbra.
2: Mindenkit jobbra húzunk.
0: Morva fejedelemség.
2: Jó, nézd meg te is, Ádi.
0: De ez mi?
1: Ez egy térkép.
2: A honfoglalás, akkor gyanítom, hogy valami honfoglaláskori eseményeket kell majd sorba rakni, vagy helyhez kötni, vagy nem tudom.
0: De most fönnézem a templomokat, vagy lennézem a térképet?
1: A térképet nézed, Ádi. Háromszor elmondtuk, hogy térképet kell nézni. De ne vigyed lejjebb. De
0: nem tudom lejjebb vinni, mert nem megy lejjebb.
2: Na. Azt nézd meg, hogy van 1-es, 2-es, 3-as, 4-es terület.
0: Jó,
2: rajta.
0: Mehetünk. Készen állok.
1: Jó van. Akkor mondom az elsőt.
0: A.
1: Tehát Germánia és a bajorok királya Lajos, de Imre. Amúgy itt ilyen pont, a püspökök, a szerzetesek előjárói, a bajorok elői, negyedik. Hadat üzennek a magyaroknak.
2: Frank király, nyugat vagy kelet?
1: Kelet.
2: Akkor 10. század eleje.
1: Hadat üzennek a magyaroknak, a Duna mindkét partján megindulnak a bajor előkelők harcra kész és támadó sereggel. A magyarok éjjel a Dunán titkon átúsztatnak, Lajos egész csapatával 15 vezérrel együtt a táborban megölik. Adja meg az A betűjelű forrásban leírt esemény helyszínének a térképvázlaton jelölt sorszámát.
2: Mutasd vissza a térképet? Szerintem 4-es, de lehet, hogy nem jól emlékszem.
1: Ez az, látod, hogy itt össze-vissza kell mutogatni.
0: Én ezt az egy területet megjegyeztem.
2: 4-es.
0: 2.
2: 4. Lajos keletfrank király volt 893-tól talán 911-ig, de erre nem mernék megesküdni.
1: Jó, köszönjük, Roland.
2: 10. század eleje, az biztos, és a 4-es, az is biztos, az hogy az ott történt.
0: Tényleg a 4-es?
1: Tényleg a 4-es.
0: Jó vanna. Hozd inkább a templomos képet föntről, nincs jobb kérdése.
2: De ezen már menjünk végig. Mit kell még területhez kötni?
1: De mindenhez van ugye szöveg. Tehát
0: addig nekem írjatok jó sztorikat.
1: A B szöveg. Akkor a legyőzöttek vezére elrendelte, hogy 2000 nyilas és 3000 paraszt járjon előttük, és a havas erdőn át a hungi határig utat készítsen nekik. Akkor a 7 fejedelmi személy, akit 7 magyarnak mondanak, útra keltek Pannónia, azaz a Kárpát-medence földjére, és így a havas erdőn áthaladva a hungi részekre szálltak. Midőn pedig oda megérkeztek, azt a helyet, amelyet először foglaltak el, munkásnak nevezték el.
0: 2.
1: Adja meg a B betűjelű forrásban aláhúzásra jelölt esemény helyszínének a térkép vázlaton jelölt sorszámát. Az aláhúzott rész az a havas erdőn áthaladva a hungi részekre szálltak.
2: Aha.
1: Itt a térkép.
0: Ilyen izgalmas műsorblokkot még nem tartottunk, mutasd.
2: Az az egyes lesz.
0: Jó, tényleg. Banyak, ott van a havas rész, hát az van fenn.
2: Ja, azért mondom, hogy az
0: éjszakon.
2: Nem volt.
1: Hát ez könnyű volt.
2: Jó, igen. Van még valami kérdés, amihez esetleg nem kell újra megnéznünk a térképet?
0: Nem, mondd az egyházasat.
1: Nincs, mindegyikhez kell. Egy olyan van, aminél azért sorrendbe kell állni. Állítsa időrendi sorrendbe a forrásokat, tartalmuk alapján írja a források betűjelét a táblázatba.
2: Hát de most ezt a kettő forrást rakjuk sorba, az nem egy
1: hát a C-t is felolvashatom, mert ott is.
2: De jó is egy mondatot.
1: Amikor a türkök és a besenyők közt háború ütött ki, a türkök hadserege vereséget szenvedett és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé Perzsia vidékén telepedett le, a másik pedig
2: Jaj, ez a Levédiából. Levédiából letel közbe ez a 9. század, akkor ez az első. Akkor CBA visszafele, mint az ABC. Mármint, hogy CBA, úgy, mint a bót.
1: A CBA.
0: Én a besenyő Pista bácsit tudom, meg a besenyeit a repülőst. Ezeket időrendi sorrendben is tudom állítani szükség esetén.
2: Legalábbis magassághiba, mert a besenyei magasabban repült.
0: Jó, láttam ott egyházképeket, nincs olyan kérdés, hogy ki az egyház feje, mert ezt tudom, pápa.
2: Ezt akarja bemondani nekem,
0: pápa!
1: Van megint egy térképes, ugye itt a Szigetvár ostroma van, ez 1566. évi ostroma van képen, és van egy olyan kérdés, hogy nevezze meg a várvédők vezetőjét.
2: Na, ez még ez lenni fog. Tessék, mert hagyjanak érvényesülni.
0: Igen! Tudom.
1: Várjatok.
0: Kösz.
2: És pápa. Mármint nem pápa. Az Rínyi.
0: Pápa, nem jó valahova,
2: az
0: pápa?
2: Az egyház vezetője a pápa.
0: A pápa.
1: Igen, hát...
2: Valahova kell, egy pontot.
1: Nézem nektek, hogy mit lehetne még, ami nem...
0: Nincs olyan, egy egyház vezetőt kérdeznek?
1: Nincs, de van egy csomó kép, mondom. Tehát, hogy itt ez a baj, hogy... Van egy ilyen karikatúra, akkor csináljuk meg ezt.
0: Karikatúra volt az érettségiben?
1: Igen, a második világháború után német kérdéssel kapcsolatos.
0: Én egy karikatúrára emlékszem, a Tordján Józsefről készült, a Fradi is.
2: Olyan nincs, ahol szöveghez kell bármit kötni, mert egy karikatúrát most meg tudjuk mutatni.
1: De mindegyikhez van kép. Érted?
2: Ja, értem.
1: Hát ez a probléma. Vagy pedig olyan hosszú a szöveg, de van egy ilyen hosszú szöveg, felolvasom nektek, ha tudjátok utána rá.
2: Mert a szöveget azért könnyebb talán rádióban bemutatni, mint a képeket.
0: Ha meg hát tudom mutatni, vagy oda tudom tartani a kamerához egyébként, hogyha valaki videón is néz minket. Aha. Ime. Hopp, itt van.
2: Csak az úgy rádióban a képes rész az úgy kevésbé.
0: Hát igen, a kétfejű sas.
1: Igen.
0: Igen, ez a kétfejű sas, etetik két oldalról, igen. Tehát nyilván ebből már következtetünk, és akkor most mit kell ezzel kezdeni?
1: Jó, és akkor lesznek most kérdések.
0: Legyen.
1: Melyik állítások magyarázzák a karikatúrát a következők közül? Karikázza be a három megfelelő állítás sorszámát. Az első. A sas egyik karmában látható szerszámok a háború utáni újjáépítésre utalnak. Mm-hmm. Kettő. A kétfejű sas egyik oldalának táplálása utal az életszínvonal növelésére. Három. A karikatúra utal a Szovjetunió fegyveres jelenlétére Kelet-Németországban. Mm-hmm. Négy. A karikatúra megmutatja, hogy a Szovjetunió gazdaságilag is támogatja a saját befolyási övezetét. Mm-hmm. Öt. A karikatúra szerint a Szovjetunió ki akarja terjeszteni a befolyását az NSZK-ra. 6. A karikatúra utal arra, hogy Németországot 4 hatalom szállta meg.
0: 2-3-5.
2: Hú, te nem is tudtál, a kettes biztos.
1: A négy hatalmas egyik oldalának táplálása utal az életszínvonal növelésére.
2: A négy hatalmas az biztos, mert azt láttam, hogy négy hatalom veszi körbe, az nem tudom hányas volt már itt, a utolsó,
1: az
2: talán
1: a hatos. Igen.
2: Igen, meg a mi volt az ötös, azt olvasd újra.
1: A karikatúra szerint a Szovjetunió ki akarja terjeszteni a befolyását az NSZK-ra. A négyes volt, a karikatúra megmutatja, hogy a Szovjetunió gazdaságilag is támogatja a saját befolyási övezetét. A hármas, a karikatúra utal a Szovjetunió fegyveres jelenlétére Kelet-Németországban. Az egyes, a sas egyik karmában látható szerszámok a háború utáni újjáépítésre utal.
2: Hát ott az a négyes, ötös az úgy, nem tudom, a kettes, hatos biztos, és vagy a négyes, vagy az ötös. Ádi, válasszál négyes, ötösből.
0: Én azt hiszem, hogy az azért még jó volt, ez ötös.
1: Nem jó. A hármas a jó válasz. Még a karikatúra utal a Szovjetunió fegyveres jelenlétére Kelet-Németországban.
0: Azt mondom, nem, hogy 2-3-5. Akkor én egyet rontottam.
1: Igen. Hát meg a Roland is egyet rontott csak.
2: Akkor egyet rontott. Egy pontot vesztettünk.
1: Igen. Jó, van még egy kérdés. Hogyan viszonyult a karikatúra szerzője az ábrázolt helyzethez? Karikázza be az egyetlen helyes válasz sorszámát. 1. A kommunista propaganda álláspontját jelenítette meg, 2. Nyugatbarát szemszögből mutatta be a kialakult helyzetet, 3. Németellenes álláspontot jelenített meg.
2: Én itt sejtem, melyik lesz, de hagyom Ádit, mert azt mondta, hogy hagyjam érvényesülni.
0: Kösz, hogy most pont. Még egyszer mondd végig.
1: Az első, a kommunista propaganda álláspontját jelenítette meg, 2. Nyugatbarát szemszögből mutatta be a kialakult helyzetet, 3. Németellenes álláspontot jelenített meg.
0: 2.
2: Szerintem is.
0: Uh-huh. Hál' Isten! Most azért lepergett az életem.
2: Na nézzük azt a szövegeset. Bár azt mondtad, hogy kicsit hosszabb a szöveges.
1: Hát igen.
2: Próbáljuk meg
1: hosszú.
2: Röviden.
0: Nem volt eddig még honfoglalás.
2: De az előbbi, a az térképes előbbi az volt. Volt.
0: De igen. Ennyi?
2: Hát ennyi.
0: De nem érzem, hogy jól laktam azzal. Nem akarunk na. Ilyeneket, hogy kívott vért. Hát olyan igazán jó részeket.
2: Vért, azt mondja.
0: Az a jó, meg a szarvas. Vampíros,
1: mert azt mindenki más. Tudja.
0: Meg a szarvas.
1: Jó, na akkor jó. Ha nézzük, ez a hatos feladat a 19. századi eszme történethez kapcsolódik.
2: Az nem biztos, hogy pápás lesz.
1: Ez a forrás.
0: Pápa. Hagyd már a pápistákat.
1: Öregekének, várjatok, ki kell úgy nagyítanom, hogy lássam is. Szóval, ez a szöveg.
0: Jaj.
1: Eddig honunk a közelebbi időkig azon boldogságot élvezte, miszerint ám bár több különféle ajkú nemzetek és nemzetiségek lakják azt, mégis mindnyájan magyaroknak tartattak. Ha azonban az történik, hogy az ország nemzetének így különféle töredékei külön nemzetiséget, nemzeti jogokat követelnek, az eddig élvezett közboldogság-e hazánk veszélyezteti és mi? Várjátok. Az eddig élvezett közboldogsága e hazának veszélyeztetni és megzavartatni fog. Én tehát azokhoz tartozom, kik azt hiszik, hogy az, aki magyar honban lakik, akármilyen ajkú legyen is, miután ugyanazon jogokkal és kiváltságokkal él, melyeket az ország nyújt, az magyar. József Nádor, 1843. Karikázza be annak a három igazállításnak a sorszámát, amelyek az idézett forrás alapján igazolhatók.
2: Keresek József Nádorról egy képet, hogy el tudjuk képzelni.
1: A szerző szerint...
0: Ez lényeges. Nyilván hát pont azt csinálod most, meg befizeted a parkolást is, meg a gázszámlát, nem?
2: De ugye tényleg keresek József Nádorról egy képet.
0: Én is ezt mondanám.
1: Na,
2: mindjárt mutatom.
1: Jó, akkor mondja, először az elsőt, amire válasz van. Nevezze meg az eszmét, amelynek elterjedésétől tartott a szerző.
2: Tessék, József Nádor, nagyon szép.
0: De szép, kicsit olyan, mint Mozart.
1: Csinos. Szóval,
2: Csinike.
1: Nevezze meg azt az eszmét, amelynek elterjedésétől tartott a szerző.
2: Nacionalizmus.
1: Ekkorákat zsóhajtozik.
0: Most menjek Rolanddal? Biztos, hogy nem az.
1: Két helyes megoldás is van.
0: Kommunizmus.
2: Várjál, hát akkor biztos, hogy nem. Hát ha nem a nacionalizmus, ha két helyes megoldás van, akkor mivel két eszme kezdett akkoriban terjedni, akkor vagy a nacionalizmus, vagy a liberalizmus. 19. század közepén járunk. Kommunizmus még kanyarba sincs.
0: Tudom. Akartam valami nagy baromságot mondani. De ez nem liberalizmus. Jó, legyen az, akkor liberalizmus.
1: Ez a két helyes van, amúgy igen.
2: Hát az tehát a
1: nem egy, mert itt a tanárok mondták, hogy itt nem egyértelmű, hogy mi van, és akkor ezért mind a két válasz elfogadható helyesnek. Na, de várjatok! Karikázza be annak a három igaz állításnak a sorszámát, amelyek az idézett forrás alapján igazolhatók. 1. A szerző szerint Magyarországon az emberek csak magyarul beszéltek. 2. A szerző szerint nem a nyelv határozza meg az emberek nemzethez tartozását. 3. A szerző liberális reformokat javasolt. 4. A szerző szerint káros lenne, ha az országban élő népek jogokat követelnének maguknak. 5. A szerző az egy politikai nemzetelvét vallja. 6. A szerző szerint a kiváltságokat meg kell szüntetni. 7. A szerző támogatja a nemzetiségek önállósodási törekvéseit.
0: De most itt többet lehet?
1: Többet, 3-at.
0: 2-3 biztos.
1: 3 igaz állítás van.
2: Én meg már nem tudtam, hogy kettő fog követni most.
1: A 2 az volt, hogy a szerző szerint nem a nyelv határozza meg az emberek nemzethez tartozását. Ezért mondom nektek, hogy közben az lehet, hogy még egyszer
0: jobban
1: el kéne olvasni a szöveget.
2: Ja.
1: Értetted? Más,
2: ja, nehéz ez így, nehéz
1: van.
2: Az a forrás, hogy forrást kell közben elemezni.
1: Igen.
2: Ja, mert nem tudsz így megjegyezni.
1: Abból tudnátok, mert abból ezek teljesen jól.
2: Ja, igen, ezt így nehéz. Jó, akkor nézzünk valami képeset szóval... inkább, mert nem tudom, ezt nem tudunk ennyi mindent megjegyezni.
0: Már jön is a komment, sziasztok, ez egy nettó szerencsétlenkedés az előző napokhoz képest, nagyon akartok bizonyítani történelemből, de ez unalomba fullad.
2: Igen, ezt így nehéz adásban jól tolmásolni.
0: Péter, értek veled.
1: Hát ezért mondtam, hogy ugye ez azért
0: vagy 2-4-5, vagy 2-3-5. Én amennyire figyeltem.
2: Jó, akkor szerintem ezt engedjük el, gyerekek, mert ezt adásban nem tudjuk.
1: Itt van az, hogy ugye a feladat, hogy a nemzetiségekkel kapcsolatban vannak, de itt is hosszú szövegek vannak, az adjuk. Alapján kell
0: azért
1: megmondani.
0: Azért mondd meg, mi a megfejtés, 2-3-5-tel nyertem?
1: Melyik nép? Nem, a 3 az nem volt
0: akkor
1: jó, 2-4-5. A 2 az jó volt.
2: Mert a végén már volt még valami, ami igaz volt.
0: 2-4-5.
2: 2-5-6 akkor.
1: 2-4-5
2: na tessék, ennyi. Jó, mehetsz lottózni.
1: Szóval az a baj ennél a törinél, hogy ugye rengeteg kép volt, a kép alapján kellett meghatározni ugye a munkásosztályokat is, akkor mondom, volt olyan feladat, ami például olyan volt, hogy ilyen statisztikák voltak, számadatok, és akkor az alapján kellett megmondani, hogy mi, tehát hogy igen, ez ilyen szempontból azért nem jó.
2: Ezt rádióban nem nagyon lehet jól tolmácsolni.
0: Jó, hát figyelj, megpróbáltuk. Annyit szeretnék kérni tőletek, hogy írjátok meg, szeretnétek-e, hogy legyen holnap testnevelési érettségi, vagy vizsgázzak le énekzenéből. Minden esetre azt gondolom, hogy így, hogyha ezeket látja az ember, meg logikázik, meg gondolkodik, azért meg lehet oldani, tehát ez már tényleg nem az a seggelős történelem, hogy be kell magolni dátumokat, ami szerintem egy jó irány.
1: Ez könnyű volt egyébként tényleg. Tehát mondom, itt előbb is a szöveg alapján teljesen jól be lehetett határolni, hogy melyik lesz a helyes válasz.
2: Igen, meg ugye még ott a honfoglalásos résznél is, tehát hogy tett sorba például, tehát hogy tök könnyű, ha valaki megjegyzi az állomásait a honfoglalásnak, már pedig azért annyira nem nehéz azt így megjegyezni, meg sorrendbe rakni, akkor simán el tudja helyezni a térképen is. Szóval én azt gondolom, hogy ezt a töri érettségit, ezt tényleg egészen jól lehetett teljesíteni.
0: Jó, hát mi megpróbáltuk, folytatjuk tehát Tessivel. Buenos Morgan! Forrás Rádió! Jót érzek! I want you to stay. I want you to stay.

0: A tévémaci nem hoz lázba,
1: míg este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
4: Az Ördöge van piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Tali ott!
5: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
6: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
7: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazmaadása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! UHT tejet hívott vissza a forgalomból a kifli.hu. Ozorán épít templomot a Barata Hindu közösség. Könyvbemutató lesz a mai napon a Tatabányai könyvtárban. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallják, jönnek a részletek. A kifli.hu Shop Kft. Visszahívta a forgalomból a 1,5%-os MIL UHT tejet, olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjának szerdai közleményében. Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárata miatt kezdeményezték. Az 1 literes csomagolásban kapható tej minőségmegőrzési ideje 2026. március 14-e. A kifli.hu Shop Kft. Együttműködik az NKFH-val, intézkedéseiket a hatóság nyomon követi, olvasható a közleményben. A Tolna vármegyei Ozorán épít templomot a Barata Hindu közösség, amelyhez a napokban Indiából érkeztek faragott kövek és nyílászárók, közölte a közösség az MTI-vel. Közleményükben azt írták, az autentikus hindu templomkomplexum Közép-Európa egyik legkülönlegesebb vallási épülete lesz. Hozzátették, a templomhoz több mint 50 tonna Rajasztán államból származó faragott, vörös homokkő elemeket és szintén kézi faragású ajtókat, ablakokat szállítottak. Az elemeket indiai emberek készítették a klasszikus hindu templom építészet, a védikus építészet előírásai szerint. A templom észak-indiai stílusú lesz. Arra is kitértek, hogy a projekt, benne az anyagok beszerzése és szállítása a magyarországi adózók 1%-os felajánlásaiból valósul meg. Szontág Olga Napló című könyvének bemutatója lesz a Tatabányai József Attila könyvtárban a mai napon. Az érdeklődőket 17 órakor várják. A kötet szerzője Szontág Olga holokauszt túlélőként vetette papírra személyes élményeit és gondolatait, melyek megrendítő és fontos lenyomatai egy korszaknak. A rendezvényen a mű alkotóival Kerti Katalin beszélget, melynek során betekintést nyerhetnek Szontág Olga naplójának világába, a kötet létrejöttének hátterébe, valamint az alkotók személyes kapcsolódásába a műhöz. És végül sport. A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján, így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek. A PSG története során harmadszor jutott döntőbe, korábban 2020-ban alulmaradt, tavaly viszont diadalmaskodott. A legrangosabb európai kupasorozatban a Real Madrid után a párizsi együttes lehet a második, amely meg tudja ismételni egy évvel korábbi elsőségét.
0: Időjárás.
1: Ma erősen felhős, borult lesz az ég, és a délutáni órákban csapadékra is lehet számítani. 19 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tölts egy forró kávét! Mi indítunk egy friss lágert, és utána itt találkozunk. Ez a Buenos Morgan I és

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, 8 óra után 4 és fél perccel ez a Forrás Rádió ébresztő műsora. Egy óránál is kevesebb van az angol érettségi megkezdéséig, úgyhogy sok sikert kívánunk nektek. Get luck!
3: Get luck! Igen. Na, szóval, hát az van, hogy megpróbáltuk ezt a töri érettségit mi így az előző órában, és hát rájöttünk arra, hogy rohadtul nem lehet visszaadni egy rádió műsorban. Itt ugye Péter meg is írta nekünk, hogy ez egy nettó szerencsétlenkedés az előző napokhoz képest. Belátjuk, Péter, abszolút igazad van.
2: De egyébként ez a jó, hát ilyen üzenetekkel is kell foglalkozni, nem lehet minden mindig dicső.
3: Persze, persze, úgyhogy igen, ez valóban elég hülyén jöhetett ki adásban, úgyhogy ezúton is elnézést kérünk. Megpróbáltuk, tolmácsot,
2: te nem. Én vállalom, pápa.
3: Hát ez egy pont. Na, szóval megpróbáltuk ezt tolmácsolni, de valóban olyan ez a mostani töri érettségi, hogy ezt nem nagyon lehet így a képekkel, meg forrásokkal, ezt ugye látni kell, úgyhogy ezt tényleg nem nagyon amúgy, tudtuk átadni.
2: Amúgy megnéztük itt a zenék alatt a többit, és frankon volt olyan kérdés, amire az volt a válasz, hogy pápa. Csak igen, mondom, hogy minden hallgató kedvéért, hogy lenne egy ponton pluszba.
3: Igen, tehát hogy egy pontja biztosan lenne a töri érettségi Nádinak, ennek ő nagyon örül. Tehát ettől ő most hihetetlenül boldog.
2: Jó, na hát hagyjál a kis örömben. Egyébként pedig figyeltem a híreket, és abban is egy csomó ilyen tudományos szó elhangzott, úgyhogy mindennek tükrében most arra gondoltunk, hogy lazítjuk majd kukis viccekkel az órát. Legyen egy erős csavar, egy kanyar.
3: Na hát az nem biztos, hogy lesz, viszont...
2: Nem lesz?
3: A szóvicc csütörtöket hoz, meg az enyémben nincs kukis.
2: Jó,
3: nem tudom, te mire készülsz.
2: Nem, de a színvonal tekintetében, tehát ugye szóvicc csütörtök van, ezt túl kell élni, nekem van egy nagyon durva. Én még gondolkozom, hogy bemerjem-e vállalni, valószínűleg bemerem, mert mindenki poéra veszi, de lesz egy nagyon durva. Tehát, hogy akinek túl sok volt az előző óra, az ebben az órában egészen biztos lelazul majd.
3: Igen, tehát, hogy most nem fogjuk azért az intelligenciát nagyon túlzásba vinni, jó? Meg itt a műveltséget.
2: Nem. Ami még lesz egyébként, egy másik téma, és én behozom most már a nyarat. Igaz, pont a mai napon van egy kis enyhülés, de már most is 17 fokot mérünk. Abszolút rövidgatyás idő van, és egy hír nagyon arcba csapott, mert ez már a nyárra készít minket. Képzétek el, hogy eléggé meglepő dologra figyeltek fel az elmúlt napokban, ugyanis Görögországban kijött egy rendelet, melynek tükrében eléggé sok strandon, több mint 200 strandon betiltják a napozó ágyakat. Ez azért durva.
3: De hogy miért? Tehát, hogy mi lehet ennek az oka? Mert hát ha strand, akkor napozóágy. Ráadásul, hát ugye a napozóágyak azok a helyek, amiket nagyon sokan, ennek van egy külön kultúrája, vagy pont, hogy kultúrálatlansága. Nagyon igen, sokan azt csinálják, hogy befoglalják már reggel, lemennek, oda teszik a törcsit, aztán csesznek lemenni a következő 2-3 órában, de be van foglalva a napozóágy. Érted?
2: Hogy azt toljunk
3: ki a többiekkel. Na engem is ezért igen, fel tud györesíteni.
2: Volt egy nyaralás, amikor lementem előre, majd erről mesélek, azt is elmondom, hogy miért, és láttam ezt a jelenséget, kifejtem ennek is részleteit, tehát hogy van ennek egy ilyen negatív vonatkozása valóban, de hogy van-e olyan érve, amit el tudunk fogadni, és amire azt mondjuk, hogy na ez oké, okay, hát ezt egészen biztosan megbeszéljük majd ebben az órában, még a szóviccek után. Úgyhogy erre lehet készülni. Az utakon továbbra is dugó ez megy?
3: Hát Óbaroknál alakult ki egy torlódás, és hát a hivatalos információ az így szól. Nagyon szép. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Bicske és Biatorbágy, vagyis az 50-es és a 20-as kilométer között. Ezen a picike, apró, kis bolha fanszőrszányi szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Leginkább ugyebár a külsősávban.
2: Ez olyan szinte hírértékű, hogy benne lehetne akár a tényekben is. Ja nem.
3: Már nem.
2: Hát igen. Jó, igazából ezt a szakasz szerintem már mindenki eltemette magában, úgy nagyjából, és amúgy is. Én azt tapasztalom az utóbbi hetekben, de aki tud, cáfoljon rám, hogy még hogyha lassabban is, de az egyes út elég jól járható.
3: Egyébként igen. És milyen jó, hogy van. Mondjuk, figyelj, nekem már eszembe jutottak ilyen alternatív ötletek, hogy lehet, hogy hamarabb elkészülnének, ha építenének egy új autópályát.
2: Ja, abszolút, ez teljesen tuti. Kíváncsi vagyok, hogy most mi lesz. Egyetlen egy olyan dolog van, amiben nem tudom, hogy mennyire gondoltak bele, de erre lehet, hogy egyszer szánhatunk majd egy témát, hogyha kapunk ezzel kapcsolatban hiteles információt, hogy ugye nyilván most, hogy a Strádáról egy csomóan az egyesre térnek le, sokkal jobban elhasználódik az az út. Tudom, hogy ilyenkor szokott lenni a koncesszióban olyan, hogy ott valamit fel kell újítani, de nem tudom, hogy mennyire fogják tényleg rendbe rakni itt a dolgokat. Minden esetre azt látom, hogy megnövekedett nagyon az egyesnek a forgalma.
3: Ja, igen, és hát kérdés az, hogy például fel van-e készülve az egyes főút, mondjuk ekkora kamion terhelésre, mert ugye rengeteg kamion is letér az egyes főút felé. Szóval, na, vannak itt azért kérdések, de tényleg jó hír, elvileg már csak 2029-ig kell várni.
2: Így. Amúgy egyébként lehet, hogy lehetne erre turizmust építeni, tehát hogy bérelhetnél egy kamiont, hogy te is átéld, hogy milyen ott állni.
3: Baromi jó érzés lenne, tényleg. Egyébként nem is mernék kamiont vezetni. Nem? Én ilyen nagy járművet nem mernék vezetni. Busz, meg kamion, meg hát azzal tudod mi a pláne kamionnak.
2: Szerintem buli.
3: Tolatni. Hát nincs az az Isten, hogy én ezt megpróbáljam.
2: De mi van benne csipogó? Ja, hát, lesz, ha jössz.
3: Az jó csipog, jó sokat csipogna szerintem, ha én elkezdenék tolatni.
2: Te vezettél már ilyen költöző, akármit, én most egy sprintert vezettem, az a legnagyobb asszem, amit még a jogosítványommal lehet. Nekem az élmény, hogy így mindenki fölött vagy. Belátsz az autókba, látod, aki túrja az orrát, látod, aki csetel, látod a csajokat is, aminek te biztos örülnél.
3: Kamion nem mehet az egyes főúton, csak engedélyes. Ezt írja nekünk Norbi.
2: Hú, na, akkor köszi. Nagyon sok engedélyt kiadtak itt a napokban, amiket én láttam.
3: Nem, egyébként tényleg ott azért akkora, mi jobban belegondolva lehet, hogy akkora kamionforgalom valóban nincsen.
2: Azért vannak.
3: Azért akad egy-kettő. Ja. Na, jó van, figyelj, ezt körbejárhatjuk még, már mint az utaknak a témáját, viszont próbáljunk egy picit lazítani, pláne így az előző óra második fele után, amikor itt hoztunk mindenféle ilyen töri feladatot, úgyhogy szóvisz csütörtökkel térünk vissza nem sokára.

0: 8 óra múlt 19 perccel, Buenos Morgan mindenkinek. A műsor mélypontjához érkeztünk. Ez a szóvic csütörtök pillanata lesz, de előtte Roland még neked egy üzenet Miklóstól. Kamionnal nem nehéz tolatni. Igaz volt, aki 3/4 óra után tudott ráállni a rámpára.
1: Na, az lennék én, csak én nem a rámpára állnék, hanem a rámpa mellé még 3/4 óra után is.
0: Jó van, na hát, azért legalább megpróbálnád. Figyelj, én biztos, hogy csinálnék egy ilyet, hogyha egy kamionos hallgatónk felajánlana egy kamiont, mert hogy valami biztonságos részen, akkor onnan egy ilyen kitelepüléses műsort csinálhatunk.
1: Figyelj, de akkor te ülsz be, te próbálsz letolatni, én meg közvetítem.
0: Jó, de akkor úgy legyen, hogy legyen valami tétje, tehát mit rátolatok. Odaállsz egy tojással a melleden, és akkor úgy kell odaállnom, hogy összeszorítom a kamionnal meg veled a tojást, úgyhogy nem törik el.
1: Te figyelj, de is haragudj, de hogy nem az én, tehát ne abból a pólóból indulj ki, amit kaptam tőletek, de hogy egy tojás nem az én mellemre, mondjuk a kitére lehet helyezni, vagy arra akár egy tálcát is, de hogy sokkal inkább, mint az enyémre.
0: Jó, csak akarom valahogy szemléltetni a dolgot, mert egyébként jövő hétre is tervezünk egy nagy attrakciót, csak így elárulom, hogy csütörtökön megcsináljuk a nagy részegnapot. Egyelőre erről többet nem mondhatok el, de az ötletek között felmerült az, hogy én megiszom valamit, és Roland fejéről dobok le dártokkal, meg dárcokkal almát.
1: Uh-huh. Felvetődött.
0: Felvetődött az ötlet, valaki azt mondta, hogy nem akarja, de hogy ki?
1: Az maradjon rejtély. Na, nézzük inkább a szóvisz csütörtököt, mert hogy készültünk 5-5 igen idegzsáb,
0: fárasztó,
1: zsibbasztó szóviccel. Azt mondtad, Ádi, hogy neked van egy, ami nagyon-nagyon gyilkos. Nagyon
0: nem
1: brutális.
0: Biztos, hogy merem. Azt hagyom a végére, mert még bátorságot gyűjtök. Jó, tehát én kis bemelegítővel indítok, ami a rádióhoz is passzol. Miért állítja le a zenét a migrénes DJ?
1: Fogalmam nincs.
0: Ne szólj szám, nem fáj fejem.
1: Fú, te.
0: Mondom, miért jövök.
1: A bánák általában 11 utódot hoznak a világra. Tudod, hogy miért?
0: Mm-mm.
1: Mert eleven szülők.
0: Jaj! Még meg is fejthettem volna. Itt van a Tomi kedvence. Csókolom egy arany... Már rákészültem a szóra. Csókolom egy aranymálborót kérek. Rövidet? Na jó, akkor egy vodkát is.
1: Ez jó. Mit csinálsz, ha a kaszinóban az összes pénzedet elveszted?
0: Mm-mm.
1: Hát megfordítom a noteszemet, mert a notesz fordítva zseton.
0: Ne, ezt nem is tudtam, de ez milyen jó. Ez mennyire jó. Ebben van munka. Oké, melyik a leghalkabb kávé a világon?
1: Hát nem a BKV, de nem tudom.
0: A Nescafé.
1: Nescafé, jaj. Kéne egy új mikró, de le vagyok égve. Úgyhogy most mikroadományokat gyűjtök.
0: Jó, Roland, a következő tetszeni fog neked. Mi van a tisztaság mániás fiúk ajtajára írva? Pornó. Ó, meg most a Tideniére is, nem?
1: Na, igen.
0: Most már.
1: Hallottad a következő sztorit, hogy a szenvedélyes kalauzt teljesen elragadta a hév?
0: Au! Jó. Na hát, ezt nem mertem. De
1: ezt nem mertem, és mindjárt bemondjam.
0: A következőt azért elmondom, mert tudom, hogy mindenki humorral meg viccesen kezeli, mert annyira jó szerintem egyébként. Mi lesz, ha meghal Bárány Attila? Hozzák a hamvait. De ez jó, nem?
1: Elnézést kérünk a
0: muszáj kollégáktól.
1: Igen, és akkor nekem még jön egy zárásként szerintem. Egészen nyugodtan rányomhatod majd a következő dalt. Mire vadászik Szikora Robi Erdélyben?
0: Csikidámra.
1: Csikidámra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Laci! Laci!
2: Igen, Anna?
1: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
2: Igen, láttam. Miért kérdezed?
1: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
2: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
1: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker. Minden, ami növény.
5: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredményhirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a Benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: Fél kilenc múlt 5 perccel, Buenos Morgan mindenkinek, 25 perc még az angol érettségig, és itt van velünk Andy and Roland.
1: Ma nagyon keményen talad azért.
0: My name is Adam. Hi.
2: Hirtelen azt hittem, hogy nem jutott eszébe a nevem.
1: Ebből merítsetek erőt. Jó?
0: Ebből.
1: Ez semmire nem lesz elég.
0: Power from it. I've got the power.
1: Ki vagy te?
0: Give to
1: power
0: you.
1: Ranger.
0: Hasta la vista, baby.
3: Hasta la vista, baby.
0: Aztán...
2: Tényleg, mit szólnának ahhoz, hogyha így angol érettségén így ilyen random szavakat dobál, vagy random ilyen mondatokat dobálná be filmekből.
1: Random, az filmes idézeteket, igen. Egyébként, figyelj, ha van humor a tanárnak, akkor értékeli. Én legalább egy kettes adnék értek. Aztán a vista baby az annyira pont, nem.
0: Az örök, te mindig a szlovák terminátort, azt tudjátok, nem?
1: Ja,
0: a szlovák terminátor az a elektromodulátor 2.
1: Igen.
0: Meg az aztán a vista pápecskú.
1: És lehet komolyan, érted?
0: Elektromodulátor 2.
2: Pápecskú.
0: Na, működik, na. Szóval,
1: jön a terminátor, te meg kiröhögöd.
2: Hát körülbelül.
0: Jó, strandra megyünk.
1: Menjünk strandra, mert tudjuk nyáron. Jól, hogy igen, itt az előbbi dalban egyébként lehetne idézni, mert idevág, hogy a nyár igazából egy meleg tél.
0: Na, teljesen jó, teljesen jó. Az van, hogy olyan hírt találtam, ami engem sokkolt, és hogyha már most ebben a pillanatban 17 fokot mérhetünk, ma is ilyen 20 felül lesz, 21-22, aztán megijön a 26-27, én azt gondolom, hogy az első strandos hírünknek már itt az ideje. Meg amúgy érettségi után is jól fog jönni. De ezt nem hittem el. Andi, jól láttam, hogy ott egy görög feliratú táskával vagy zsákkal vagy itt?
2: Nem.
0: Olyan görög hangulata van, mi van rajta?
2: De melyik van elől? Már nem emlékszem.
0: A kék feliratos.
2: Ja, Stray Kids-es.
0: Ja, jó, mindegy. Csak gondoltam, hogy neked itt a görög az
1: görög,
0: ilyen szívügyed.
1: Görög, Korea, tehát, hogy majdnem ott van egymás mellett.
0: Határeset. Hát...
2: Ott is van szép idő, meg strand.
0: Víz.
1: Exotikus, na, exotikus.
0: Görögországban 251 strandon betiltják a napozó ágyakat.
1: Tűjtsek már a napozást is egyből, nem? Hát most minek szarakodnak?
2: De miért kell azt betiltani? Hogy...
0: Hát figyelj, igazából én először teljesen másra gondoltam, aztán elolvastam a hírt. Tulajdonképpen arról van szó, hogy természetvédelmi okokból, mert a különböző veszélyeztetett fajok olyan helyeken szeretnek lenni, ahol nyugodt partszakaszok vannak, és abban reménykednek, ha jól értelmeztem ezt a cikket, hogy hogyha nem lesznek napozóágyak, akkor sokkal kevesebb turista lesz ott, és egyébként a napozóágyak által felbolygatott környezet is nyugodtabb lehet. Egyébként 38 millió turista érkezik egy évben Görögországba, plusz akik még a hajókon ott vannak, és gondolják, hogy majd napozóágy nélkül nem fognak ott napozni.
2: Szerintem ez, ebben ne reménykedjenek. Itt is Balatonon az ingyenes strandokon egymás szájában vannak az emberek. Tehát, hogy teljesen mindegy, mert ha valaki strandolni akar, akkor szerintem strandol napozóágy, sőt, visz magával sajátot.
1: A lehet, vagy, mint a jó magyar turista, majd viszi a polifómot,
2: ja.
1: Azt leteríti, meg viszi nyilván a rántott szeletes szendvicset alufóliában.
0: A cicis meg a Ferrari-s törő között.
1: Így van, ez mind kell. Ugye,
0: meg a dollárost.
1: Igen, meg hát ugye kell plusz egy törcsi, az ugye a strand safe, tudjuk jól, mert ha valamit letakarunk, akkor az olyan, mintha ott se lenne.
0: Meg kell egy olyan törölköző, ami az elhízott derekat nem fogja körbe, hogy az alatt át tudjunk költözni.
1: Igen, de az lehet az, amivel letakarod. Tehát azért az lehet ilyen multifunkciós törcsi.
0: Ja, és a szép letakarós törcsinek jó az, ami
2: az átöltözés is. Kettő az egyben.
1: Igen. Igen, mert hát ugye amikor ott vagy, akkor nem kell, hogy takargasson. Mármint, hogy téged kell, hogy takargasson, ezzel mindenki jobban jár. Nálam is. De hogy amikor ott vagy, akkor nem kell takargatni az értékeket, mert akkor vigyázol rá.
0: Felfújhatós gumihattyú.
1: Az most már inkább flamingó, nem?
2: Flamingó szokott lenni.
0: Jó, na, hát igen.
2: Vagy de... ez a unikorn is, tudjátok, én olyat is láttam nagyon sokat.
1: Az is nagyon, de ezek mostanában, tudod, ilyen Insta kompatibilis fiatal csajoknál vannak. Hmm? Tehát ezek ilyen ribitutajok igazából.
2: A flamingó
1: is, meg az unikorn is, az is ilyen ribitutaj.
0: Amelyik ilyen gumimatracban van.
2: Pedig én akartam amúgy.
1: Nyugodtan.
2: Unikorn is, de most már biztos, hogy nem.
0: Miért nem?
2: Hát ezek után, hogy leribitutajoztad.
0: Hát ez tök magány. Az a jó, hogyha italtartós a flamingod.
2: Hát igen.
0: Kell, hogy legyen benne ilyen kis kulacstartó rész.
1: Nem, az a nem kulacs. Hát hülye vagy? Hát egy Instára, akik
2: pohár.
1: Csajokat ilyeneket posztolnak, ők koktéloznak.
0: Szvarovszkival kikövezett műanyag pohár.
2: Az.
0: Bana, mit isztok?
2: Mi?
0: Hát te akarsz
2: ne többes számon zállít, én nem iszok semmit a vizen.
0: Hát te akarsz ribik. kulacsot, tutajt.
1: Ribbit, tutajt akar. Aperolt, vagy pinyakolládát. Gyerekek, képzeljétek el, várj, ezt most zárójeles megjegyzés.
0: Nyilván én fizetek a nyakba akasztó statyimból.
1: Az, igen, nagyon szép. Vagy a másik sugar daddy. Na, szóval, hogy de az már akkor jakt.
2: De az is nyakba akasztósra jár.
1: Oda mást akasztanak máshova, szerintem anyukám, na mindegy. Szóval, hogy képzeljétek el, hogy az egyik népszerű ilyen tusfürdő márkából van olyan, relatíve új betűnk, ananászos kókuszos.
0: Végre.
1: Azt használom. Hát gyerekek, mintha pinyakolládát kennék szét a testemen.
0: És
1: olyan.
0: Te szóltál be, hogy én a női tus.
2: És a női nyalogat téged.
1: A szándékot értékelem, de...
2: Az ő nyalogásról nagyon vetted, mi?
0: Nem.
2: Hát, ha megkíván.
0: Nem, de itt az...
1: Milyen kedves!
2: Hát így tizen, nem tudom hány év után már mindent be kell vetni.
1: Ananászos kókuszos tusfürdő?
0: Nem, de itt az utcában
2: de
0: lévő...
2: De most jó ötletet adta Ádinak is.
1: Felcsillant a szeme, mindjárt a kappal vesz.
0: Nóri, nem, de az utcában lévő mesteremberek meg építészek itt Rolandot végén nyalogatták reggel, akkor valószínűleg az ezért volt. De te szóltál be nekem, hogy a női tusfürdőket szerettem, mert nem találtál egy jó sör illatút?
1: Nem, ők aranyászokra esküsznek a munkás emberek, nem a pinyakoládára. Na, szóval,
0: akkor
1: hogy...
0: magyarázd meg azt a tegnapi bajszost, aki utána nyalt. Itt a kisboltból.
1: Ez egy nő volt. Na, szóval, hogy van ilyen aranyászos kókuszos. Csak onnan megemlítem.
0: De jó neked. Jó.
1: De az nem elég női neked, tudom.
0: Visszatérve itt az alaphírünkre.
1: Minek?
0: Azért 251 strandon ezt betiltani. Szerintem mondjuk az is tény, hogy ha voltatok már Görögországban, akkor nagyon sokszor ezek a naphágyak, ezek ilyen eszméletlen gusztustalan, ilyen régi izomember pólószerű, ilyen kék, fehér csíkos, kifoszlott dolgok szoktak lenni, nincs meg?
2: Nekem nincs, mert ahova mi járunk strandra, itt legalábbis Magyarországon, ott ezek a normál fehérek vannak.
0: Megjön az izmos gyerek, aki beszedi tőled az ojrot, hogyha odaülsz. Tehát, hogy ott nem az van, mint nálunk, hogy csak úgy letelepedsz, és akkor az a tied már rajta van a törcsit, mm-hmm. hanem ez euróba kerül.
2: Hát itt is fizetni kell érte.
0: Tényleg, én még soha nem fizettem.
2: Hát jó,
0: én mindig szerzek.
2: Ja.
1: Viszel sajátot, vadd be.
0: Na de például, amikor voltunk Horvátországban egyszer régebben, akkor ott néztem meg, reggel elmentem futni, hogy még az All Exclusive Inclusive reggeli előtt lejönnek a családapák, és viszik a törölközőt, meg a papucsot, és azzal az egy törölközővel két ágyat lefednek, meg még egy papucsal még egyet, meg egy negyediket, és aztán elmennek regizni, hogy legyen nekik ágyuk későbbre.
1: Igen, ugyanezt tapasztaltam én is nemrég a nyaraláson, és tök idegesítő.
0: És én leszedegettem ezeket, és egy kupacba összeraktam a zuhanyzó mellett. Ott volt egy rakott papucs megtörölköző, hogy ezt nektek.
1: Azt nem mondom, hogy egyébként a negyedik, ötödik napon már nem csináltuk mi is.
2: Na, ugye.
0: Nem, de ez nem. Én mostanában szoktam egyébként, ahova szaunázni járok, oda ki is van írva megcsinálni, mert most már elegem van ebből, hogy tényleg lefedik ezeket a helyeket, és közben senki nincs ott, hogy ott, ahol a szaunázok, oda ki van írva, hogy ne tedd a cuccodat a napozó ágyra, hanem amikor nem vagy ott, akkor erre van alkalmas kialakított polc. És én már megcsinálom azt, hogyha valaki le van terítve, és nekem hely kell, fogom, összehajtogatom, odébb rakom, és beleülök.
1: Azért milyen?
2: Jó, hát.
1: Igazi genya tudsz lenni.
0: Hát de nagyon, miért genya? De nem tényleg. Használja, nem lehet az övé.
1: Hát lehet, hogy éppen bent van a szaunában, nem?
2: Vagy elment, és ha csak mosdóba ment.
0: És amikor én vagyok a szaunában, akkor ő használja.
2: Na ugyan de és ha csak mosdóba ment, akkor?
0: Hát visszaadom neki, ha visszajön. Jöjjön vissza, de, soha nem jött vissza.
1: De te örülnél, hogyha a cuccaidat csak úgy arrébb pakolgatnál?
0: Ha elfoglalom a helyét másnak, akkor igen. Tehát akkor csinálja meg.
1: De várjál, miért nem pakolsz arra a polcra? Tehát
0: ez olyan, mintha nem állnál
1: polc
0: a parkolóban, de oda raknál egy táblát, hogy Rolandé. A közparkoló.
1: Ez egy jó ötlet.
0: Ráállok a parkoló tábládra.
2: Ilyen nekem már én is gondolkoztam.
0: De egyébként a strandon is, tehát hogy nézzétek meg, hogy az ilyen lefedett ágyakból mennyit és mennyi időre használnak. Rohadtul nem.
1: Amúgy
2: én szoktam
1: nem
2: használni.
1: Tényleg kevesen, tehát hogy tényleg
0: ha rajta vagy, nem ülök rád.
2: Jó, hát még jó, hogy nem ülsz rám.
0: De felállsz enyém?
2: Ha rajta ülök. Nem, hát az az enyém. És ha fizetek érte, akkor az az enyém.
0: Más, ha fizetsz érte.
1: De nyugtass meg azért, hogy egy klasszikus magyar strandon azért másnak a pokrócára nem heveredsz le. Tehát nem az van, hogy megyek vissza random a medencéből, és akkor azt látom, hogy egy rédládában fekszik a pokrócunkon.
0: Nem, nyilván pokrócra nem, de ez tök egyértelmű, hogy nem. De ott van mellette nekem is pokróc hely. Viszont, hogyha ott van 10 darab napozó ágy, és senki nem napozik, csak a törölközők vannak rajtuk, és közös, és nem fizettek érte, akkor már hadd vegyem a bátorságot, hogy leülök az egyikre.
2: Na de, hogyha mondjuk én bemegyek a vízbe, egy mit tudom én, 10-15 percre.
0: Addig akkor... én napozok.
2: Ja, persze. Hogy
0: ki jössz, visszaadom. Hát de miért a tied?
2: Hát mert
0: te voltál ott először?
2: Hát igen.
0: Mi vagy te, honfoglaló?
2: Igen.
1: Nem, napágyfoglaló.
0: Ha legalább 15 évig befoglalod, és tudod igazolni, de senki nem kérte. Nem?
2: Hát de ne haragudjál, már hadd ne menjek már el WC-re, úgy, hogy utána visszajövök, ne legyen ott valaki.
0: De...
2: Érted?
0: Csak azért, mert te voltál ott előbb?
2: Hát igen, azt én foglaltam le, de hát most könyörgöm, ha tényleg ott hagyom órákra, és nem megyek rá, akkor stip, azt mondom, stop. Hogy menjél oda.
0: Stip, stop, ha... én megyek WC-re. Most nem mehetsz WC-re, mert az enyém ma.
2: Na de ez az, látod, hogy hadd ne menjek előbb. Már el WC-re.
0: Én kértem előbb a WC-t, nem mehetsz oda.
2: De ilyen nincs.
0: De most én kértem, oda rakom a törölközömet, nem mehetsz WC-re, mert én mondtam előbb.
1: De figyelj, legalább hívd meg egy italra, akkor próbáld valamivel kárpótolni. Tehát azt mondod, hogy oké, elnézést, tényleg befoglaltam a napágyadat, de akkor már hadd hívjalak meg valamire. És akkor össze lehet kötni a kellemest a még kellemesebben.
0: Na jó, de akkor most az algapupú ékszerteknő szerinted jobban fog élni, úgyhogy nincsen ott napágy?
1: Hát én úgy tippelek egyébként, hogy szuperszónikus évben leszarja, hogy van-e ott napágy,
0: ugye?
1: Ám de, hogyha emiatt tényleg kevesebb lesz a tömeg, mondjuk akkor nem tudom, hova fognak menni, tehát hogy abba belegondoltak amúgy, hogy akkor lehet, hogy a turizmus is visszaesik, na mindegy. Tehát, hogyha viszont nem lesznek ott tömegesen emberek, akkor az lehet, hogy tényleg jó hatással van amúgy az élővilágra.
2: De szerintem ez nem fogja meggátolni az embereket abban, hogy ne menjenek.
0: Tehát,
2: hogy igazából, ha belegondolsz, itt sem minden strandon van, itt nálunk otthon napozó ágy, és mégis tömve van az egész. Tehát, hogyha te akarsz strandra menni, akkor a törölközőn is el vagy, meg elfekdesel. Tehát, így hogy így ezzel nem fogják.
1: Így van, meg egyébként a legtöbb partszakaszon például, külföldi partszakaszon nincsenek ilyen napozó ágyak. Tehát nyilván az más, hogyha mondjuk egy hotelnek van egy saját partszakasza, ami oda tartozik, és akkor ők tesznek ki napozó ágyakat, de amik úgymond ilyen szabad strandok, tehát mondjuk tengerparti vagy óceánparti szabad strandok, ott általában nincsenek napozó ágyak, hanem valóban viszel törcsit, leteríted, és akkor odaülsz, odafekszel.
0: Meg valószínűleg az lesz, hogyha onnan ezt kitiltják, tehát olyan, mint ahogyan a túl környezetszennyező buszok esetében van, akkor hozzák majd olyan országba, ahol még nincs kitiltva, tehát akkor itt most felszabadult 251 strandnyi napozó, úgyhogy nálunk valószínűleg még a parkolókban is lesznek.
1: Ennyi, hogy miért legközelebb a csopaki szabad strandra, aztán tényleg azt látod, hogy bejárattól végig van rakva napozó ágyakkal.
0: Jó, ez szerintem se lesz nekem emiatt kevesebben. De akkor milyen olyan intézkedés lehetne hozni, ami megvédi a teknőst, de nekünk nyaralóknak is jó?
2: Szerintem egyébként korlátozni kéne a turisták számát az országokban, de úgy, hogy az még nekik megérje anyagilag.
0: Ez okos. Hm?
2: Tehát, hogy én most például Milánóban vettem észre azt, hogy egyszerűen élhetetlen az egész, mert annyi turista van, hogy nézelődni nem tudsz, sorok állnak mindenhol, mire ugye ott van ez a pörgős dolog, hogy a bika tökén meg kell pörögni, és akkor viszont ott
0: mi
2: is
0: van?
2: Például, igen, igen.
0: Bika tökén kell pörögni Milánóban?
2: Igen, úgyhogy ez ki van ott rendesen.
0: Ez olyan, mint a Wall Street-en a bika...
2: A sarkaddal bele kell állni, és akkor megpördülsz háromszor, és akkor elmész. Ez ugyanolyan, mint Rómában, ha bedobod a Trevik útba az érmét, akkor elméletileg vissza fogsz térni.
0: És pörögtél a bika tökén?
2: Nem pörögtem, mert én nem akarok visszamenni Milánóba, szóval meg amúgy se álltam volna ki ezt a sort, mert végig állt, tehát de ilyen körben. És mindenki ugye nézte, hogy te ott pöröksz, forogsz, meg mondom, tehát az üzletrészeken is, az éttermeknél, az ilyen felkapott, ami felkerül a TikTokra például, az már élhetetlen. Tehát annyi turista van, hogy egyszerűen, ha aki még nem pánikrohamos, az is pánikrohamot kap.
1: Igazából kettő gondolat vetődött fel szerintem a férfi hallgatókban, egy, hogy szívesen lennének bikák Milánóban, kettő, hogy akkor kinek minek a tökén pörögtél, hanem a bikáján.
2: A zsarkammal? Egy pár ember én pörögtem.
0: Erre a választ Anditól a hírekben fogjátok megkapni. Igen, ez is tetszik, meg lehetne egy olyan, hogyha már odamész nyaralni, akkor mit tudom én, etess meg egy teknőst. Tehát vigyél magaddal valamennyi algát, vagy tegyél valami jót, játsszel egy pókkal, vagy valamit csinálj ott. Uh-huh.
1: Egyébként lehetne olyan akciókat hirdetni, ami tényleg mondjuk kedvező a turistáknak, és elősegíti a környezetvédelmet is.
0: Minden esetre ezt most meg fogják lépni. Egy valaki akadt ki nagyon a témán, aki a napágy bizniszben ott érintett ezeken a partszakaszokon, de nyilván ez is érthető. Biztos vagyok benne, hogy ki fog találni valami mást, amiből pénzt lehet beszedni, tehát akkor nem napágy lesz, hanem mit tudom én, koktélt kever ott helyben, és akkor azt adja el.
1: Vagy teknős simogató.
0: Hát így. Minden esetre ez a nagy döntés, úgyhogy készüljetek hordozhatós napággyal, hogyha Görögországba utaztok.
4: Friss, ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkös nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. turulkisgép.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Energiatároló telep épül az oroszlányi erőmű területén. 28 új tagja van a vatikáni svájci gárdának. Megnyílt a magyar pavilon kiállítása Velencében. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Egy 47 megawatt teljesítményű akkumulátoros energiatároló telep épül 12,5 milliárd forintból az oroszlányi erőmű területén 4 vállalat összefogásával, mondta az MTI-nek a projektmenedzsere. Jeszenszky Gábor tájékoztatása szerint a létesítmény alkalmas arra, hogy késlekedés nélkül kiszolgálja a magyar villamos energiarendszer kiegyensúlyozását végző Mavir ZRT igényeit, valamint csúcsidőszakban áramot tápláljon a hálózatba. A létesítmény 40 szabványos konténerből áll, amelyekben egyenként 1500 litium akkumulátorcella található. Az energiatároló telep teljes feltöltéssel 3 órán át képes 47 megawatt teljesítményt leadni, ez egy közepes város energia igénye. Az akkumulátorok garantált élettartama 15 év, de az eddigi öregedési tapasztalatok szerint akár 20 évig is működhetnák. A pápa testőrségeként ismert svájci gárda 28 új tagja tette le esküjét 14. Leó pápa előtt a Vatikánban szerdán. 14. Leó pápa köszönetét fejezte ki a svájci gárda új tagjainak azért a fiatal lelkesedésért, hitért, az egyház iránti szeretetért, amellyel hivatásukat választották. A világ legkisebb katonasága 1506-ban alakult meg, második Gyula pápa alapította, és feladatául az egyházfő és a pápai paloták védelmét jelölte ki. A svájci gárda új katonáinak eskütételét minden évben május 6-án tartják annak emlékére, hogy 1527-ben ezen a napon a testőrség tagjai életük árán védték meg 7. Kelemen pápát, 5. Károly seregeivel szemben. A 2015-től Christoff Graf parancsnok vezette svájci gárdának jelenleg 189 tagja van. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom-Bár megyei szervezete a mai napon két helyen várja a véradókat. 12 óra 30-ig a Tatabányai tűzoltóságnál, 14 és 17 óra között pedig a Tardosi IKS tétben nyújthatják karjukat. Ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. Megnyílt a 61. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amely Koronci Endre Pneuma Kozmik, azaz Kozmikus Lehele című kiállítását mutatja be. A tárlatot május 9-től láthatja a közönség. A magyar pavilon kiállításának alapja egy fiktív kutatás, amely a világ egészét kitöltő légmozgás megjelenési formáit tárja a közönség elé. A három installációból álló mű együttes a légáramlás reprezentációjának művészeti lehetőségeit vizsgálja, miközben párhuzamot állít a fizikai jelenség és az anyagtalan szellemi világ közé. A Pneuma Kozmik empirikus megfigyelésen alapuló közel 20 évnyi gyűjtés és megfigyelés tárháza, ahol a feladványa a láthatatlan erő vizualizációja, mondta Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum igazgatója, a Biennálé nemzeti biztosa a pavilon szerdai megnyitóján.
0: Időjárás.
1: Ma erősen felhős, borult lesz az ég, és a délutáni órákban csapadékra is lehet számítani, 19 és 21 fok közötti értékeket mérhet hetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgan I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb, gyorsabb, gyorsabb, gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos morgen!
2: 9 óra múlt, 5 perccel az ébresztő kommandó jelentkezik, itt van az Íj és Roland, én az Ádi vagyok, és egy, mondjuk azt forrásrádiós forrás tag van itt velünk, már hogy a forrás csapatból, Dóbiás Ákos, aki egyébként fotós, videós, korábbi forrásrádiós hírszerkesztő, hírbemondó. Szia, üdvözlünk a stúdióban.
3: Jó reggelt, sziasztok, újra ismét itt.
4: Igen, ültél te egy párszor ennél a mikrofonnál, Ákos.
3: Volt szerencsém, igen.
2: Roland régió barátja, nekem meg új. Barátok vagyunk már. 5 perce.
3: Legalább, így van.
4: Ez így van, de hát ugye, aki valaha itt dolgozott nálunk, az ugye a forrás családnak a tagja, úgyhogy hát mindig örömmel és hatalmas szeretettel látjuk a volt kollégákat, Ákos esetében is így van ez, és hát Ákosról már akkoriban is lehetett tudni, szerintem még lehet, hogy adásban is elmondtuk, hogy ugye te azért fotózol, videózol, ez azóta is neked egy részben hivatás, részben pedig ugye szenvedély, amit űzöl a mai napig, de most egy olyan sztorival kerestél így meg minket, amire így nagyon felcsillant a szemünk, dokumentumfilmet rendeztél. Egyébként egy gyönyörűen fotózott, tényleg elképesztően jól fotózott dokumentumfilmnek tűnik mindez.
2: Na ezt akartam mondani, hogy mondtad, hogy fotós, meg videós, de nem abban az értelemben, hogy ez a fotómű, ami fekete-fehérre van később retusálva, hanem néztem a képeket, ez valami fantasztikus, amit itt alkottatok, pedig ez csak az előzetes, az út, ez a címe, május 27-én Tatál lesz bemutató, mesélj erről egy kicsit.
3: Hát ez tavalyról indul ez a történet. Van egy népszerű nemzetközi ultrafutó verseny, amire az én bátyám jelentkezett tavaly, ez május-június eleje környéke volt, és megkeresett engem, hogy mi lenne, hogyha készítenék róluk, a futós társaikról egy olyan videó összeállítást, ami alapvetően ebben a sportágban annyira nem jellemző. Ugye mit szoktunk látni, mit tudom én, Ultra Balaton, ilyen maraton, olyan versenyek, készítenek egy összeállítást, egy videós összeállítást, ahol többnyire azokat a személyeket látjuk, akik egyébként már nagyon benne vannak, támogatottak, szponzoráltak adott esetben, és gyakorlatilag maga az érzelmi része, az érzelmi töltete, az egy picit így hiányzik belőle, legalábbis nekem. És akkor azt mondta a bátyám, János egyébként, és akiről egyébként szól is ez a film, hogy mi lenne, ha egy picit ebből az irányból közelítenénk meg, úgyhogy én ezen kaptam is ezen az alkalmon.
2: Bocsánat, csak egy mondatban, az ultrafutás az mennyi? Ez a kegyetlenül sok és kegyetlen körülmények között,
3: 111 kilométer, amiről most szó van, és mindjárt ki is fogok rátérni, mert ez is egy érdekes történet volt. Hát kaptam ezen az ötleten, hiszen az egy ilyet videóra venni, azért az rögtön kihívás, hiszen ez 20 óra. Tehát 20 órán keresztül futnak, az azt jelenti, hogy én nem megyek haza lefeküdni, és akkor megnézem, hogy mikor kelek föl, és akkor jó van, Jani meg a haverjai, akkor hol vagytok, hanem végig kellett őket gyakorlatilag követni. Annyi volt idézőjelesen a könnyebbség, hogy a kettő frissítőpont között azért én nem kobászoltam a sötétben egyedül, hanem mindig a frissítőpontokon találkoztunk, és akkor a tényleges szenvedésüket ott rögzítettük. Ebből készítettem tavaly egy hangulatvideót, ez egy rövid 4-5 perces történet volt. Úgy érzem, hogy az is célba ért, tehát a szervezőség is felkapta rá a fejét, hogy igen, gyerekek, ilyet még nem láttunk, ez nagyon jó. Tök büszke is voltam, és hát azt mondta akkor a Jani, hogy mivel tavaly nekik nem sikerült 107 kilométernél, felked nem is értem, 107 kilométer, tehát 107 kilométer, akkor nem fért volna bele az a 4 kilométer, elképesztő teljesítmény egyébként, maximálisan büszke is vagyok rá. Ott föl kellett adniuk, úgymond, vagyis kizárták őket a versenyből, és azt mondta, hogy idén meg akarja csinálni még egyszer, egyedül, viszont kellene egy kicsit a felkészülésről is egy anyag. Na és akkor itt indult be a történet, ezt gondoltam tovább, hogyha már alapból onnan indulunk el, hogy egy egyszerű hétköznapi embert ragadunk ki, és mutatjuk be az ő útját, az ő történetét, azokkal a történetekkel szemben, ami ugye ismert személyek, stb. Tehát, hogy egy teljesen no-name ember, akkor itt az adandó alkalom, itt van Jani, aki gyakorlatilag kéznél van, egy ilyen extrém történettel, és akkor ezt kicsit vigyük tovább, építsük föl filmé, és mondja el az ő történetét. És ami miatt ez érdekes, és ami miatt mindenképpen ragaszkodtam hozzá, és nyilván elfogult vagyok, hiszen a testvéremről van szó, egy olyan életutat húz végig Jani, 50 évesen, hogy elindultunk a karatétól, a Muay Thai, nem tudom, hogy jól mondom-e, mert aha, csak a izében láttam, nem tudom, hogy melyik filmben,
4: Muay Thai,
3: Ong Bak, vagy nem is tudom melyik, tehát hogy jiu-jitsu, tehát hogy ez végigvitte ezt a történetet, nem profi szinten, hanem készségszinten, aztán jött az elképesztő sziklamászáson keresztül a hegymászás, ultrafutás, sima, végig ezt az egész történet, úgy, hogy gyakorlatilag bármikor bele tud bármelyikbe fogni, nyilván nem profi szinten. És aminek a lényege, ami ennek az egész történetnek a lényege az a belső mondandó, és itt jön a lényeg, ez számomra a legfontosabb, hogy mi az, amit te a célért meg tudsz tenni, és itt most nem feltétlenül a futásról beszélek, lehet akármi, lehet egy műsorvezetés, lehet egy bármilyen család, bármi, és milyen út vezet odáig. A legnagyobb terv igazából ezzel kapcsolatban az, hogy ez egy... Ha most kiderül, hogy egyébként milyen lesz a visszajelzés, és hogyha jó lesz a visszajelzés, hogyha a célba ér az az üzenet, amit én szeretnék továbbítani, akkor szeretnék több részt, ilyen antológia jelleggel. Ugye a fő cím az is, hogy hétköznapi emberek nem mindennapi élete, az út, ez az epizód. És szeretném elérni azt, hogy itt a megyében elsősorban olyan embereket találjak, akiknek a története érdemes arra, hogy ezt egy film kereteibe szorítsuk.
4: Egyébként ez, én azt gondolom, hogy dupla kihívás is lehetett alkotói szemmel. Egyrészt, hogy a bátyád történetét azt úgy visszaad, hogy arra nyilván te is büszke legyél, ő is büszke legyen. Másrészt, hogy azért kellően az emberi oldalát ki tud domborítani, mert ezt vizuálisan megjeleníteni, én azt gondolom, hogy talán ez a legnehezebb egy ilyen filmnél.
3: Hát főleg olyan körülmények között, mert Svájcban él bátyám, úgyhogy Svájcban forgattunk. Hogy nekem is könnyebb legyen, egy interjút adtunk a Gerincének, a film, tehát gyakorlatilag egy interjú. És az érzelmi töltetés, képi megjelenítést, azt pedig külön-külön vettük föl. Na már most ahhoz, hogy én egy hegyi felvételt készítsek, ahhoz kevés a drón. Ahhoz nekem is ott kell lenni. Ezzel kettő probléma van.
5: Sejtem.
3: Sőt, lehet, hogy több is. Az egyik a tériszony, oh. A másik a testfelépítésem, nem erre tervezett engem a jóisten. És hát maga a hideg, tehát én nem bírom a hideget.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy ezekre a helyekre neked is el kellett menned, és látom ott a havas hegy oldalt, ahol mászik föl. Igen, folytasd.
3: Hát, és pont ez pont erre akartam kitérni egyébként, hogy az a Pilátuszon van egyéb, amúgy meglátta azt a részt, hogy fú, az ott nagyon jó lenne, menjünk föl oda. Jani, menjünk, és mentünk. Ő hágóvassal térdig érő hóba, én pedig a lábnyomába, a Decathlonba vásárolt egyszerű kis...
2: Tehát, hogy na, abban, amelyiken a kacsa van? Vagy?
3: Igen, kávé ez a szint. Nem volt egyszerű, és fölfele még nem volt gáz. Ezt többször elmondta Jani, hogy fölfele mindig nagyon jó menni, és mindig tudsz menni. Lefele nehezebb. Uh-huh. Felértünk egy szikláig, és amikor lenéztem, akkor mondtam, hogy szerintem ez lesz itt az én bázisom, innentől tovább én nem. És akkor közben, én sose tapasztaltam még ilyet, hatalmas morajlások, elkezdett olvadni a hó, elképesztő mennyiségű lavina. És ott állok ilyen, mint a lépcsőn, tudod, amikor fölállsz egyik lábad fönt, a másik lent, és akkor közben jön a lavina. Nem felénk, hála Istennek, hanem csak mellettünk, de hát ott mondom, Jani, vagy a hátadra veszel, vagy nem tudom, vagy szánkó, tehát elképesztő. Úgyhogy nekem a mottóm amúgy is az, hogy ez a látni, láttatni, megélni, átadni történet, és ez itt innen indul.
2: És nekem nagyon tetszik az üzeneted is, meg az is nagyon tetszik, hogy ezt tovább akarod vinni ilyen értelemben. De fogsz találni ilyen kaliberű sztorikat itt? Vagy nem is az a lényeg, hogy feltétlen ilyenek, hanem mindenkinek a saját útját ábrázolt?
3: Nem az a cél, hogy kimondottan ezt az extrémitást, aha, emeljem ki. Biztos vagyok benne, hogy, és szerintem ez lenne a legfontosabb, hogy mindenféle hírverés nélkül tuti biztos, hogy van itt a közvetlen környezetünkben is, közvetlen környezetemben is, illetve hogyha tényleg csak a megyei szintet nézem, olyan emberek, akiknek a története mindenképp inspiráló lehet, megindító és tanulságos.
2: Meg amúgy talán neked is segít, hogyha nem fut el előled folyton az alany.
3: Igen.
2: Hát az sem könnyű, igen, gondolom, hogy itt sokszor meg kellett őket előzni, előre tervezni.
3: Igen.
2: Nem,
3: igen,
2: tudom, újra venni nem lehetett, gondolom, azt a menő képsort, amikor ott a hídon átfutnak és drónról veszett, tehát azt gondolom ki kellett számolnod.
3: Ott az neki volt fárasztó.
2: Igen?
3: Persze oda-vissza.
2: Ja, hogy az, értem. Igen. De egy csomó minden nem lehet újra venni. Nem. Tehát pont lemerül a drón, nem, pont nem úgy tartod a kamerát, pont elfut, nem éred utol. Lehetett itt kínlódás.
3: Volt is, volt.
4: Egyébként hogy érzed, hogy sikerült azokat az értékeket bemutatni és kellő hitelességgel átadni, amit te mondjuk az alkotás közben, a forgatás közben úgy éreztél, hogy igen, hogy ezt szeretném, hogyha aki megnézi, az ezzel tudjon azonosulni, vagy ezt tudja érezni.
3: Hát három dolog szerintem, ami itt tényező számít, az egyik az alany. Nagyon nagy szerencsém volt Janival, mert nagyon szépen beszél. És ez fontos, kerek egész mondatokkal, érthetően. A másik kellett a kamera, és a harmadik pedig, ami itt kapcsolódik be, a zene.
2: Ezt akartam mondani, hogy annyit ad hozzá a zene.
3: A zene, ez a három tulajdonképpen. Amit én csináltam, gyakorlatilag ami az én részemről volt fontos, az a zene jó megválasztása, a kamera be- és kikapcsolása, illetve szűkülése. Itt a fővonalat téma, meg mondandó szempontjából igazából az alany viszi Jani. Tehát, hogy ő mondja el.
2: Kérlek, majd mesélj a tatai bemutatóról is, de engem az is érdekel, hogy gondolkodtál már abban, hogy ezt így akár tovább viszed, mert nem egy hasonló, kifejezetten ilyen sportos filmbemutatóval kapcsolatban hallottam, hogy ilyeneket vadásznak a streaming platformok.
3: Hát mindenkinek van egy álma.
2: Netflix?
3: Kicsit... Tehát nehéz ez azért. Nyilván persze az lenne a legjobb, hogyha végső célt elérné, hogy Tatáról ez kimenne. Hogy eljutna olyan helyekre is, ahol se engem, se, tehát abszolút ismeretlenül jelenik meg, de nem akarok jó ábrándokat sem kergetni. Az elsődleges cél, hogy annak a milliónek, akik majd megtisztelnek a jelenlétükkel, őnekik ez átmenjen.
4: Én azt gondolom, az alapján, amit láttunk, ugye egy előzetes, ez már egyébként elérhető YouTube-on, tehát hogyha rákerestek arra, hogy Dóbiás Ákos az út, akkor ez biztos, hogy ki fogja adni, érdemes meglesni, mert szerintem nagyon-nagyon szépen van fotózva. A teljes filmet azt tervezed esetleg így online formában közzé tenni?
3: Igen, az első pont, ami majd döntésre késztet, az május 27-e 17 óra után, majd amikor vége lesz a vetítésnek, és utána, hogy milyen visszacsatolás fog érkezni.
2: Ez egyébként hogy lesz? Tehát ide meghívsz nézőket, vagy ha akar valaki most akár a hallgatóink közül is jelentkezhet nézőnek, kell jelentkezni, oda megy, beül?
3: Ez gyakorlatilag így működik. Oda jön és beül, teljesen ingyenes. Alapvető platform ugye a Facebook értelemszerűen, ugye hirdetés útján, és gyakorlatilag aki kíváncsi rá, az felkerekedik és eljön.
2: És akkor ott utána leültök majd beszélgetni? Vagy mit vársz? Tehát, hogyha tegyük azt állótaps van a végén, akkor azt veszed, hogy na megyünk tovább, vagy megkérdezed a véleményeket. Tehát, hogy mondtad azt, hogy ott sok minden eldől. Mi alapján?
3: A végén én szeretném, hogyha már pedig lesz rá idő, mert maga a film az 1 óra 23, úgyhogy bőven lesz utána idő. Ez alapvetően ugye nem rólam szól. Nyilván van benne egy olyan is, hogy akkor megmutassam, hogy akkor én ezzel is, tehát egy ilyet csináltam, nyilván ennek van jelentősége, de lesz lehetőség arra, hogy konkrétan Janit, és ez is a célom, kicsit megtámadják, olyan dolgokat mond el a filmbe, amit egyrészt én sem hallottam még, másrészt nagyon kemény, nagyon erős gondolatok. Én tervezem, vagyis mondtam is neki, hogy legyen olyan tündér, bogyó, és hozzon el egy-két felszerelést, egy-két szétfutott cipőt, szétmászott bakancsot, és a hozzá fűződő sztorikat, azt biztos vagyok benne, hogy nagyon szívesen meghallgatja az, akit ugye megindít, vagy megfog ez a történet.
4: Én egyébként leginkább a belső motivációjára lennék kíváncsi. Tehát ahogy így meséltél, nekem például ez vetődött föl így belül, és vannak ilyen kérdőjelek, mert annyi minden állhat ilyen extrém dolgok mögött, és engem például az emberi részéből ez. De nyilván mindenkinek más.
2: De ez tök érdekes, hogy téged tesóként is meg tudott lepni, vagy tudott olyat mondani, ami új számodra. Ez is nagyon tetszik. Van olyan, amit nagyon sajnáltál, hogy kimaradt a filmből, vagy akár valami vicces baki, ami ugye nem került bele, de kifejezetten jókat rögtetek rajta?
3: Hát a maga az interjú, amit ugye rögzítettünk, az egyik cimborájának a házának az egy barlang gyakorlatilag, mert ilyen sziklára épült a ház, és egy kis része ugyan ki volt válva annak idején, de ezt ugye meglátták ketten a Janival, és hát ezt ki kell vésni. Úgy döntöttek, hogy kivésik 9, 8 vagy 9 hétig vésték, egy barlangot vájtak a ház alá, úgyhogy ez rögtön inspiráló volt, tehát abszolút, egy gyönyörű sziklafal.
2: Roland, megcsináljuk nálatok? Beássak a házad alá.
3: Tudok rá szakembereket.
4: Zseniális lesz. Imádnám, hogyha szétcsesznéd a műfülemet a kertben.
3: Úgyhogy a maga az interjú az ott lett rögzítve, és azért annak érdekében, hogy ne penészedjen, meg ne vizesedjen a fal, a tulajdonos, aki egyébként MB, ilyen automata ventilátorokat szerelt be. Mi ezt nem tudtuk, hogy automata. És ahogy ment az interjú, és ment tényleg egy nagyon mély gondolatiságot vitt végig éppen Jani, és egyszer csak a négy hatalmas ventilátor így bekapcsolt a feje fölött. Tehát, hogy hát mondom, és akkor csak így ültünk, és akkor keres, hol kapcsolat ki? Mindegy külön áramforrás van, stb. Úgyhogy ez egy ilyen mókás történet volt, meg természetesen a futás. Minden alkalommal futottam. Muszáj volt, mert a futást persze drónnal fölvehetem, meg messziről, statívról, de a futás az, hogy ott a közeli, én nagyon szeretem a közeli snitteket, ahhoz nekem is kellett futni.
4: Megszeretted a futást, Ákos?
3: Erre most válaszolni kell.
2: Hát ráadásul ugye ő nem ilyen kényelmi futást művelt. Tehát én feltételezem, hogy nem egy ilyen kis mobiltelefonnal vetted fel, hanem volt rajtad ilyen súly is, meg minden.
3: Hát ugye az a kézi stabilizátor.
2: Gimbal, meg ilyenek.
3: Igen.
2: Hát azért ezzel futni.
3: Plusz az én fölöslegem. Tehát az fontos, hogy ez végig ott volt velem.
4: Azt nem tudtad csak úgy lecsatolni.
3: Azt nem lehetett.
2: Hú, hát ez egyrészt nagyon izgalmas hangzik, másrészt nagyon szép, amit láttam belőle, harmadrészt meg nagyon kívánom, hogy legyen belőle folytatás. Én szívből szeretem az ilyen szívprojekteket. Tehát szerintem ezek a legjobbak, ahol az ember nem azért megy dolgozni, hogy felvegye a fizetést, aztán annyi, hanem valamit üzenni szeretne, és valamibe belerakja szívét, lelkét. Ez ilyen.
4: Így van. Hangozzon el akkor a pontos helyszín, pontos időpont, hogyha valakinek felkeltettük a figyelmét, Ákos, akkor hol lehet megtekinteni és mikor az Út című dokumentumfilmet?
3: 2026. május 27-e, 17 óra, Tata Magyari Ház konferenciaterem. Várok mindenkit szeretettel.
2: Dóbiás Ákos, fotós, videós, az Út dokumentumfilm elkészítője. Legyetek ott! Köszi, hogy eljöttél hozzánk, és gyere máskor is.
4: Köszi, Ákos!

Rossz Morgen. A stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál így...

0: Ez egy diplomatikus műsor. Buenos morgen, 9:30 van. Andival már itt transzban a zeneritmusára. Roland, te hogy vagy?
1: Bár a csicsi-csicsin azon kézökkentem.
2: Diplo, diplomatico.
0: Jó van, na hát itt vagyunk, és Andi, képzeld el, ez egy olyan nap, amikor végre elmondhatsz egy nap hírét. Tehát ja, se szülinapi tortával nem szakítunk
1: kár,
0: félbe.
1: Kár, pedig jöhetne.
0: Se nem húrogunk le semmi, ugye?
2: Nincs, na hát azért az nem biztos.
1: Az, hogy nem húrogtok le, hát azt ilyet, igen, szerintem inkább ne.
0: De jó lesz?
1: Jó lesz szerintem. Okay. Kicsit olyan érdekes, de nem sikerült magyarázatot találniuk a kutatóknak, ahogy szokták.
0: Az milyen jó, amikor egy kutatásnak kijön az eredménye, de nem tudják megmagyarázni, de úgy van.
1: Na, de mondom, hogy mit vizsgáltak. Képzeljétek el, hogy kiderült, hogy állítólag a városi madarak jobban megijednek, vagy legalábbis nagyobb eséllyel repülnek el, ha egy nő sétál feléjük, mint ha egy férfi.
0: Hát. Oh. Mit árul el ez a nőkről?
1: Ezt ők nem tudják.
2: Na Andi, te erről nőként mit gondolsz? Milyen bölcsek ezek a madarak?
1: De hogy az a durva, hogy ebben a kutatásban ugye tök, tehát hogy úgy küldték feléjük a nőket meg a férfiakat, hogy nagyjából ugyanaz a ruha volt rajtuk, és a nőknek a hosszú hajuk volt, akkor el kellett azt ugye takarniuk, tehát hogy nem lehetett, hogy látszódjon. És még így is az jött ki, hogy ugye a nők esetében repültek el jobban, mint ugye a férfiakével.
0: Bocsa, de ezek palémadarak? Hímek?
1: Nem tudjuk.
0: Hím és nőstény, tehát voltak ott nőgalambok, meg fiúgalambok.
1: Na azt gondolom nem vizsgálták ennyire.
2: Mert te meg tudsz különböztetni amúgy lánygalambot fiúgalamtól?
0: Hát persze, melyik van felül?
1: Melyik van felül? Csak akkor tudod a párosodnak? Másképpen nem tudok.
0: Amikor a két leselkedik.
2: Miért szerinted, hogy egyfajta galamb póz van? Tehát, hogy te úgy... Na. Tényleg, nem magadból indulj ki ilyenkor, pasiként, azt nem szabad.
0: Nem vizsgáltam.
1: De tényleg.
0: Hát az is számít, nem?
1: Hogy hát gondolom, hogy csak olyan póz van. Hát hogy milyen más póz lenne még?
2: Na, most engedjem el a kreatív elmémet, azt nem biztos elviseli az adás.
1: De nem a galamboknál, érted?
2: Hát az egyik hátra fekszik.
1: Ja. Láttam már döglött madaran kívül. Tehát, hogy élő madarat láttam már a hátán feküdni?
2: Hát de nem, de szexelő galambot sem láttam még.
0: Amúgy a háton fekvő...
2: Fényre lehetne.
0: A háton fekvő madarakról van egy sztorim.
2: Ki gondolta volna?
0: Ezt elmondom, mert elmentünk madárlesre. Meg ilyen ornitológiai cuccra. Nagyon klassz volt egyébként. Onnan van a Nemzeti Parkos Dunaipoly bögrém. De a lényeg az.
2: És láttál pár zoomadarakat?
0: Azt nem, de nem gyűrűzött madarat igen.
1: De
0: és valaha
1: láttál már egyáltalán pár zúgalombot?
0: Persze, de most erről dumáljunk.
2: De már elmerem a madaraktál is úgy van ez, mint a férfiaknál, hogyha meggyűrűzik őket, akkor utána egyre kevesebb szempárzanak.
0: Erről még nem tudok, de majd kutatok. De hogy
1: van egy gyűrűs madar.
0: Nagyon cuki, ahogyan gyűrűzik őket, mert ugye azt úgy csinálják, képzeljétek el, hogy egy feles pohárba fejjel lefelé belerakják a madarat, mivel ilyen pózban
1: nincs. Te milyen rendezvényen voltál?
0: Ezt így csinálják. Mivel
1: ilyen madárgyűrűzést
0: láttam.
1: Mivel
0: ilyen pózban a madár nem szokott lenni, ezért nyugton marad, rárakják a gyűrűt a lábára, utána megfogja a madarászlány a madarat, így az ujján, és képzeljétek el, amikor újra elrepítik, azt úgy csinálják, hogy hátra fektetik a madarat, mivel a madár nem szokott háton feküdni, ezért ez neki egy szokatlan pozíció, így a tenyére hátra fektetik, ott meg sem mozdul, mert nem ismeri ezt a pózt, és hogy szépen lassan kihúzod alól a tenyeredet, ösztönből elrepül. Így küldik el a madarakat. Tehát a madárnak a fekvés az nem egy megszokott dolog.
2: Azt mondom, hogy leesik, szerencsétlen. Te zsíros kenyér. Na, közben azt írjuk, hogy...

0: pingvin lehet, de ez nem olyan madárban.
1: Más a színe a hímnek, és más a tojónak. Na, hát köszönjük, ennyire még alaposan nem figyeltünk meg a kurgalambokat. Na, akkor mégis fekszik háton a madár, érted? Csak nem tud mit csinálni. Hát de...
2: magától nem fekszik hátra a madár. Ez egy természetes folyamat.
1: Hát jön a...
2: Ha pároznak, az egy természetes folyamat, de magától nem fog a hátára feküdni. Itt is mesterségesen fektették a hátára.
1: Figyelj, jön a fiú...
2: Bár ez a poharas, ez még mindig fura nekem, mert mondom, én nem így láttam a madárgyűrűzést, de hát...
0: Így van.
1: Jön a fiú madár, és a hátára fekteti a lánymadarat. Ja? Az, hogy utána a lánymadár meg sem mozdul, nem csinál semmit. Hát nekem is volt ilyen exem. Na, szóval, hogy...
2: Valami madarász írjon már nekünk, hogy szoktak egy párosodni a madarak, mert hogy ez most ilyen...
0: Madarász
2: szolgatóim. Nem.
1: Én igen.
0: Én csak a denevérekről tudok, de azt majd máskor. Jó, minden esetre.
2: Mi azt volt? Tudjuk, hogy
0: miről beszélünk?
1: A denevérek hogyan kakilnak,
2: a denevérek, azt már tudjuk.
0: Tehát akkor nem azt csinálták, hogy egy kirúzsozott pláza cica körömcipőben kopogott a madár felé, és akkor a kopogástól elrémült a madár, hanem kvázi férfias nők és nőies férfiak, vagy így a kettő nagyjából nem megkülönböztetett.
2: Nem voltak férfias nők, hanem nagyjából egyforma ruhában voltak. És annyi, hogy ha hosszú haja volt a nőnek, nem?
0: Rúzsal.
2: Igen.
1: Szoknyás férfiak rúzsal?
0: Igen. És
1: mindenki másról álmodozik.
0: És bajszos nők.
2: Mondjuk azt is kipróbálhatták volna, mert így meg nem tudják, hogy mi alapján tudja a madár eldönteni, hogy most az adott illető nő-e vagy férfi.
1: Mondjuk a bajszos nő elől én is elfutottam volna, pedig nem vagyok madár.
0: Bajszos nő meg a rúzsozott férfi közelített az uhuhoz, és akkor forgott a bagoly. Jó, oké, ezek mentek oda, és ennek ellenére, hogy viszonylag nem voltak megkülönböztetve férfiak és nők, a nők elől jobban elijedtek a madarak.
2: Igen, viszont azt nem tudják megmondani, hogy ez miért van. Igazából elmélet van erről, hogy ugye a férfiak voltak ugye a múltban a vadászok, a nők pedig a gyűjtögetők, és hogy a nők ugye kisebb állatokra vadásztak, madarakra meg ilyesmikre, és hogy emiatt maradhatott meg a madarakban egy ilyen ösztön ezzel
0: kapcsolatban. A madarak inkább félnek attól, hogy begyűjtögetik őket, mint hogy levadásszák.
1: Hát nem, hogy a férfiak a nagyobb állatokra mentek rá.
2: Igen, a nők meg ugye a kisebbekre.
1: És
2: mert
1: akkor
2: jobban el tudták kapni.
1: Genetikusan bele van kódolva, igen, a madárba, hogy jön a férfi ember, az nem rám fog rám mozdulni, hanem majd betámadja a vaddisznót, ellenben jön a nő, az meg majd elkap.
0: Az meg begyűjtöget. Hát ez sosem volt meg így előttem, tehát én azt mindig úgy láttam, hogy az ősasszony az a bogyókat gyűjti, tehát nem volt bennem, hogy egy galambot így felszed.
2: Az mondjuk bennem sem, de...
0: És ham.
2: Ezek szerint leharapja a fejét.
1: Nem, az az Ozi volt, nem? Tehát, hogy az más. Nem, hát a gyerekek
2: tényleg.
1: De hogy ki az a hülye elvetemült állat, aki egyáltalán ilyet kutat, ugye? Hogy most akkor megnézzük, hogy a galamb ki elől fut el, meg ki elől nem.
0: Vagy repül el. Ezek szerint régen akkor jobban hasonlítottak a férfiak és a nők egymásra. De ez is kiderül ebből a kutatásból.
2: Hát, egyébként igen.
0: De ez mennyire érdekes már? Amúgy nekem a megfigyelésem, és amikor így elkezdted a hírt, akkor erre gondoltam, hogy a mai városi állatok, főleg a galambok, azok ellustultak. Ja. Tehát nekem frankon megvan az, hogy gyerekkoromban futottam egy galamb után, és akkor megközelíteni nem tudtam. Ma meg nem teszek ilyet, bár nem szeretem a galambokat, de gyakorlatilag odébb tudnám rúgni, nem megy el, sőt, igen, a kislányom is utol tudja őket érni.
2: Uh-huh. Igen, de ez nem ellustulás, inkább az, hogy megszokták szerintem azt a környezetet.
0: És na jó, de akkor ezt 10 év alatt, amíg én felnőttem, megszokták, azt meg nem, hogy a nők nem gyűjtögetik be őket?
1: Hát inkább hol volt az 10 év? Már ne is haragudjál! Az minimum a kétszerese.
0: Örülök, hogy a lényegi résznél álltál meg, te 40 éves.
1: Hát de én nem is tagadom.
0: Gyűjtöges be egy madarat. Tehát terjesszük át. Amúgy a hollók meg a varjak, azok kifejezetten okosak. Tehát, hogy ezek állítólag meg tudnak jegyezni dolgokat, és hogyha kiszúrsz velük, akkor ezek még vissza is támadnak adott esetben, tehát, hogy abban lehet valami, hogy ezeket így tovább örökítik.
1: Várj, akkor rájöttem,
2: ezeket
1: hogy miért,
2: be lehet tanítani.
1: Miért félnek a nőktől, mert hogy ugye mondod, hogy ha kiszúrsz velük, akkor bosszút állnak. Hát ezek olyanok, mint a nők. Hát ha hasonlónak, nem örül.
0: De és akkor ezek szerint más állatoknál is meg lehetne ezt határozni? Mit tudom én, a vaddisznók inkább a férfiaktól félnek?
2: Hát figyelj, indíts egy ilyen kutatást. Végül is, hát ha kapsz rá egy csomó pénzt, és végül is nem kell semmit se csinálnod, csak vaddisznókat tesztelni.
1: Én viszont azt mondom, az egy másik, ahhoz még madár se kell, hogy a férfiak a nőktől félnek.
0: Ő akarod bizonyítani kutatással?
2: Némelyik, egy némelyik fél. Mondjuk te nem, szerintem. Hát de én, azért általában.
1: Nem, én egy nőtől félek, a feleségemtől. Ja. Senki mástól.
0: És ezt hogy kutatnád? Tehát leraksz egy nőt, és megkérsz férfiakat, hogy menjetek hozzá közel?
1: Hát próbáljanak vele szóba elegyedni, és mondjuk legyen az Andi. Minden. Fél óra alatt bebizonyítanám, hogy félnek tőle a férfiak.
0: Jól van, ornitológusok, írjatok, jó? Tehát akkor, ha miután a galambmellről lekerül a galambmelltartó, azután fekszik-e hanyatt a galamb? Ez a kérdés, ugye?
1: Hogyan párzanak a galambok? Igen, ez egyszerűen már nem hagy minket nyugodni. Milyen póz
2: nem
1: van?
2: Csak a galambok, hanem a szárnyasok. Tehát, hogy vannak-e más? Mert a galambok tudjuk, hogy. De hogy
1: jó, nekem a kedvenc állatom a grillcsirke.
2: A madarak, hogy? A madarak.
1: A madarak, igen.
0: Jó, tehát a turulógusok is írhatnak, meg a galambászok is. Buenos Morgan.

0: 12 perc múlva 10 óra, Buenos Morgan mindenkinek, az angol érettségizők már írják az angol gondolataikat, sok sikert nekik, bár most már csak a rokonság hallgat minket. Klassz műsor volt, szépen összeállt itt az út a mai napra, nem?
1: Szép volt, igen, ez a beszélgetés nagyon jó volt Ákossal, Spotify-on vissza lehet majd hallgatni, meg egyébként tényleg érdemes rákeresni, az Út című dokumentumfilm előzetesére YouTube-on már fönt van. Engem nagyon érdekel, gyönyörűen fotózott, és én azt gondolom, hogy nagyon klassz mondani valóval bíró alkotás lesz. Hát ami ugye nem annyira jól sikerült nekünk a mai napon, az a történelem érettségének a tesztje, nem is tudom. Igazából rájöttünk arra, hogy ezt a fajta történelem érettségét a rádió műsorban nem annyira lehet visszaadni, ezt nem erre a műfajra tervezték.
0: Jó van, de hát ez is kellett, meg kellett valakinek próbálnia, nem?
1: Hát mi voltunk az elsők, és az utolsók.
0: Meg egyébként szerintem nem a mi hibánk. Tehát most tényleg miért raknak bele ennyi képet?
1: Ennyi.
0: És mi van, hogyha valaki nem tud mondjuk képeket értelmezni?
1: Ugye? A szövegen is próbálkozom szerintem.
0: Értelek, jó, rendben. Na mindegy, az biztos, hogy madarat lehet velünk fogadni, nem? Tehát így a végén nagyon sokat megtudtunk a madarakról, ornitológusok jelentkezéseit továbbra is várjuk majd még itt az üzenőfalunkon. Most viszont szépen lassan mi van velem? Kicsekkolunk. Ezt a szót keresem. Zimmerer Tomi érkezik majd ide.
1: Hát bíztam benne, hogy nem mást akarsz mondani.
0: Mi lett volna?
1: Azt majd adáson kívül elmondom, minden esetre köszönjük szépen a mai közreműködést Andinak.
0: Aztán köszönjük szépen a reggeli műsor fő madarászának, I. és Rolandnak.
1: És köszönjük szépen a galampárzás szakértő Rébl Ádámnak.
0: Ez se voltam még, de egyébként szerintem teljesen büszkén vállalom. Ha van kedvetek, ébredjetek holnap is velünk, mi itt leszünk és várni fogunk titeket 6 óra után. Nem sokkal, legyen szép a napotok, Buenos Morgan, sziasztok!
1: Buenos Morgan! Buenos
2: Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: hitte csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon.
3: Az ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát baj, ördöge van piknik terasz.
3: Baj, ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
4: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin művelődési ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Több milliós SZIA visszaigénylések akadtak fenn a NAV szűrőjén. Élelmiszergyűjtést szervez az Élelmiszerbank a hétvégén. Mintegy 900 járatot töröl a következő negyed évben a Croatia Airlines. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Több milliós SZIA visszaigénylések akadtak fenn a NAV szűrőjén. A hivatal olyan eseteket tárt fel, ahol utólag bejelentett jelentős munkabérekre alapozták az igényléseket, miközben nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet. Az ellenőrzések után a NAV a jogosulatlan összegeket visszatartotta és adókülönbözetet is megállapított. A NAV az SZIA bevallási időszakban is kiemelten vizsgálja az adóbevallásokban szereplő nagy összegű visszaigényléseket. Különösen érdekesek lehetnek azok az esetek, amikor a visszaigénylés alapja visszamenőleg bejelentett jelentős összegű munkabér, áll a NAV Komárom-Esztergombár megyei adó- és vámigazgatóságának közleményében. Élelmiszergyűjtést szervez az Élelmiszerbank a hétvégén. 240 település, 437 áruháza ad otthont péntek délutántól szombat estig a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi élelmiszergyűjtő akciójának. Országszerte 5500 zöld mellényes önkéntes kéri majd a vásárlók segítségét és gyűjti a felajánlásokat rászoruló emberek számára. Komárom-Esztergom vármegyében 14 helyen is adakozhatnak a vásárlók. Tatabányán 4, Esztergomban 4, Oroszlányban 2, Tatán, Dorogon, Komáromban és Táton pedig egy-egy áruházban tehetnek tartós élelmiszert a kosarukba a rászorulók számára, áll a szervezet által küldött közleményben. A boltok listáját megtalálják a www.élelmiszerbank.hu oldalon a hírek fül alatt. A Croatia Airlines horvát légitársaság a következő negyed évben mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt, írta ma a Poslovni Dvenik című gazdasági napilap. Slaven Zabol légitársaság kereskedelmi igazgatója elmondta, a tervezett 27 000 járat mintegy 5%-át törlik, miután a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult válság kezdete óta a kerozin ára duplájára nőtt. Hozzátette, a jelenlegi üzemanyag költségek több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságoknak. A többség állami tulajdonban lévő társaság válságkezelést vezetett be, és optimalizálja működését, módosítja járathálózatát, csökkenti kapacitásait és növeli hatékonyságát. Zabó szerint a jegyárak alakulását az üzemanyagár mellett a repülőtéri költségek emelkedése is befolyásolja. A zágrábi repülőtér június 1-től 20%-kal emeli díjait. A légitársaság egyelőre nem közölt becslést a jegyárak várható változásáról. Az MCL Csillagász Klub szeretettel vár minden érdeklődőt Tatabányán a József Attila könyvtárban a mai napon 17 órától egy különleges előadásra a Planetáriumok világnapja alkalmából. Az esemény során megismerkedhetnek a planetáriumok történetével, működésével, valamint azzal, hogyan segítik a csillagászat és az űrkutatás népszerűsítését. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő lesz, és a délutáni órákban gyenge esőt is jósolnak vármegyénkbe. 19 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Tegnap locsoltam, kérem, úgyhogy várató volt, hogy ma esni fog az eső, és így is lesz. Hello, Buenos Morgan, Key Cocktail pedig beköszön, indítom a négy órásat. Kevés duma, jó sok zene, Tamással egészen kettőig. Romi Schulz mindjárt, jön Manuel és Azaria újdonság. Az Iconopop egy klasszikkal, Gabri Ponte pedig most kezd. Jön a Bonzulávő, rádióz velem!

0: takes me back.
1: Micsoda muzsikák! Romy Schulz és a Klamoth közös Old Friend a tavalyi évből szállítottam ide. A Forrás Rádiót hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. 4 órában Kevés Duma és jó sok zene, meg Tamás Mesz. Persze, hogy a koktél. Ebben az órában hozok bulvárcsokrot, már megszoktad. Jön az Angel Savo Me című Stick Figure dal. Na és persze ennek kapcsán a formációval és a dallal kapcsolatosan is hozok információkat. A leghétköznapibb dolog is megédesül, ha rejtegeti az ember. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, Oscar Wilde, köszi! Ír származású angol író, költő és drámaíró volt, a viktoriánus kor egyik legfényesebb és legellentmondásosabb alakja. Tedd fel a memóriába, na kell akkor pedig persze vedd elő. Én a legjobb dalainkkal teszek így, az egykori Dante Thomas dal a Varsovsky Live-tól, jön Juan ez is, hú, mekkora klasszik, Minelli pedig most nyit, itt a Heart Instructions hozom, csak slágerek közt.

Amas az kilájv, és persze, hogy a Miss California csak slágerek közrepült. Ez a koktél, kereken 4 órában. Köszönöm, hogy itt vagy. Hát ránézem az időjárásra, megmondom, kerekperec. A délutáni órákra csapadékot ígérnek, de köszönjétek nekem, mert tegnap locsoltam, és ha én locsolok vagy autót mosok, akkor másnap esik az eső. Ime, parancsoljatok, meghoztam. Addig pedig borongos idővel és maximálisan 20-21 fokkal találkoztok. Jó hírem van viszont, a hétvégére kaptok 27 fokot is. No és jó erős UV-sugárzást. No meg rövidesen bulvár csokrot, itt lesz a Stick Figure. Hát jó, hogy az én csőzábó, mivel nagyot megy az a dal mostanában a TikTokon. Addig Ariana Grande, Accent, Szerával és Misha Millerrel, a Portugal The Man-től is hozok egyet. Maitre Gims pedig Sting-el közösködik, Rest, így a dal, csak slágerek közt, egyből a kereskedelmi szünet után.

0: összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Iránykomárom.hu. Tavasszal is. Tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. Iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. Iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Métra Games és Tinka, persze, hogy a Rass volt a tiétek. Kereken 7 évvel ezelőttről hoztam. Közlekedési hírán van Ádámnak, köszi neki jó utat. Az M1-esen a Gríbics pihenő után a 72-es kilométernél több kamion is összeütközött, csak a leállósávon arra szólhatnak a járművek. A torlódás már a 3-4 kilométert is meghaladta, ezen kívül a szemközti oldal belső sávját is lezárták. No meg, mentő helikopter pörög, úgyhogy nem pici a baj. Erre mindenképpen készüljetek. 0-20-94-8-94-8-5-ös a számom. Ha infótok van, dobjátok. Köszönöm. Itt a Portugal The Man és a Feel It Still. Keep my hands

Ariana Grande, és persze, hogy a Yes and, csak így flagmán hoztam nektek. Ez a koktél, kevés dumával, jó sok zenével is Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz, 4 órában csak slágerekkel bombázlak. Ilyen lesz a következő is, amivel mostanában bőségesen találkoztok a TikTokon. Hát nekem, ha nem is minden második, de biztos, hogy minden harmadikban ez rötyök. A másik háromban pedig, hát jó, hogy az Apex című filmnek a The Chemical Brothers féle nótája. No, de Stick Figure, egy népszerű amerikai reggae és dub zenekar, 2005-ben alakultak egyébként Dél-Kaliforniában. Na és az a dal, amivel most jelentkezem, az a 2012-es World on Fire című albumon található. A nótát Scott Woodruff és T.J. O'Neill írta, ez pedig az Angels Out of Me. A dal a hazavágyodásról, a magányról és a vígaszkeresésről szól. A szöveg amúgy egy belső utazást ír le, ahol az énekes távol az otthonától próbál értelmet találni a dolgoknak, miközben az angyalok szeretetükkel és énekükkel nyújtanak számára megnyugvást. A dal egyébként a rajongók körében különleges spirituális jelentőséggel bír, sokan gyászfeldolgozáshoz, megemlékezésekhez, vagy nehéz élethelyzetekben hallgatják, mivel a békét és a reményt szimbolizálja. Na most erre mit mondjak? A TikTokon mostanában, meg most itt mindjárt, a jó kedvet! Jennifer Lopez énekel rövidesen Azariától és Destől is kaptok egyet, itt pedig a Stick Figure, ahogy ígértem, ha már a bullácsokorban ők voltak. Itt az újdonság, csak slágerekkel szól az Angels, I

0: Denzel egy koriával, a Pump It Up-val, Endor jelentkezett itt az óra végén, az első órát zártam a koktélban. Hello, 4 órás magazinműsor kevés dumával, jó sok zenével, Tamással, no meg Andival, aztán Regan Lili és Chris Willis újdonságával. Milyen lesz a Blue Heart?
1: Hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgan! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkös nem csak az ünnepről szól,

0: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, üdvözlöm Önöket! Több mint 81 ezer utast ellenőriztek a tömegközlekedési járatokon áprilisban. Szombaton rendezik meg az emlékhelyek napját Tatabányán. Életműdíjat kap Darren Aronofsky. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. Több mint 81 ezer utast ellenőriztek a rendőrséggel összehangolt szokásos akció keretében a főváros forgalmas tömegközlekedési járatain áprilisban. Az ellenőrzöttek kevesebb, mint 1%-át pótdíjazták. Az utazási jogosultság vizsgálata mellett a szabályszegőket kizárták az utazásból, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. A rendőrök az ellenőrzések során 144 embert igazoltattak, 6 embert elfogtak, egyet kábítószer birtoklása, 3-at szabálysértési körözés, 2-t pedig garázdaság miatt. Egy embert csendháborítás szabálysértése miatt előállítottak. Az egyes villamos megállójában 2 esetben koldulás, 1 esetben közterületi alkoholfogyasztás, míg egy további esetben köztisztasági szabálysértés miatt szabtak ki helyszíni bírságot. Mint írták, a buszsávok szabályos használatát is ellenőrizték az akció során, és 72 emberrel szemben intézkedtek. Május 9-én rendezik meg az emlékhelyek napját Tatabányán. Számos szabadtéri program várja az érdeklődőket 14 órától a bányászati és ipari skanzenben, amelyek egész délutánra tartalmas kikapcsolódást ígérnek. A részletes programot megtalálják a Vértes Agórája honlapján. Tiszteletbeli Leopárd díjjal tünteti ki Darren Aronofsky amerikai filmrendezőt augusztusban a Locarnói Filmfesztivál, jelentették be kedden a szervezők. Darren Aronofsky sokoldalú tehetség, aki többek között a 2010-es Fekete Hattyúért vagy a 2000-es Requiem egy álomért című filmekért Oscar-díjat is szerzett. A rendező a közlemény szerint augusztus 14-én veheti át az elismerést a fesztivál díjátadójának otthont nyújtó Piazza Grande-n, az olasz-svájci határon fekvő Maggiore tó partján. A 79. Locarnói Nemzetközi Filmfesztivált augusztus 5-e és 15-e között rendezik meg. A Mustra műsorra tűzi Aronofsky a Forrás és az Anya című filmjeit is. A fesztivál 1989 óta ítéli oda a tiszteletbeli Leopárd díjat. A korábbi díjazottak között szerepelt Sidney Pollack, Werner Herzog és Agnes Varda is. És végül sport. Nagy Vivien ezüst, Szabó Alexandra pedig bronzérmes lett a montreali Parabocsa világkupán. A Magyar Paralimpiai Bizottság honlapjának tájékoztatása szerint Nagy a BC2-es kategóriában egy dél-koreai ellenféllel küzdött meg a fináléban és szoros csatában döntőjátszmában maradt alul. Szabó az elődöntőben portugál riválistól kapott ki, majd a bronzmérkőzésen magabiztosan diadalmaskodott a német Anita Raguvarán felett. A páros versenyben a BC4-es kategóriában Szabó és Berkes Gergő duója a negyedik helyen zárt.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő lesz, és a délutáni órákban gyenge esőt is jósolnak vármegyénkbe. 19 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Most, hölgyek, urak, ugorjunk bele a másodikba. Sziasztok, ez a koktél 4 órában. Kevés Duma, jó sok zene és persze Tamás. A Bulvár Csokorban pedig egy dal, a Pump Up the Jam. Addig jön az Avalon Rockstone, itt lesz Bella Perch, Madonna és Regán Lili Chris Willis-szel. Nyit már is a Blue Heart. Én Tamás, egészen 2-ig. Rádiózz velem!

és Rockstone. Tehát összerakva az Evelyn Rockstone van itt a forráson. Something to Believe In, így a dal a tavalyi évből hoztam. Ez a koktél, benne pedig Tamás. Kevés duma, jó sok zene, 2 óráig tölthetjük együtt az időt. Ebben az órában Bulár Csokorral, amiben a Pump Up The Jam című Technotronic dal születik újjá. No, hát én azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes megvárnotok, mert lesz egy-két érdekesség, és olyan is, amit nem tudtatok a dalról. Gizellák, ti ünnepeltek, nem sokára érkezik a nevetek eredete. Most viszont Oscar Wilde, mert hogy a leghétköznapi dolog is megédesül, ha rejtegeti az ember. Ez a mai napi koktélos bölcsességem Oscarnak, köszi! Jó, Message All, mindjárt itt lesz Crystal Rock Salvo-val, a Birkin Bag-et, de szeretem. Elsőként pedig erősítsük egy kicsit a hazai vonalat, egy Csini hölgyelő nagy bogi, mellette pedig a BSV. Always Be Mine, így a dal, csak slágerek közt a tiéd.

Na itt az a dal, amit mostanában jó sokan feldolgoznak. A Once a Joy és a Riptide 2013-ból hoztam el neked. Ez a Forrás Rádió, benne a Cocktail 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, és nem sokára Bulvár Csokor, benne pedig a Pump Up the Jam. Most viszont Gizellák, ti jöttök, Ófel német eredetű név a tiétek, jelentése női túsz, női kezes, idegen udvarban nevelkedő lány. Boldog névnapot nektek, a többieknek pedig üzítessék őket köszönteni. Örülnek mindennek is, például Csokikának, Virágocskának, no és Bulvár Csokrocskának is, hiszen nem sokára a Pump Up the Jam. De most egy vadonatúj feldolgozásban, oké? Okay? Sterminski addig Varga Vityával, itt lesz Mika, Chloe Kajsa, no és most a Glockenbach, valamint SD-Skollab, Dirty Dancing, hozom csak slágerek.

Szervinszki, no meg Varga Viktor, találd meg magad, 2018-ból szállítottam nektek. Ez a Forrás Rádió, köszönöm, hogy itt vagytok, csak slágerekkel bombázunk a nap 24 órájában. Ilyen például a Techrotronic 1989-es világhírű nótája, a Pump Up the Jam is. És itt vagyunk már a Bulvár Csokorral, a dal menetelése egyébként Belgiumból indult, a hip-hop house stílus úttörője volt, amely a house ütemeit ötvözte a hip-hop ének stílussal. A nóta eredeti videoklipjében és a borítón egy Feli Kilingi nevű kongói modellt láthatunk, aki tátogott a szövegre. A valódi énekesne és a szövegírója azonban a 16 éves rapper Yakit K, születési nevén Manuela Kamozi volt. Később, miután kiderült a csere, már Yakit K szerepelt a fellépéseken és az újabb kiadványokon. A dal amúgy az utóbbi években újabb népszerűségi hullámot élt meg egy brit paródia sorozat visszatérő poénjaként, ahol a főszereplő váratlanul és kontextus nélkül vágja be a dalt történelmi dokumentumként. Nos, 90-es évek nagy durranásai közül egy. Megkapod most Pump Up the Jam, így az egykori Technotronic dal, csak éppen Thomas Gold tolmásolásában hozom csak is slágerek közt. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is pumping.

0: Bowie, valamint Topic közös zárta a második órát, ez volt a Forget You, te a koktélt a négy órásat hallgatott. Kevés duma, jó sok zene, matekból jó voltál, akkor már tudod, még 2 óránk van hátra. Jön Anti a legfrissebbekkel, aztán Mimi Webb, ilyen lesz az Eyes Closed.
1: Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
4: A Forrás Rádió bemutatja.
5: Bemutatja.
4: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Laci! Laci!
2: Igen, Anna?
1: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
2: Igen, láttam. Miért kérdezed?
1: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
2: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
1: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker. Minden, ami növény.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Képzési programok segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket, megújultak a Hungaromet megfigyelési térképei, kiállítás nyílik a Tatabányai Kortárs Galériában. A mikrofon mögött Hitt Taler Andreát hallják, hozom a déli hír összefoglalót. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és széleskörűbb képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint a képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. Emellett az őszi ülésszak kezdetéig központi támogató csoportot is működtetnek majd, amelynek célja, hogy a képviselők munkájához szükséges adatokat a legrövidebb időn belül és a leghatékonyabban tudják átadni. Megújultak a Hungaromet ZRT megfigyelési térképei, így már átláthatóbb felület, több adat, gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárási helyzet követését. A Hungaromet a honlapján számolt be a fejlesztésről. Mint írták, az volt a cél, hogy a mérési adatok áttekinthetőbb, letisztultabb és felhasználóbarátabb formában legyenek elérhetők, miközben több, napközben is hasznos információ jelenik meg a térképeken. Hozzátették, az új megjelenésben az egyes térképek nem csak az aktuális mérési adatokat mutatják, hanem a legfontosabb szélső értékeket is kiemelik, így például a minimum és maximum hőmérséklet, a legnagyobb csapadékmennyiség vagy a legerősebb széllökés értéke mellett az azt mérő állomás neve is megjelenik. Ez gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az országos időjárási helyzet értelmezését. A megújult megfigyelési térképek a www.met.hu címen érhetők el. Lévai Ádám Tört Énekek című kiállítás megnyitója lesz május 8-án Tatabányán. Most pénteken 17 órakor kezdődik a program a Kortárs Galériában. A tárlatot Eszik Alajos grafikus művész ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként június 12-éig lesz látható. A Német Nemzetiségi Önkormányzat május 10-én vasárnap 14 órakor tartja hagyományos Gizella napi ünnepségét az esztergomi bazilika oszlopcsarnokánál. Ezt követően 15 órakor német nyelvű misét celebrál Török Csaba a bazilikában. A program vendégfogadással zárul a plébánián.
0: Időjárás.
1: Ma erősen felhős, borult lesz az ég, és a délutáni órákban csapadékra is lehet számítani. 19 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Igen, még itt a harmadik órában is. Sziasztok, ez a koktél, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, kettőig tölthetjük együtt az időt. Bulvár Csokor érkezik ebben az órában is, benne Pitbull, meg jön a Bulnusz Morgan visszatekintő is. Bibi Rexa, mindjárt a Fét leszel, Dr. Béres, Verép Tomival, Rachel Platten, meg Mimi Webb, kezd az Eyes Closed!

Én akkor a Faithless inzomniáját véltett felfedezni. A New Religion címmel BB Rexa és persze Faithless közös az imént az idejéből hoztam. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, és persze Tamás. Ebben az órában hozom már neked a Buenos Morgan visszatekintőt. Higgyétek el, ha valamit, akkor ezt érdemes meghallgatni. Galamb erotika. Néha elgondolkodom egyébként Ádám lelki világán. No, hogy miért is, ez kiderül majd a következő fél órában, úgyhogy füleljetek. Addig pedig a Bulvár Csokor benne, persze, hogy Pitbull, Mr. Worldwide. Itt pedig Oscar Wilde, neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. A leghétköznapibb dolog is megédesül, ha rejtegeti az ember. Ugyanis a legmindennapibb dolgok is különlegessé válhatnak, ha titokban tartjuk őket és megtartjuk magunknak az élményt. Ez már olyan kis önzőség, nem? Na mindegy, a lényeg, tedd a memóriába, aztán ha kell, akkor vedd elő. Mindjárt Pitbull, Gabri Pontével és Aztekkel, itt lesz Katy Perry, Skip Marley-val, elsőként pedig mozgasd a tested, baby, végtelen a maraton. Ma nem ez, de a Move Your Body, az mindenképpen itt az Önbossz és Szelvek Kollab.

Pitbull és Gabri Ponte a Pretty Woman került elő a régmúltból ide szállítva egy feldolgozással. Csak slágerek a nap 24 órájában, köszi, hogy itt vagy, ez a koktél, mint Tamás. Kevés duma, jó sok zene, és persze bulvárcsokor most. Bennem Mr. Worldwide, alias Pitbull, készítsétek a napszemüvegeteket. Óriási a pörgés a magyar rajongó körében, ugyanis kiderült, Pitbull nem csak egyszer, de kétszer is beveszi idén a fővárost, július 21-én és november 24-én. Az első dátum Puskás Aréna, a második dátum MVL Dome. No és március végén robbantotta a hírt a közösségi médiában, hogy hivatalosan is elindult az I'm Back Tour. Május 14-én startol majd Floridában, és Pitbull nem egyedül érkezik, a Yeah mestere Lil Jon melegíti be a közönséget. A rajongók pedig már most a Bald Cap, alias Kopasz Parók a kihívásokkal készülnek a koncertekre, amit maga az énekes is imád és osztogat a saját csatornáin, például az Instáján. Na, nézzétek meg, ha gondoljátok. A Buenos Morgan visszatekintőt pedig hallgassátok meg, ha gondoljátok, de ne csak akkor, mindenképpen, na mondom majd mindjárt, hogy miért, mert Cremont addig itt lesz Miley Cyrus egy nagyon szép lassúval, az Avatárból ragadom ki, igen, jön Tiziano Ferro, no meg a Fusé és a Deep End, csak slágerek közt a

0: Malcolm Cramont és a DNCA közös Hands Up repült. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagy. A nap 24 órájában csak slágerek, ebben a négyben pedig kevés dumával spékelem mindezt. Előttem ugye a Buenos Morgan pörög, minden hétköznap 6 és 10 óra között találkoztok ezzel a programmal. Ádám és Roland a két műsorvezető. Na és ma reggel ugye Andi becsücsült hozzájuk. Hát egy jó kis beszélgetés kerekedett galamb erotikával kapcsolatban. De hogy mi helyzet Ádám lelki világával, ezt mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Állítólag a városi madarak jobban megijednek, vagy legalábbis nagyobb eséllyel repülnek el, ha egy nő sétál feléjük, mint ha egy férfi.
3: Hát. Oh. Mit árul el ez a nőkről?
2: Ezt ők tudják?
4: Andi, te erről nőként mit gondolsz? Milyen bölcsek ezek a madarak?
2: De hogy az a durva, hogy ebben a kutatásban ugye több... Tehát, hogy úgy küldték feléjük a nőket meg a férfiakat, hogy nagyjából ugyanaz a ruha volt rajtuk, és a nőknek a hosszú hajuk volt, akkor el kellett azt ugye takarniuk, tehát, hogy nem lehetett, hogy látszódjon. És még így is az jött ki, hogy ugye a nők esetében repültek el jobban, mint ugye a férfiaké.
3: Bocsa, de ezek palémadarak? Már, hogy hímek?
2: Nem tudjuk.
3: Hím és nőstény, tehát voltak ott nőgalambok, meg fiúgalambok.
2: Na, azt gondolom nem vizsgálták ennyire.
4: Mert te meg tudsz különböztetni amúgy lánygalambot fiúgalambtól?
3: Hát persze, melyik van felül?
2: Melyik van felül? Csak akkor tudod, ha párosodnak, másképpen nem tudok.
3: Amikor a kéti leselkedik.
4: Miért szerinted, hogy egyfajta galamb póz van? Tehát, hogy te úgy... Ne magadból indulj ki ilyenkor, pasiként, azt nem szabad.
3: Nem vizsgáltam.
2: De tényleg.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Rédl Ádám.

0: okot adtam az összebújásra. Glass Animals a harmadik óra zárásaként, ez volt a He Waves, a Forrás Rádióban, a Cocktailt a négy órásat hallgatott. Köszi, hogy itt vagy az Apexből, a csúcsragadozóból. Hozom mindjárt a The Chemical Brothers-től a Goat. Jön már is Kitty a legfrissebbekkel, aztán persze Robban a dal, mutatom!
1: Panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
3: Az Ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
4: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredményhirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
5: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Az eddigiektől eltérő egészségügyi kultúra kialakítását szorgalmazza Hegedűs Zsolt, leendő miniszter. Május 20-a az SZJA bevallási határidő. A nyári utazások buktatóira hívja fel a figyelmet a versenyhivatal. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Május 20-a az SZJA bevallási határidő. A legfontosabb tudnivalókról Tulai Anita, a NAV Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának ügyfélszolgálati referense, sajtóreferense beszélt rádiónknak.
2: Sajnos rengeteg foglalkoztató, adatszolgáltató nem pontosan szolgáltatja az adatokat, ezáltal hiányos lehet a tervezetünk. Érdemes ránézni, és vagy elfogadni, vagy pedig javítani. Az ESZJA felülete erre tökéletesen megfelel, hiszen itt ezen a felületen nem csak javítani, módosítani tudjuk, hanem akár el is fogadni, és ugye, hogyha mondjuk egy visszajáró pénzről beszélünk, visszafizetésről vagy befizetésről, ezen a felületen még ezt is meg tudjuk oldani. Fontos még, hogy a kedvezményeket megfelelően használjuk ki, és nem ulasszuk el ezeknek az érvényesítését. Például gondolok itt a személyi kedvezményre, a 25 év alattiak, vagy akár az első házasok kedvezménye is ugyanilyen fontosságú.
1: A leendő egészségügyi miniszter szerint olyan egészségügyi kultúrára van szükség, ahol a problémákat nem elhallgatják, hanem feltárják, kivizsgálják és megoldják. Hegedűs Zsolt csütörtöki Facebook bejegyzésében azt írta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Hegedűs Zsolt szerint olyan egészségügyi kultúrára van szükség, ahol mernek szólni a dolgozók, ha a betegbiztonság vagy a méltóságban való ellátás veszélybe kerül, a kórházakat pedig olyan felső és középvezetőkre kell bízni, akik a betegeket, a hozzátartozókat és a dolgozókat védik, nem politikai játszmákat szolgálnak ki, hangsúlyozta Hegedűs Zsolt. A gazdasági versenyhivatal az elmúlt időszakban több jelentős ügyben is fellépett az utazási és online szállásfoglalási piacon észlelt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, és tapasztalatai alapján gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a nyaralás előtt álló fogyasztókat, közölte a versenyhatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a GVH-hoz minden évben növekvő számú panasz, illetve fogyasztói jelzés érkezik a légitársaságok és az online szálláshely szolgáltatási foglalási platformok gyakorlataival kapcsolatban. A versenyhatóság ezért kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek tevékenységét, különösen a nyaralási szezon ideje alatt. Lesz ingyenes jogi tanácsadás ismét Kisbéren. A Családsegítő Központban május 11-én és május 18-án várják az ügyfeleket, mindkét alkalommal délután 4:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet és záporzivatar is kialakulhat a térségben. Élénk erős lökések kísérik a déli-délnyugati szelet, 19 fok körül mérünk. Pénteken többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten várhatók.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Na csapjunk bele az utolsó órába. Sziasztok, ez a Koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene itt a Forráson. És Bulát Csokor, benne pedig Alexander Stan. Én Tamás. Mivel robogunk? Jön mindjárt Alessandra, itt lesz Justin Wellington, Kelly Snomek, a The Chemical Brothers, ahogy ígértem, az Apexből. Pörög a gó, tarts velem. Szép délután.

Alessandrától a tavalyit hoztam, ez volt a Toszkána, te a forrás hallgatod benne a koktél, szóval kevés duma, jó sok zene. Oscar Wilde, neked pedig köszi a mai napi koktélos bölcsességet. A leghétköznapibb dolog is megédesül, ha rejtegeti az ember. Úgyhogy rejtegessetek bátran, és tegyétek fel a memóriába, ha pedig kell, akkor vegyétek elő. Bulvár Csokor érkezik ebben az órában is, benne Alexander Stan, mindenképpen regélek róla is, ugye megszoktátok már, hát persze, hogy dal is érkezik. Addig viszont itt van veletek Jazz Glean, DJ Snake, Bipolar Sunshine-nál, a Mango Rice-tól pedig most hozom az újdonságot. Csak slágerek közt, erősítve a hazai vonal, itt a Lemossuk a

0: Jazz Glean és a Don't Be So Hard on Yourself. Kereken 11 évvel ezelőtt hoztam. Ne ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy, a koktélt hallgatott. Kevés Duma, jó sok zene és a bulvárcsokor rögvest, benne pedig, ahogy említettem, Alexandra Stan. A búcsú ideje is érkezik nem sokára, ne felejtjétek, jön majd Bálint Lackó. Na, de erről majd később. Viszont nem később a kamionokról. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a Grébics pihenő után a 72-es kilométernél több kamion ütközött össze. Jelen pillanatban is csak a leállósávon arra szólnak a járművek. A torlódás a belső sávban már meghaladta az 5-öt, a külső sávban pedig már a 12 kilométert is. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ha van infód, akkor dob mindenképpen. Én is, és persze Lackó is örül, és ígérjük, hogy továbbítjuk is. Keto Johnnal mindjárt itt lesz Imanbek és Bájor az Ékon feldolgozással. Shakira az újdonságot hozzá el az Utópia 2-ből. A Sofia Mark pedig Norman G. Martinnal közös ködve a kereskedelmi szünet után jelentkezik egy durranással. Na ilyen lesz az Overdrive!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
1: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
1: Laci! Laci!
2: Igen, Anna?
1: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
2: Igen, láttam. Miért kérdezed?
1: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
2: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
1: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rihanna lassújával zártam az órát és magát a koktélt is, a Diamond szólt, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket 10 órától mostanáig a 4 órás magazinműsort. Kevés dumával, jó sok zenével és Tamással hallottátok. Fogjátok holnap is, 10-kor érkezem, addig tegyétek el a koktélos poharat, majd pedig holnap jól vegyétek elő és gyertek szomjasan mindenképpen. Ami a folytatást illeti, itt lesz veletek Bálint Lackó. Jön a délutáni csúcs 6-ig, 6-ra érkezem, méghozzá a netes kedvencekkel. Aztán DJ Major Gép 2 órája lesz a tiétek. Egészen 10-ig szórakoztat majd. Ha azt mondom helele, na akkor mi jut eszetekbe? Noel Holler és a Safri Duo kollabja. Ezzel jelentkezünk most. Ciao, ciao, nentem. Holnap győz

0: töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértő.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Magyar Péter meghívta Magyarországra Giorgia Melonit. Minden várakozást túlszárnyalta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése. Uniós megállapodás született a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligencia betiltásáról. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a közösségi oldalán, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a Trieste-i magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbér emelkedés mellett az üzemanyagoknak az iráni konfliktus és a barátságkőolaj vezeték leállása miatti pánikvásárlása magyarázott. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön kiadott jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól és húsvét hatástól megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A tagállamok és az Európai Parlament megállapodásra jutott a mesterséges intelligencia olyan szolgáltatásainak betiltásáról az Unióban, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak, tájékoztatott az Európai Unió tanácsa és az Uniós Parlament csütörtökön. A brüsszeli közlemény szerint a társjogalkotók közötti megállapodás célja, hogy megkönnyítse a szolgáltatók számára a mesterséges intelligenciára vonatkozó uniós rendelet betartását, miközben megőrzi annak főrendelkezéseit és kockázatalapú megközelítését. Lévai Ádám Tört Énekek című kiállítás megnyitója lesz május 8-án Tatabányán. Pénteken 17 órakor kezdődik a program a Kortárs Galériában. A tárlatot Eszik Alajos grafikus művész ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként június 12-éig lesz látható.
0: Időjárás.
1: Többször erősen megnövekszik a felhőzet és záporzivatar is kialakulhat a térségben. Élénk erős lökések kísérik a déli-délnyugati szelet. 19 fok körül mérünk. Pénteken többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten várhatók.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig veled és mindig a legtöbb slágerekkel. Hello, hello, szép délutánt mindenkinek. Ez a Forrás Rádió is benne a délutáni csúcs, a mikrofonnál pedig Bálint Lászlót halljátok. És azt is megígérem nektek, hogy ugyanúgy hozok közlekedési infokat, érdekességet, ahogy azt minden egyes délután folyamán már megszokhattátok. És mit ígérek még? Hát persze, hogy a legjobb slágereket. Noel Hallerrel már is indítunk.

Ez a Forrás Rádió csak slágereken, és időnként bizony előfordul az is, hogy némi sztárhírt előhozunk nektek. És hát, hogyha itt tartunk, hogy sztárhír, akkor hát érdekes például a Met Gáláról is beszélni még mindig, mert vannak ilyen utózöngéi. Együtt érkezett, majd együtt is távozott Bad Bunny és Sabrina Carpenter például ezen gáláról. A két sztár az éjszaka folyamán közösen jelent meg több exkluzív bulin, majd aztán reggel együtt hagyták el a helyszínt, ami azonnal beindította a találgatásokat. Egyelőre azonban sem Bad Bunny, sem Sabrina nem kommentálta a híreket, így aztán nem tudni, hogy romantikus kapcsolatról, barátságról, vagy csak egy szimpla közös bulizásról van szó. Minden esetre Bad Bunnyra én most egy picikét azért irigy vagyok. Hát ennyi talán belefér. Rúzsa Magdival és Dotfi Begivel folytatjuk én a nyári zápor, és hamarosan melekukkantunk a Buenos Morganbe is. Yeah.

0: vidám pillanatok itt a Forrás Rádióban mindig adottak, főleg reggel, ez közösen könnyebb, ugye szokták mondani a szóló délutáni műsorvezetők, de hát így van ez jól. Szóval a Buenos Morgánből kaptok most egy részletet, utána pedig egy-két lépéssel előrébb megyünk, mert egy Ciara és a One to Step jön Missy Elliottal.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Figyelj, tegnap az a kép, ami kikerült, egyébként aki nem látta, csekkolja. Én gondolkoztam, hogy oda kommentelem, hogy ugye kaptunk mind a ketten pólót itt tőletek, és köszönjük szépen még egyszer.
3: Miért nem abban vagy?
2: Hát, mert azért úgy nem, tehát, hogy...
3: Mit szólt az a feleséged?
2: Röhögött, ja, ja. Nagyon nevetett egyébként, igen. Úgyhogy itt ugye pózoltunk vele, mert kikerült Facebookra és Instára is, hogy akkor tessék szavazni, hogy kinek melyik tetszik jobban. És gondoltam, hogy oda kommentelem, hogy hát azoknak a férfiaknak üzenném, akik először bármelyik pólót vették észre, hogy van egy rossz hírem. De aztán nem tettem meg.
3: Jó, ezt
2: csak hogy lássátok, kellett... hogy milyen visszafogott, hogy oda kommenteljem?
3: Ezt frankon írtad, ezzel szerintem semmi baj nincsen, meg aztán azért is hordjad, mert tudod, mennyi meló volt megkérni a kedves stábtagunkat, hogy lefotózhassuk a pólóthoz? Azt nem mondom el melyiket, de valamelyik stábtagunk.
2: Igen, érdemes meglesni a pólómat.
3: Látható a pólón. Én ma reggel láttam egyet Facebookon, hogy valaki kirakta a gyakori kérdésekbe, és ezt kifotóztam neked, hogy hogy hívják azokat a férfiakat, akik idősebb nőket szeretnek. Így valaki megkérdezte, és ott van alatt a kommentben Csabától, hogy engem például Csabának.
2: Annyira cuki.
3: Úgy szerettem.
2: Jaj, jók ezek gyerekek. Na, igen, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a pólókat. Mondjál bármit, pedig most kommentet írok már.
3: Jó, figyelj, néha átvált ilyen Darth Vader-esbe a hangod.
2: Kicsit, igen, én is érzem, és nem tudom, hogy miért, mert én nem így beszélek.
3: Nem így? Figyelj, átugrasz a hármashoz, és akkor majd megcsinálom?
2: Hát, jó.
3: Jó? Gyere. Nem tudom, mi történt ott annál a mikrofonnál, majd megbügykölöm. Szóval, az van. Ja, viheted a laptopot is, hogy most akkor kommentáltál?
2: Nem tudtam elküldeni, nem engedted.
3: Jaj, bocsánat. Átültettelek egy másik mikrofonhoz büntetésből a sarokba. Szegény Roland most úgy néz ki, mint aki tényleg ilyen büntetésbe odaültettem, mert a másik helyen nem rám figyel, hanem a laptopot nyomkodja.
2: Igen, és nem tudtam elküldeni a kommentet, úgyhogy nem is tudom, hogy miről beszélek. Nincs előttem semmi. Igen, közben én is azt látom, hogy azért így nagyon figyelnek a drága a Steven Norbi. Buenos Morgan, átugrasz egy hármasba? Korán reggel? De jó neked! Hát! Látod, ez ilyen. És az a baj, hogy csak az Ádi van itt a stúdióban.
3: Igen, mert ez úgy szokott történni, hogyha a Roland mikrofonja meghibásodik, én mindig segítek neki.
2: Egy segítőkéz mindig jól jön.
3: Ja, Kitty mondta egyébként.
2: 40 fölött meg már nem válogat az ember.
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Utazz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát. Részvételi díj 23.800 forint, diákoknak 21.800 forint. Jelentkezés e-mailben a koditek.palkukat@gmail.com címen, vagy telefonon a 0670 391 9992-es számon. Tisztelegjünk együtt a 350 éve született fejedelem emléke előtt.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690.000 forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
4: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez továbbra is a Forrás Rádió telis-teles slágerekkel. Hát nagyon kiakadt Harry hercegre Katalin hercegné, nem tudom, hallottátok-e róla, mert hogy hát azért vannak ott ellentétek, ezért nem új, ezt mindannyian tudjátok. Egyesek szerint az eddig mindig békére törekvő Katalin hercegné jelen pillanatban most már úgy azt mondja, hogy elég volt. Ugyanis két The Courage, A Grace and Power of Woman Who Will Be the Queen című írás szerint volt egy pont a hercegnőnél, amikor teljesen levette a kezét Harry hercegről, pedig előtte mindig igyekezett összebékíteni a két vitázó herceget. Ez a pillanat egyébként Harry tavaly májusi interjúja volt, amikor a herceg kijelentette, hogy nem tudja, mennyi ideje van hátra az apjának, mert hogy ugye Károly királynál 2024-ben rákot diagnosztizáltak, aztán utána később ő maga, mármint Katalin hercegné is elárulta, hogy szintén a korral küzd. Részletekben menően egyik sem nyilatkozott a betegségről végül is, viszont de azt azért látni lehetett, hogy időről időre érkezik olyan hír Károlyról, hogy javulást mutatnak az eredményei, Katalin hercegné pedig tavaly jelentette be, hogy tünetmentes, hála jó Istennek. Andersen szerint az, hogy együtt küzdöttek a betegséggel, nagyon összekovácsolta a királyt és a menyét. Katalinnak épp ezért különösen rosszul esett, hogy Harry így nyilatkozott az apjáról. Hát igen, vagy nem volt szép, és ott azért komoly ellentétek feszülnek egymásnak. Itt a Forrás Rádióban viszont nem az ellentétekről van szó, sokkal inkább a kiváló slágerekről. Ezek között például itt leledzik Miles Smith és a Stargazing, amelyet most meg is hallgatunk.

És ahogy közeledünk, kattogunk az óra vége felé, egyre inkább jönnek ugye a hírek, infók ideje, úgyhogy hamarosan ezen információkat hallhatjátok. Die For Me címmel egyébként Zane dalát hallottátok az iménti percekben. Hogy ki jön még? Hát például itt lesz velünk Moloko és a Time Is Now, előtte pedig DSV és Nagy Bogi közöse. Ez az Always Be Mine. Hamarosan pedig jönnek a hírek, is ne menjetek sehova.

0: Nos, elérkezett a hírek és az infók ideje, ezen információkat pedig már is hozzuk nektek, és aztán utána egy újabb kiváló slágerrel, David Guettával és OneRepublic közösével az I Don't Wanna Wait-tel folytatjuk. Mutatom!
1: Még egy szép álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak? Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az ördöge van piknik teraszon. Az ördöge van piknik teraszon. A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát baj, ördöge van piknik terasz.
3: Baj, ördöge van piknik terasz.
2: Tali ott!
4: Laci! Laci!
5: Igen, Anna?
4: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
5: Igen, láttam. Miért kérdezed?
4: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
5: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
4: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Ha szép növény, akkor Kaszker. Gyere el hozzánk, mert nálunk mindent megtalálsz, ami álmaid kertjéhez kell. Örökzöldek, díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák, évelők és egynyári virágok, virágföldek, kerámia és műanyagcserepek óriási választékban. Címünk Esztergom, Visegrádi út 229. Várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Ne feledd, Kaszker. Minden, ami növény.
7: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Áprilisban 134 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében. Navracsis Tibor szerint a Fidesz elveszítette a középosztályt, Gizella napi ünnepség lesz Esztergomban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Áprilisban 134 földmozgást regisztrálta a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radarszeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a közösségi oldalán azt írta, áprilisban 25 természetes eredetű földrengést és 109 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Április 16-án 1 óra 30 perckor egy 2,5 magnitúdójú földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében. A Fidesz felemelkedését az 1990-es évek végétől jelentő középosztály elvesztéséről, a polgári értékek leértékeléséről beszélt a kormánypártok választási vereségével összefüggésben Navracsis Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Mandénernek adott csütörtökön megjelent interjúban. A politikus visszaemlékezése szerint 2014 nyarán romlott meg hazánk és az Európai Unió kapcsolatrendszere, sorsdöntő volt a kilépés az Európai Néppártból, aminek talán sokak által nem kalkulált belpolitikai következménye a középosztály elvesztése lett. Navracsis Tibor beszélt arról is, hogy az elmúlt 16 évben alig volt olyan jelentősebb társadalmi csoport, amelyel valamilyen szempontból ne kerültek volna konfliktusba. Bár javítottak az életkörülményeiken, de előtte mindig jól megsértették őket, utána pedig soha nem volt egy gesztusuk, amelyel azt sugalták volna, hogy a viták érdekellentétek dacára, mégiscsak egy közösséghez, egy nemzethez tartozunk, mondta. A Német Nemzetiségi Önkormányzat május 10-én vasárnap 14 órakor tartja a hagyományos Gizella napi ünnepségét az Esztergomi Bazilika oszlopcsarnokánál. Ezt követően 15 órakor német nyelvű misét celebrál Török Csaba a bazilikában. A program vendégfogadással zárul a plébánián. Fehér Tamás helytörténeti kutató Brigéció aranyai címmel tart előadást Komáromban. A program május 13-án szerdán 18 órakor kezdődik a Jókai Morvárosi Könyvtárban. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre van kilátás, ma keleten fordulnak elő nagyobb eséllyel zivatarok, a hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Holnap hosszabb napos időszakok és komoly felhők váltják egymást, délután főleg északon, északkeleten zápor is várható, 22 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legkirályabb slágerekkel. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a délutáni csúcs. A mikrofonnál továbbra is Bálint Lászlót halljátok. Közlekedési információkat részletesen is hozunk nektek ebben az órában. Emellett pedig természetesen kiváló slágerekkel és érdekességekkel is jelentkezünk. Előtte pedig itt van egy újabb kiváló dal, az I Don't Wanna Wait.

Ti továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok, mindig veled, és még mindig csak slágerekkel. És vannak itt nagyon-nagyon érdekes dolgok, például Cameron Diaz kapcsán, mert hogy megszületett a harmadik gyermeke, Benji Maddennel közös harmadik gyerekéről beszélünk, akik azt írták az Insta posztban, hogy boldogok, izgatottak vagyunk, és nagyon áldottnak érezzük magunkat. A Good Charlotte tagja egyébként a Cameron Diaznak a férje, hogyha esetleg valakinek ez így lemaradt volna, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni, hogy ki ez a Benji Madden, hogyha esetleg nem lenne ismerős számotokra. Hát ugye ő a frontember, amúgy. A sztárpár, akik egyébként 2015 óta házasok, ritkán osztanak meg a magánéletükről bármiféle részletet, és most is hangsúlyozták, hogy gyermekeik biztonsága és magánélete miatt nem tesznek közzé fotókat. Én pedig azt mondom, hogy ez teljes mértékben példamutató. Manapság azért elég nagy divat mindenféle fotót kitenni, de hála Istennek egyre többen tudatosak így a sztárvilágban. Egy gyermek lehet, hogy aztán később abszolút nem akar híres lenni. Aztán hibán kívül sikerül-e neki, vagy lesz-e ilyen, az megint egy más kérdés, de azért ez nem feltétlen van így mindig. Na, de addig is, itt a Forrás Rádióban megyünk tovább újabb kiváló slágerekkel, sláger halomban, ebben az esetben Zala Larsonnal és a Midnight Sunnal. No nightmares. When you can still see the light. Can't find me.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
4: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turul kisgépet.

0: rendületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pezsgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben továbbra is szakaszosan torlódnak a járművek, főképpen a külső sávban. A terelésbe történő belépésnél a 61-es kilométernél szakaszosan 10 kilométeren keresztül torlódik a kocsisor, úgyhogy készüljetek, nem egy séta megy meg gyalog vagy éppen autós galopp, úgyhogy tényleg óvatosan. Egyébként az M1-es autópályára teljes mértékben jellemző, hogy már Nagyszent János térségétől torlódik Budapest irányába, tehát elképesztően nehéz most haladni az M1-esen. A terelő utak, kerülő utak vagy éppenséggel az éppen olyan út, amit megtalál az ember, és amit akár a navigációs programok javasolnak, hát tel is tele vannak. Nem mondom, hogy járhatatlanok, de elég szépen vannak rajta autók, így tehát némi türelemmel és fokozott figyelemmel jár, és utóbbit azt kérik tőletek többen is, úgyhogy nagyon óvatosan és nagyon körültekintően vezessetek a folytatást illetően is. Pedig nektek van közlekedési infótok, ami még ehhez hozzá lehet tenni, vagy éppen passzol, vagy éppen helyzetjelentés, bármi, akkor azt elküldhetitek a 0620 978 978-re, és ezúton is nagyon szépen köszönjük. Balesetmentes, jó utat!

Csak úgy telik az idő, és ki tudja, hol áll meg. Na, azt mondjuk azért tudjuk, mármint ami az óra végét illeti. Szóval hamarosan hírek, információk, mégpedig Kittivel, a következőkben pedig találkoztatok majd rengeteg slágerrel. Ezek között például szerepel Eva Max, vagy éppen egy klasszikus a Nickelback-től. Előtte viszont egy olyan kedvenc, amelyet szerintem tavaly óta folyamatosan emlegettek. Szigala, Jack Somme, illetve Ellen Kidrum közöse. Jön már is a Riptide!

0: Nickelback és a When We Stand Together, ti pedig a Forrást hallgatjátok, mindig veled, csak slágerekkel. Kitty jön a hírekkel, én pedig hozom nektek a Purple Disco Machine dalát. Mindjárt forog a Fire and Ice, maradjatok velünk!
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait! Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra! Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend a hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. 4 olimpikonnal és 2 paralimpikonnal bővült a magyar sportcsillagok fala. Pozitív irányba fordult az üzleti hangulat a választások után. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Jelentős menetrend változásokra kell számítaniuk a Váci és az Esztergomi vasútvonalon utazóknak a hétvégén egy korábban megrongálódott váltó helyreállítása miatt, közölte a MÁV Inform csütörtökön a honlapján. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon az Z70-es vonatok és minden második S70-es a teljes útvonalon a nyugati pályaudvarig közlekedik. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A menetrend változás részleteiről a MÁV Inform honlapján tájékozódhatnak. Pozitív irányba fordult a magyarországi vállalatok üzleti hangulata az áprilisi parlamenti választás után, hangsúlyozta Keszter Róbert, a német magyar ipari és kereskedelmi kamara elnöke csütörtökön Budapesten a kamara 2026. első félévi üzleti jelentését bemutató rendezvényen. Felmérésükre hivatkozva kiemelte, a cégek fő elvárása az új kormánnyal szemben a humán erőforrással kapcsolatos intézkedések megtétele, a kis és középvállalkozások fejlesztésével a beszállítói hálózat erősítése, a korrupció visszaszorítása, továbbá az euró bevezetése Magyarországon. A választás előtt a válaszadók 7%-a számított javulásra, 48% romlásra, a választások után pedig már 42% várt javulást és 17% romlást. A saját vállalatra vonatkozó várakozásokat tekintve is egyértelműen pozitív irányba fordult a hangulat, jelezték. A Testnevelési Egyetem aulájában tartott csütörtöki ünnepségen 4 olimpikon és 2 paralimpikon, köztük Varga Zsolt olimpiai bajnok vízilabdázó és Tajti Márton Anita olimpiai bronzérmes súlylökő is elhelyezte kézlenyomatát a magyar sportcsillagok falán. A magyar sportcsillagok falát 1992-ben George F. Hemingway üzletember a Budapest Honvéd labdarúgó csapatának korábbi tulajdonosa alapította, és bár a 2015-ös tűzben számos kézlenyomat megsemmisült, a hagyományt 4 évvel korábban újraélesztették, így a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen hozzávetőlegesen már 120 sportember kézlenyomata tekinthető meg. A Magyar Honvédség Lapka György első páncélos dandár tájékoztatása szerint a Honvéd vezérkar főnöke 2026 májusától elrendelte a hétvégi lövészetek végrehajtását a lőtérrel rendelkező katonai szervezetek vonatkozásában. A Magyar Honvédséggel szerződésben lévő Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sport Egyesület sportlövő szakosztálya mesterlövészképzést hajt végre a hétvégén a Szomódi kombinált fegyvernemi lőtéren május 9-én tervezetten 8 és 18 óra között.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős időre van kilátás, ma keleten fordulnak elő nagyobb eséllyel zivatarok, a hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Holnap hosszabb napos időszakok és komoly felhők váltják egymást, délután főleg északon, északkeleten zápor is várható, 22 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig fel.
2: És egyben mindig a legtöbb slágerekkel. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ígérem, ebben az órában is hozok nektek érdekességet, meg persze rengeteg slágert, és egy picit azért majd visszakukkantunk a mai Buenos Morgenre is. Viszont mielőtt odaérkeznénk, hát érkezik a Purple Disco Machine, ahogy ígértem. Ez a Fire and Ice. Tartsatok vele!

Rengeteg kérdés felmerült bennetek, a kérdőjel előtt pedig általában mostanában a Mi újság az M1-esen című mondat szerepel. Hát most erre azt a választ tudom nektek adni, hogy Nagy Szent Jánostól, illetve a térségétől úgy nagyjából már elkezdődik a buli torlódás formájában, főképp Budapest irányába. Nagyon lassan lehet haladni, szakaszosan, egyébként picit begyorsul, de az a gyorsaság se óriási. Javasolt kerülni arra, merre csak láttok. Tehát tulajdonképpen most elképesztő rossz a közlekedés az M1-es Budapest felé vezető oldalán. Nyilvánvalóan ezen a terelés nem segít. Reménykedünk benne, hogy hamar eltelik majd az a hátralévő még nagyjából másfél év, ha jól emlékszem talán. Sőt, fenéket 2,5 év, hiszen 2028 augusztusáig kell kitartanunk ugye bizonyos szakaszi, 2029 augusztusa meg a másik szakasz, úgyhogy azért itt még lesz érdemes, illetve értékes dolog, hát jó 3 év, de hát egye fene, majd lesz belőle valami. Szóval a lényeg, hogy ez van, most az M1-est azért kerüljétek, hogyha lehet, Michael Patrick Kellyvel pedig addig is lehet vigasztalódni, itt van a

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim, Mondes.
2: Kattints a Forrás Rádióra az interneten is. www.forrásradio.hu.

0: ma reggeli Buenos Morgenben is voltak érdekességek, ezek között pedig felreppen a galampóz. Ha már galambról beszélünk, akkor nyilván repül. Nem? Vagy mi van? Mi ez? Hogyan? A kérdőjelekre inkább mondjuk úgy tegyünk egyfajta válaszmondatot, és mondjuk egy pontot a végére. Legalábbis megpróbálunk néhány perc formájában.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hát ez is számít, nem? Hogy...
3: Hát gondolom, hogy csak olyan póz van. Hát hogy milyen más póz lenne még?
4: Na, most engedjem el a kreatív elmémet, azt nem biztos elviselni az adást.
3: De nem a galamboknál, érted?
4: Hát az egyik hátrafekszik.
3: Ja. Láttam már döglött madaran kívül. Tehát, hogy élő madarat láttam már a hátán feküdni?
4: Hát de nem, de szexelő galambot sem láttam még.
2: Amúgy a háton fekvő...
4: Fényre lehetne.
2: A háton fekvő madarakról van egy sztorim.
4: Ki gondolta volna?
2: Ezt elmondom, mert elmentünk madárlesre, meg ilyen ornitológiai cuccra, nagyon klassz volt egyébként, onnan van a Nemzeti Parkos Dunaipoly bögrém. De a lényeg az.
4: És láttál párzó madarakat?
2: Azt nem, de akkor gyűrűzött madarat igen.
3: De és valaha láttál már egyáltalán párzó galambot?
2: Persze, de most erről dumáljunk.
4: De várjál, mert a madaraknál is úgy van ez, mint a férfiaknál, hogyha meggyűrűzik őket, akkor utána egyre kevesebb párzanak.
2: Várjál, erről még nem tudok, de majd kutatok. De hogy
3: szóval,
2: az van,
3: szóval
2: hogy
3: van egy gyűrűs
2: nagyon, nagyon cuki, ahogyan gyűrűzik őket, mert ugye azt úgy csinálják, képzeljétek el, hogy egy feles pohárba fejjel lefelé belerakják a madarat, mivel ilyen pózban
3: nincs. Te
2: milyen
3: rendezvényen voltál?
2: Ezt így csinálják. Mivel
3: ilyen, nem ilyen madárgyűrűzést
2: mivel
3: láttam.
2: Ilyen pózban a madár nem szokott lenni, ezért nyugton marad, rárakják a gyűrűt a lábára, utána megfogja a madarászlány a madarat, így az ujján, és képzeljétek el, amikor újra elrepítik, azt úgy csinálják, hogy hátra fektetik a madarat, mivel a madár nem szokott háton feküdni, ezért ez neki egy szokatlan pozíció, így a tenyére hátra fektetik, ott meg sem mozdul, mert nem ismeri ezt a pózt, és hogy szépen lassan kihúzod alóla a tenyeredet, ösztönből elrepül. Így küldik el a madarakat. Tehát a madárnak a fekvés az nem egy megszokott dolog.
4: Azt mondja, hogy leesik szerencsétlen. Zsíros kenyér. Na, közben azt írja, hogy...
2: Pingvin lehet, de ez nem olyan madár volt.
4: Más a színe a hímnek, és más a tojónak. Na, hát köszönjük, ennyire még alaposan nem figyeltünk meg a kurgalambokat.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
1: Laci! Laci!
2: Igen, Anna?
1: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
2: Igen, láttam. Miért kérdezed?
1: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
2: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
1: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Bánhidai majális, főzőverseny és borudvar. Május 9-én szombaton gulyás főzőversennyel, Vesztem táncházzal, a bánhidai óvodások fellépésével, a gyermekrajzpályázat eredmény hirdetésével és Janowski csenge műsorával várjuk az érdeklődőket. A borudvarban pedig környékbeli és határon túli neves pincék nemes borait lehet megkóstolni. Hol? A Puskin Művelődési Ház és a benzinkút közötti részen reggel 9-től este 10 óráig. Egész nap vár mindenkit a Sipos Vidám Park. További részletek a Bánhidai Baráti Kör Egyesület Facebook oldalán.
5: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Treat You Better, itt a Forrás Rádióban, ez volt Shawn Mendes dala, itt pedig továbbra is, ha legjobb slágereket halljátok, kapjátok, és a közlekedési infókat továbbra is nagyon sokatoknak elsősorban azt javaslom, hogy kerüljön, amerre lát, ez a legjobb tanácsom, és azért mondom ezt, mert Nagyszent Jánostól kezdődően mondhatni végig Budapestig, de leginkább Tatabányaig óriás dugó van a Budapest felé vezető oldalon, utána aztán már a terelt sáv viszonylagosan jól járható, de nyilván a kamionok fenntartott sáv elképesztő torlódásban részesül, és ennek nem örülnek. Torlódás egyébként több helyütt is van a főút mentén is, vételkörzetünkben számtalan helyet fel tudnék sorolni, és inkább azt mondom nektek, hogy kereszteződések, lámpás kereszteződések, körforgalmak, itt picikét előtte fel kell készülni arra, hogy torlódás van. Figyeljetek a távolságtartásra, nehogy ráfutásos baleset legyen belőle, csak óvatosan. Viszont nem kell távolságot tartanatok a legjobb daloktól, mert hogy Armand van Helden például ezek közé tartozik a 2005-ös My My My-jal.

Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, és még továbbra is azok az információk mellett, amelyek fontosak lehetnek számotokra, például a közlekedés kapcsán kitartás Budapest irányába már nagyjából Nagyszent Jánostól, úgyhogy tényleg óvatosan. Egyébként pedig még mindig azt tudom nektek elmondani, hogy hamarosan hírek és információk ide érkezik, ez időtájban általában ez az általános, és bizony most is van slágerünk előtte. Molnár Tamás és Filó például pont ilyen a Holnaptól című dalával, ők érkeznek most.

délutánod olyan, mint egy hétfő reggel. Bálint Lászlóval jobb lesz. Jobb lesz. Ez a délutáni csúcs. Csak slágerek, csak pozitívan.

0: Ez a Forrás Rádió csak slágerek, és természetesen néha infók is azért. Az óra vége jellemzően erről szól. Úgyhogy most is jönnek a hírek Kittivel, én pedig Selena Gomez-t ajánlom figyelmetekbe. Vele kezdjük a következő órát, mindjárt jön az In the Dark.
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Stagnál az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben, ideiglenesen módosul a vonatok menetrendje, több hullámban érkezhet az aranyatérő májusi eső. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Május 8-án 22 óra 30 perctől május 10-ig felújítási munkák miatt a 2-es számú Budapest-Esztergom vasútvonalon a vonatok menetrendje módosul. Az S72 és Z72 vonatok rövidített útvonalon Esztergom és Angyalföld közötti szakaszon közlekednek. A vasútvonalat érintő vágányszári hirdetményt az esztergom.hu oldalon találják. A délnyugatira fordult áramlással a meleg után szerda estétől már aranyatérő májusi eső is érkezett, és erre a folytatásban is van esély több hullámban, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki elemzésében. Összességében a jövő hét közepéig nagy területen várható 10 mm-t meghaladó eső, de a záporos jelleg miatt nagy területi különbségek lehetnek. Az aszály akár jelentősen is mérséklődhet. A talaj állapota az aszályos augusztusokat idézi. A felső 30 cm-es réteg rendkívül száraz, a talajfelszín poros. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 18. hetében 20 településen stagnálást mértek. Enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén és Szegeden. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnál. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Dalos találkozó lesz Tatabánya Alsógallán. Május 9-én, vagyis most szombaton délután 4 órakor kezdődik a program a József Attila Művelődési Házban. Az Alsógallai Baráti Egyesület német nemzetiségi dalköre vendégekkel együtt idézi meg a sváb dalok világát, közösen ápolva és továbbadva hagyományaikat. Meghívott vendégek német nemzetiségi hagyományőrző Kórus Gánt, német kultúra egyesület dalköre Várgesztes, valamint a Vértes-Tolnai német nemzetiségi dalkör. A program ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Kamarazenekari koncert lesz Komáromban május 10-én. Most vasárnap 18 órára várják az érdeklődőket a polgármesteri hivatal dísztermébe. Az Estházi gazdája Hózsa Zsófia zenetörténész.
0: Időjárás.
1: Többnyire felhős lesz az ég, többfelé nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de este az Észak-Dunántúlon is megdörrenhet az ég. A hőmérséklet 19 és 23, késő este 12 és 18 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, majd estétől késő estétől délen délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Hello, bello, szép délutánt mindenkinek. Még mindig a délutáni csúcsot hallgatjátok egy órán keresztül, legalábbis biztosan itt leszek veletek. Úgyhogy ebben az egy órában is a közlekedési hírek, a reggeli Buenos Morgan, egy apróska szelete, és persze rengeteg sláger érkezik hozzátok. Ezek közé tartozik például Lorin, vagy éppen John Newman, viszont Selena Gomez-t ígértem, őt is kapjátok.

John Newman után és a Without You után, hát még mindig kitartást kívánok mindazoknak, akik az M1-esen haladnának Budapest felé, a feltételes mód pedig nem véletlen. Itt aztán haladni tényleg baromi nehéz. Úgyhogy most is azt javaslom nektek, hogy kerüljetek, amerre láttok, nagyjából az egész műsorom az így. Hát így ebből áll. Úgyhogy kitartást mindenkinek, aki Budapest felé halad, egyébként pedig a mellékutak, főutak ebből fakadóan ugye főképpen az M1-es környékén most terheltebbek, most a leginkább, úgyhogy kitartást még egyszer mindenkinek. Ha bármit láttok, 0620 978 978-et, Diazzal és Mentával pedig már is folytatjuk, az Idegen érkezik tőlük, aztán pedig a Sunroof Nicky Yours-szal. Maradjatok továbbra is a délutáni csúccsal.

0: Ma reggeli Buenos Morgan is tartogatott jó néhány érdekességet, például madár begyűjtés címszóval is tudok nektek mutatni valamit, ami a következő percekben egy picit lehet, hogy elgondolkodtad benneteket. Na íme!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Férfiak voltak ugye a múltban a vadászok, a nők pedig a gyűjtögetők, és hogy a nők ugye kisebb állatokra vadásztak, madarakra meg ilyesmikre, és hogy emiatt maradhatott meg a madarakban egy ilyen ösztön ezzel
3: kapcsolatban. A madarak inkább félnek attól, hogy begyűjtögetik őket, mint hogy levadásszák.
4: Hát nem, hogy a férfiak a nagyobb állatokra mentek rá.
2: Igen, a nők meg ugye a kisebbekre.
4: És
2: mert
4: akkor megmaradt,
2: jobban el tudták kapni.
4: Genetikusan bele van kódolva a madárba, hogy jön a férfi ember, az nem rám fog rám mozdulni, hanem majd betámadja a vaddisznót, ellenben jön a nő, az meg majd elkap.
3: Azok begyűjtöget. Hát ez sosem volt meg így előttem, tehát én azt mindig úgy láttam, hogy az ősasszony az a bogyókat gyűjti, tehát nem volt bennem, hogy egy galambot így felszed.
2: Azt mondjuk bennem sem, de
4: és ham.
2: Ezek szerint leharapja a fejét.
4: Nem, az az Ozi volt, nem? Tehát, hogy ez más. Nem? Hát gyereket,
2: de nem fejét van.
4: De hogy ki az a hülye elvetemült állat, aki egyáltalán ilyet kutat, ugye? Hogy most akkor megnézzük, hogy a galamb ki elől fut el, meg ki elől.
3: Ezek szerint régen akkor jobban hasonlítottak a férfiak és a nők egymásra. De ez is kiderül ebből a kutatásból.
2: Hát, egyébként igen.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Get Lucky, ti pedig a forrást hallgatjátok, mindig vele csak slágerekkel, továbbra is kitartást az utakon, mi pedig hozunk némi felszabadító sereget, legalábbis ami a idegállapotot illeti mindenféleképpen, de Tiesto és a Tantalizing mindenképpen érkezik majd innen, és a Stucky Limbo is, előtte pedig szól a Pussycat Dolls dala, az I Don't Need a Man.

Ti még mindig a Forrást hallgatjátok, mindig veled csak slágerekkel. A nagy semmi után pedig a nagy valami érkezik, de ezúttal már Zimmerer Tamással. Jóhozza nektek a chartert, én pedig már a búcsúzom. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok. Jön, ahogy mondtam, Tamás, és aztán őt követi majd csütörtök lévén DJ Major G barátom 20 és 22 óra között a Night Sessionben. Velük találkozhatok a folytatásban. Ehhez kívánok jó szórakozást és kellemes időtöltést, és egyben minden jót nektek. Sziasztok, holnap találkozunk.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Május 16-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik. Bajon az Ördöge van piknik teraszon.
3: Az Ördöge van piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj,

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, üdvözlöm Önöket! Magyar orvos nyerte el a Spirit of Excellence díjat, Esztergom is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez, Nemes László Árva című játékfilmjét is vetítik a Kolozsvári Nemzetközi Filmfesztiválon. Hozom a részleteket a mikrofonnál, Nemes Kitti. Esztergom is csatlakozott a Vágatlan Május kezdeményezéshez. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a város több más településhez hasonlóan részt vesz az akcióban, amelyet Gajdos László a Lendő élő környezetért felelős miniszter kezdeményezett. A polgármester kiemelte, hogy az aszályos időszak miatt különösen fontos a természetes környezet védelme, ezért Esztergom több területén ritkábban nyírják majd a füvet. A magasabbra hagyott növényzet segíthet megőrizni a talaj nedvesség tartalmát, miközben kedvező élőhelyet biztosít a méhek és más beporzó rovarok számára is. Hernádi Ádám hangsúlyozta, hogy a közlekedés biztonsági és város üzemeltetési szempontból kiemelt helyszíneken továbbra is elvégzik a szükséges fűnyírási munkálatokat. Óvári Csaba, a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház főigazgatója nyerte el a sztrókellátás nemzetközi Spirit of Excellence díját idén, közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a díjjal olyan vezetők és egészségügyi szakemberek munkáját ismerik el, akik saját intézményükön túl régiós és országos szinten is aktívan hozzájárulnak a betegellátás minőségének fejlesztéséhez. A méltatás szerint Óvári Csaba kiemelkedő szerepet vállalt a Bács-Kiskunvár megyei sztrókellátás regionális szemléletű fejlesztésében. Az elismerést, amelyet Óvári Csaba első magyar orvosként vehetett át, a hollandiai Maastrichtban adták át. Az eseményen a 16 jelölt közül 5-en kapták meg a díjat. Nemes László Árva című játékfilmjét is vetítik a június 12-e és 21-e között tartandó Kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást az amerikai film Independent-tel kötött partnerség keretében mutatják be. A Kolozsvári Nemzetközi Filmszemle bejelentette, hogy partnerségre lépett a független filmek gyártását támogató és ösztönző amerikai film Independent-tel. A film Independent 2 alkotással mutatkozik be a TIFF 25. jubileumi kiadásán. Nemes László Árva című játékfilmjét és a Pepi Fandango című 2023-as spanyol dokumentumfilmet láthatja a közönség. Mindkét filmet a Győzelem Victoria moziban vetítik, a belépés ingyenes. A fesztivál ideje alatt a film Independent küldöttsége is jelen lesz Kolozsváron. A Komárom-Esztergom vármegyében működő a szakkör program Mézes Kalács szakköri csoportjának alkotásaiban rendezett kiállítás nyílik Oroszlányban május 9-én. A tárlatot Kutenics Kinga, az NMI Komárom-Esztergom vármegyei igazgatóság igazgató helyettese, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban nyitja meg 3:41-kor. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Többnyire felhős lesz az ég, többfelé nagyobb számban hazánk délkeleti keleti felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de este az Észak-Dunántúlon is megdörrenhet az ég. A hőmérséklet 19 és 23, késő este 12 és 18 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, majd estétől késő estétől délen délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

20. helyen Louis, és persze, hogy a Get Lucky. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem nektek a világháló legjobbjait, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatek rovattal. Dua Lipa lesz itt veletek, és a Don't Start Now. Sőt, találkoztok DJ Major géppel is, a Light Session 2 órája ma tudko, hogy az övé. Addig pedig itt lesz például a Hurts. Mindenképpen mesélek róluk. Jön majd Accent is, ő is terítékre kerül. No és persze, a már emlegetett Tarány Tomi is. Addig pedig legjobbjaink mindjárt a Midnight, a Hang'em Free, elsőként pedig Kamrád a blogban. A Be Mine érkezik már is, mert hogy ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

A 18. Tarány Tomi és Antonio a Nem hagyom című újdonságokat hoztam el. Na, apropó, Tarány Tomi az ország az X-Faktor második szériájában zárta a szívébe őt, az utóbbi időben kicsit távolabb került a bulvár címlapjaitól, de a zenétől hál' Istennek egy percre sem szagadt el, sőt, ha lehet így mondani, most találta meg igazi önmagát. Ezerrel pörög a fellépéseivel, a klub koncertek és a rendezvények világa most az övé. Na és Antonio dala is, a Nem hagyom az imént Tarány Tomi tehát a Forrás Charter színpadán, és a folytatás Olivia Dean-t hozzá el nektek a netes listán, a 17. a Man I Need.

Ed Sheeran és Jógyazi Fire volt a tiétek a Play című albumról. Ez a charter, köszönöm, hogy itt vagytok, Dash-el és Young Fly-jal robogunk már is. Ó, oh, mama, így a dal!

14-en Bibi Rexa és a Faithless Collab New Religion. Te a chartert hallgatod. Köszönöm, hogy itt vagy, ez a hétköznapi slágerlista nem annyira hétköznapian. Kivel? Hát egy cuki papával, mindjárt Tóth Abigail segít ebben nekünk, és mellette Adrián, alias Accent, nem pihen az úr. A formáció épp egy hatalmas 2024-es, 25-ös, 26-os világ körüli turné közepén jár, amivel valósággal letarolja a Közel-Keletet és Ázsiát. A legfrissebb hírek szerint Adrián nemrég arról posztolt, hogy Pakisztán után Bangladesbe is visszatér, ahol a rajongók úgy várják, mint egy félistent. Sőt, a legforróbb pletyka, hogy Adrián egy teljesen új Accent albumon dolgozik, amin állítólag a régi klasszikus hangzást ötvözi a mai modern ritmusokkal. Szóval minden afrohouse lesz mély. Na és amúgy a srác új hobbija vagy üzlete ki tudja, hogy meglepetés vendégként bukkan fel esküvőkön, amiről rendszeresen posztol is a

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Alacsony a hantavírus kockázata az európai lakosságra nézve, forgalomkorlátozások lesznek szombaton a Puskás Aréna környékén, közgyűlés lesz május 21-én Tatabányán. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Alacsony a hantavírus kockázata az európai lakosságra nézve, a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az európai lakosságra leselkedő kockázat alacsony, jelentette ki az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben csütörtökön. Az uniós szóvivő kérdésre válaszolva azt mondta, ami a legfontosabb, hogy a jelenlegi helyzet szerint nincs ok az aggodalomra. A hantavírus járvány sújtotta óceánjárót üzemeltető Oceanwide Expeditions. Csütörtökön ismerte el, hogy április 24-én 29 utas szállt partra a hajóról az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Irona szigetén, miután csaknem két héttel korábban egy utas a fertőzés miatt meghalt. A hajó utasai közül hantavírus fertőzés következtében eddig 3 ember halt meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár, 8 további ember pedig gyaníthatóan megfertőződött, jelentette csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet. Forgalomkorlátozások lesznek szombaton a Puskás Aréna környékén a labdarúgó Magyar Kupa döntő miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. A stadionnál 15 órától várhatóan 21 óra 30 percig lesznek érvényben a lezárások. A BKK felhívta a figyelmet, hogy az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért azt kérik a szurkolóktól, hogy közösségi közlekedéssel közelítsék meg a helyszínt. Közgyűlés lesz május 21-én 9 órától Tatabányán. Szó lesz többek között a tatabányai rendőrkapitányság beszámolójáról, a közgyűlés által alapított díjakról, az egészségügyi alapellátásról, valamint alapítványi támogatásokról is. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a holnapi napon is számít az önkéntes véradók segítségére. Déltől egészen este 6 óráig Komáromban a Generációk házában nyújthatjuk karunkat, valamint Tokodon délután 14:30-tól egészen 6 óráig. Tudják vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kg és egészséges.
0: Időjárás.
1: Estére kelet-dél-kelet felé mozog a labilis légtömeg, azaz a csapadékgócok, éjjel keleten is megszűnnek az áporok, kitisztul az ég. Pénteken éjszakon szakadozottabb felhőzet, változó napsütés a valószínű, a déli óráktól aztán ismét nő a szorványosan záporok, zivatargócok kialakulásának esélye, holnap reggel 10, délután pedig 25 fok várható.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

A tizedik a héten Taylor Swift és az Opel Eye-t. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem nem más, mint a netes kedvenceket, és persze ma is jövök visszatek rovattal. Itt lesz nem sokára Dua Lipa és a Don't Start Now. Találkozol DJ Major Gabe-bel is, a Light Session 2 órájában 8 és 10 között hozom. Előtte pedig a Hertz, a részletek rövidesen. Addig a K-pop Demon Huntersből a Golden, no meg Diaz és Menta, a méreggel ők kezdik a blokkot, a 9. dal. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes időt!

összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tár!

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar